0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összekö. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

Pakse FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Hozzátette, most arról van szó, hogy milyen projekteket tudunk elfogadni, és tud elfogadni az Európai Bizottság, amelyeket még végre lehet hajtani záros határidőn belül, írja az MTI. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is, írja az MTI. A kémiai szúnyoggyérítésről áttér a biológiai szúnyogírtásra Paks és várhatóan a Dunamenti térség is. Erről Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője tájékoztatta rádiónkat. A szakember szerint a váltás és a változás nem megy majd egyik pillanatról a másikra, és térségi összefogásra van szükség.
2: Elkezdjük feltérképezni a szúnyogtenyésztőhelyeket, mind a városban, mind a hullámtéren. Erre megbízott minket Paks városa, hogy biológiailag majd későbbiekben, jövőben próbáljuk meg védekezni, minél kevesebb vegyszert használni. Be kell vonni a környékbeli településeket is a szúnyoggyérítésbe, a biológiaiba. Gerjen csatlakozni kíván, madocsa csatlakozni kíván, bár nagyon kevés a pénzük rá, bölcske is csatlakozni kíván, a bal partról, a szembe levő oldalról, még fogtő jelezte, de a többi települést nem. Meg hát természetesen Dunaföldvár, ha már régóta, évek óta működtetjük a biológiai gyérítést, ő is kívánja folytatni, hogy megoszoljanak a költségek, bele kellene szállni a többi településnek is, és akkor már nem lesz annyira drága.
1: Kőszegi Dániel azt is elmondta, hogy a térségi együttműködés mellett a lakosságnak is együtt kell működnie a szúnyoggyérítésben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt hétvégén leesett nagy mennyiségű csapadék megtöltötte a kertekben lévő csapadékgyűjtőket, vödröket, hordókat, ezeket viszont egy héten belül el kell locsolni, ki kell üríteni, mert egy héten túl több ezer szúnyog kelhet ki belőlük.
2: Nagyjából nyáron a melegbe ez felgyógyul, ez a lárva fejlődés a vizekben, tehát akkor 6-7 nap alatt szúnyoggá fejlődik onnét a lárva, hűvösebb hónapokban akár ez egy 2 hetes időszak is lehet, de mindenképpen, ha hetente kiöntjük a vizet a hordóból, az eszközből, a vödörből, kilocsoljuk, teljesen szárazra locsoljuk, ne adjunk benne még egy újnyi mély vizecskét se a hordó alján, az bőven elegendő. Mindenképpen öntjük ki, vagy ha nem tudjuk, mert egy nagyobb IBC tartályba vagy nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, nem tudjuk egy hét alatt elocsolni, meg rakjunk rá nagyon egyszerű egy szúnyogtálót a hordó szájára.
1: Szerszámokat lopott egy nő Tolnán. A tolnai rendőrőrsön tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Bajcsi Zsilinszki utcában valaki eltulajdonította a kocsi bejárójukon felejtett szerszámos táskáját, benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségi közleményben az áll, hogy az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. Az egyenruhások a beszerzett információk alapján a napokban azonosították az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értéket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett. Az ügyiratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Értékelte az elmúlt bajnoki szezont a PFC ügyvezetője. Haraszti Zsolt a klub weboldalára feltöltött videóban az őszi és a tavaszi idényről, a keretben történő változásokról, valamint az elmúlt évek dobogós helyezéseiről is beszélt.
3: Egyrészt azt gondolom, nagyon pozitív évünk lett így, azért ősszel ugye megalapoztuk ezt, mert rengeteg pontot gyűjtöttünk, ott két pontra voltunk csak az első helytől. A tavasz az már nem annyira sikerült, sok sérülés volt, voltak problémáink még, de ez mutatja, hogy mennyire erős a közösségünk, hogy ki tudtuk ezt küszöbölni, és odaértük a harmadik helyre. Ez egy óriási eredmény. Természetesen lesznek a keretben változások. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, öt kölcsön volt már nekünk. Ádám Martin távozik a klubtól. Alakszai visszamegy Nyíregyházára, egyelőre ez a biztos pont. Szinte mindenkit vissza akarunk hozni a felkészülésre, és majd utána eldől a sorsuk. Maradjunk annyi, hogy az értékeinket nagyon próbáljuk megvédeni. Tehát biztosan Paksolt csak olyan játékos fog távozni, akiért komoly gazdasági háttér lesz. Visszanéztem, utolsó három évben a Ferencváros bírja csak ezt, hogy mindháromszor dobogon végzett, úgyhogy erre megint szintén büszkék lehetünk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek alatt mindig próbáltak egy kicsit temetni bennünket, de hát nem sikerült, úgyhogy a Paksi él és virul.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségére, és a tengeri útvonalon áthaladó összes hajó számára kötelezővé tette az előzetes engedélykérést, közölte csütörtökön a brit közszolgálati média. A Teherán által újonnan létrehozott, a Perzsolyből szorosait felügyelő hatóság által közzétett térkép szerint az iráni fegyveres erők ellenőrzése egy több mint 22.000 négyzetkilométeres övezetre terjed ki. A zóna Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti. Az új hatóság közlése szerint a szoroson való áthaladáshoz a jövőben előzetes egyeztetésre és engedélyre lesz szükség. Az Egyesült Államok és Perzsőből menti szövetségesei korábban többször is elutasították Irán ellenőrzési törekvéseit, és Washington arra is felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat, írja az MTI. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 ezer fő alatti városok kategóriában, olvasható a Telepaks oldalán. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész a Telepaksnak elmondta, a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 versenykategóriába, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. A főkertész hozzátette, idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriákban is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudnak még megmutatni a városból. Szakács Viola gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő az illóolajok használatáról, élettani hatásairól tartott bemutatóval egybekötött előadást Pakson. Az illóolajok olyan növényi sűrítmények, amelyek belélegezve közvetlenül az agy érzelmi központjára hatnak, bőrre kenve pedig gyorsan felszívódnak. Az aromaterápia hatással lehet az érzelmekre, mentális egészségünkre, illetve fájdalmak és egyéb tünetek enyhítésére is kiváló. Az illóolajos növényeket az évezredekkel ezelőtti ősi civilizációkban, Indiában, Kínában, Egyiptomban is használták testápolásra, gyógyításra, vallási szertartások nélkülözhetetlen részeként, szerelmi csábításokra, járványok megállítására. A következőkben Szakács Viola, gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő arról beszél rádiónknak, hogyan hatnak az illóolajok szervezetünkre és milyen élettani hatásai vannak.
2: Jellemzően azt szoktam mondani, hogy egy 5-10 úgynevezett alapolajjal, alapesszenciával szoktuk megismertetni a hozzánk fordulókat. Ezek valóban tényleg olyan alapgyógynövények vagy citrusfélék, amiket jellemzően azt gondolom, hogy mindenki ismer vagy hallott róla, mint például egy borsmánta, egy levendula, citrom, teafa. De nagyon fontos azért az is, hogy én holisztikus coachként azt tanítom, hogy ez a mire mit használjunk, vagy mit mire, ez így nagyjából 50%-ban igaz, de nagyon fontosak az egyéni sajátosság, hogy tudjuk, hogy ez az egyén az hogy van, hogy érzi magát. Ha tiszta eszenciákhoz nyúlunk, akkor ezekkel egy nagyon szépen el tudjuk kezdeni támogatni, vagy feltanítani a szervezetünket. A legáltalánosabb tüneteinkre, problémánkra adnak megoldást. Például egy felső légúti megbetegedésre, egy emésztőrendszeri megbetegedésre, egy szív- és keringési problémára, akár a stresszkezelés, alvás minőség támogatásra, egy hormon egyensúly segítésére. Természetben ott van minden tudás, amire szüksége van a szervezetnek. Csak merjük használni, és tudjuk jól használni. Természetesen az orvostudománnyal szemben nem megyünk, de akár azt kiegészíteni is nagyon szépen és szeriden lehet támogatni a testünket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő.

0: 6 óra 8 perc van, és május 22-e péntek, ez itt a Paks FM, ez pedig itt az élesztő velem, Gracz a Leventével, Strasser Ebnerrel és Bíró Zéténnyel. Hello, jó reggelt, kacag!
1: Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Az előbb még nagyon szövegeltetek, szedjetek már össze magatokat, hát adásba vagyunk, ti meg itt...
2: Ja, tényleg?
0: Abszolút szívóztok a technológiával.
2: Akkor hívjunk fel valakit.
0: Egyből? Egyből?
2: Én ezt mondtam, az nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen rádióba felhívni valakit, mert nem, biztos jó érzés.
0: De még nem tapasztaltad meg?
2: Nem. Még nem telefonáltam stúdióból.
0: Abi, hívjunk már fel valakit az Étinek. Ma, csak
1: jó,
0: azért.
1: Jó. Tudsz valaki, aki most megy haza az éjszakás munkával? Mert biztos örül neki.
0: Várjál. Ezt ma ilyen a közelébb fogjuk bocsátani ezt a dolgot. Mostantól kezdve tulajdonképpen majdnem minden megszólalásban el fogom mondani azt, hogy kedves hallgatóink, hogyha szeretnétek beszélni Zétivel telefonon, akkor itt az alkalom. Kérlek szépen ezt az élményt nyújtsátok neki ma, mert ő még nem tapasztalta meg, hogy milyen az innen a stúdióból felhívni valakit és beszélgetni valakivel telefonon, úgyhogy Messengeren vagy Viberen, hogyha szeretnétek beszélni Zétivel, akkor itt az alkalom. Szerezzetek örömet Zétinek. Na, egyébként 15 fok van odakint, gyengén felhős időt ír, de egyébként amúgy nem, ragyogó napsütés lesz egész álló nap. 25 fok lesz a mai napi max, melegfronti jellegű tünetek előfordulhatnak, az arra érzékenyek figyelem. Nyárias meleg sok napsütéssel így foglalja össze az oldalam a várható történéseket, és a hétvégénk az még nyáriasabb és még brutálisabb irányt fog venni. Holnap szombaton már 27, vasárnap már 28 fok várható, de a magas UV-b sugárzás értékekre azért figyelmeztet bennünket az oldal, legyen rajtatok UV-szűrős napszemüveg. Az elég fontos. És hidratáljátok magatokat, mert ez a hőség már azért megkívánja azt, hogy folyamatos vízpótlásban legyen részetek. Srácok, jó volt a hétem, kb. Összefoglalva. Később ezeket majd még kifejtjük, de hogy éltétek meg ezt a hetet?
1: Belekérdeztél. Zéti?
2: Hú, hát én most hirtelen nem tudok válaszolni egyébként.
0: Jézus, annyi nem volt
2: annyi minden, annyi mindent csináltam, hogy csodálkozom, hogy nem jöttem saját magammal szembe.
0: Na, az egy érdekes.
2: Produktív hetem volt egyébként.
0: Aha, good, oké.
1: Okay. Én még megnézem a naptáramat, mert nem tudom. Lehet, hogy végig aludtam. Nem. Ilyenekre nincsen szó.
2: Téli álmot alszik.
0: Téli álmot alszik.
2: A medve.
1: Nincsen szó.
0: Na.
1: Figyelj, nem tudom, olyan volt, mint minden másik. Nem tudom, jó az idő.
0: Srácok, én próbálkozok, de egyszerűen nem adtok nekem semmi érdekfeszítőt.
1: Mesélj a tiédről.
0: Hallod? Én... Ja, most nekem is gondolkodom.
1: Na látod, de olyan egyszerű.
0: Nem, hát igen, egyből úgy jöttem ide a stúdióba, iszonyat bicegve, Zéti nem látta, de Ábi, igen, hogy alig bírok lábra állni. Annyit mentem a héten, hogy,
1: hát,
0: hogy
1: mivel messze
0: tele van vízhólyagokkal a talpom. Az új cipő szindróma, ugye?
1: Ja, erről beszéltünk, igen.
0: Várj, mit mondtál?
2: Fú, hogy... azokat nagyon nem szeretem. Hekker cipők, felterik a sarkad.
0: De Zéti, de előbb-utóbb minden cipőnek újnak kell lennie, ugye ezt tudjuk, tehát ez elkerülhetetlen.
1: Nem, lehet használtan is venni.
2: Egyébként igen.
0: De számodra új lesz, és a lábadnak akkor is hozzá kell edződnie még a dologhoz.
2: Nem. Vannak egyébként, vagy van egyébként ennek tudományos magyarázata, hogy miért törik fel a cipők a lábad?
0: Nem tudom.
2: Nem csak a tiédet, hanem mindenkiét már értelemszerűen.
1: Hát én megmondom, mert mindenkinek másfajta méretekkel rendelkezik, és van egy szabvány, ami így alatt legyártják, de ugye formálódik.
0: Pontosan. Nem lehet az embernek rászabni a lábára.
2: Meg ennek de az átlagos, az ugye egy feltörés, nem? Ugye egyszer feltöri a lábad.
1: Egyszer, az fél évig tart. Mert utána ez úgy, hogy egyszer feltöri, utána meg akárhányszor felveszed, dörzsöli, még mindig, és akkor csak akkor fog elmúlni, hogyha két hétig nem használod azt a cipőt.
0: Így van. És akkor... Miért? Mert azért vettem meg, hogy aztán ne vegyem.
2: Akkor el kéne menni egy ilyen rinocéros saroképítésre, és akkor...
0: Micsoda? Rinocéros sarok? Ez mi?
2: Hát nem tudom, hogy valamit tesznek a sarkadra, tudod, amit utána nem tud feltörni a cipő.
0: Ilyen van?
2: Hát egyébként szerintem...
0: Ilyen van, vagy ez egy piacirés?
2: Nincs, ez egy piacirés. Mondom, hogy mit kell csinálni az embereknek.
0: És ezeket lassan föl kéne egyébként írni, hogy miből lehetne könnyen és gyorsan, iszonyatosan sok pénzt szerezni. Ilyen ötletekkel például. Mondom, piacirések. Piacirések itt az élesztőben, a Paks FM hullámhosszán, hogyha valaki szeretne befektetni a mi elképesztő üzleti elgondolásainkba, akkor a 0629411001-es számon lehet jelentkezni.
1: Sok jelentkező lesz.
0: Igen, szerintem is. Egyébként Ábi azt mondtad nekem, hogy ilyen módszereket találtál te interneten, hogy van, aki az új cipőjével konkrétan otthon felvesz, és így abba járkál, hogy betörje.
1: Ezt nem is olvastam, ez szerintem egy ilyen dolog. Nem, hogy valaki azt mondja, hogy mert ugye mindenkinek van egy dolga, hogy mit csinál az új cipővel, mert mindenki fél ettől.
0: Igen.
1: Nagyon, nagyon ritka az, hogy legalább nekem például vastag a lábfejem, vagy hogy mondjam, és na, nekem ott elő, vagy hogy mondjam, ott töri, és így oldalt, tudod? És akkor tudom, ott kell kitágítani egy kicsit, valakinek a sarka, nekem a sarkát nem szokta egyébként feltörni.
0: Nekem elől, oldalt. Van, igen.
1: Nekem ott szokta feltörni, és vannak ilyenek, akik fogják magukat, és akkor felveszik otthon.
0: Otthon járkálnak vele, igen. Hogy azért, hogy amikor majd éles bevetés van, addigra már ki legyen valamennyire járva, meg túl legyen ezeken a kellemetlen élményeken.
1: Meg vannak azok, akik szeretik a mélyvízbe, és elmennek egyből túrázni benne.
0: Ja,
1: mert túracipő.
0: Mint én, és ráadásul nem is túracipőben, hanem egy olyan cipőben, ami alapvetően kényelmes, csak rögtön egyből annyit mentem vele, hogy és nekem nem a talpam, vagy nem a sarkam, hanem, és nem oldalt, hanem konkrétan a talpamon egy-egy vízszójak stratégiai ponton úgy, hogy konkrétan ne lesse a lábra.
2: Jó. Az nagyon rossz. Szíptem
0: meg, így van.
2: Múltkor srácok, nekem is volt.
0: Igen?
2: Mondom, a múltkor nekem is volt, és csak mondom, hogy ez nagyon rossz.
0: Igen, rettenetes, igen. És ráadásul ma is rengeteget fogok menni, és holnap is rengeteget fogok menni, és vasárnap is feltetőleg. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy mire hát hétfőn, mire visszakeveredek ide Paksra, addig szerintem egy héten keresztül. Lehet, hogy itt maradok a stúdióban, nem fog tudni.
2: De erre tudod, mi a megoldás? Mert kézen állva kell menni.
0: Ez a megoldás, Zéti. ez egyszerű megoldás. Na jó, muszáj zenélünk egy kicsit, mert már 7 perce folyamatosan csak vízfolyagokról beszélgetünk, úgyhogy Oasis következik. To be where there's life a Gellértesektől. Let's go!

0: 6 óra 19 perc van, május 22-e, péntek, ez itt az Élesztő velem. Nyilván magamat mondom először, Ábival és Zétivel. Na, srácok, azt kell, hogy mondjam, hogy május 22-e lévén a mai napon Júlia, Rita, Emil, Renáta, Ugron és Román nevű hallgatóinkat üdvözöllem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Mi olyan vicces?
1: Hát, hogy úgy köszöntél be, hogy velem, most azon röhögtem.
0: Micsoda?
1: Mert ez most új volt. Ez még szokatlan.
2: Nem, mindig ezt szokta, Levi.
0: Dehogy is.
1: Mindig úgy köszöntél be, hogy velem?
2: Úgy szokta, hogy bemutat minket, és azt mondja, hogy és én, vagy velem, vagy engem.
1: Ugye, nem tudom, de most egymásra néztünk az Ábival, és megmosolyogtuk a helyzetet.
0: Cukik vagytok, igen.
2: De még nem tudjuk, ki vagy te.
0: Az elején elmondtam, nem?
2: De elég is, még sok is.
0: Igen, úristen, ja, hát kösz szépen. De egyébként igaza van, valóban, ennek elégnek kell.
1: Régen egyébként itt a rádiósoknál nem volt az, amikor mondjuk még nem volt internet, vagy ennyire nem volt népszerű, hogy mindenki hallgatta a rádiót, és nem tudta archoz kötni az embereket.
0: De biztos vagyok benne, ez tudja, hogy egy létező jelenség volt.
1: Tehát, és ez például milyen kellemetlen lehetett egy olyan embernek, vagy nem kellemetlen, csak ez egy fura szituáció. Nem, például úgy találkozol hírességgel, hogy a hangját
0: nem
1: ismered.
0: Nem is tudod, ja.
2: Más mondok, csak pont láttam egy videót, amikor még a Peli arról mesélt, hogy a Puskás öcsit hallgatta, vagyis hallgatta a rádióban az édesapjával, hogy ő játszik, és akkor pár évvel később meg ugye a VB-n csak onnan tudta, hogy névről tudta.
0: Igen, névre,
2: és azt, hogy te vagy az.
0: Jaj,
2: és ez nyugodt ennek már 60-70 éve.
0: Ez egy nagyon érdekes jelenség, és vannak olyanok, akik konkrétan szinkron színészek például.
1: Na, pont ezt akartam mondani, hogy egyszer egy budapesti plázában találkoztam Pál Tamással.
0: Tényleg?
1: Nagyon sok magyar filmet, meg sorozatot, vagyis hát nem magyar filmet, hanem magyar nyelvű filmet szinkronizált le.
0: És külföldi nyelvű filmeket szinkronizált le magyarnak.
1: Tessék.
2: Belezavarodtál kicsit.
0: A magyar szinkront.
1: Igen.
0: Külföldi
1: filmeket magyar nyelvre szinkronizáltak.
0: Igen.
1: És nagyon sok filmnek meg karakternek adta már az ikonikus hangját, és előttem fizetett egy bevásárló helyen, és pont megjegyeztem, hogy te nagyon ismerős vagy valahonnan, mert be volt rögződve, hogy ismerem ezt az embert, de nem tudtam, hogy hova kötni. És utána esett le egyébként, mert ő pedig nagyon lazán kezelte ezt. Ja, hát persze.
0: Ja, igen.
1: Kezet is fogott, mint hogyha ismernénk egymást, pedig igen, akkor találkoztuk életünkben először, ezt hozzáteszem.
0: Igen.
1: És utána esett le szerintem rá 5 perc, hogy baszki, ő volt.
0: Igen.
2: És várjál is, honnan ma ismerted? Hanem, hogy amikor egy szinkron színész hallgatok, akkor van olyan, hogy eszembe jött, hogy hú, ez a Dwayne Johnson. Miért? Hát amikor a Levi beszél, akkor eszembe jött, hogy a Levit hallgatom.
0: Persze.
2: És hogyha valaki ismerős hallgatok, hát igen, de pont ez a lényeg, hogy valakit hátad megérő megszólt, és hogy ki vagy.
0: Ja, de várjál, tehát pont a szinkron színészeknél érted, így az a Hevér Gáborról egyből Leonardo DiCaprio ugrik be, mert
2: ezért mondom, hogy vannak mindegyiknek, van egyik, főleg, hogyha így megjegyzed, nem tudom, hogy ő nem
0: már Pál Tamásnak egyébként kinél szokott lenni.
1: Hú, most így egyébként nem tudom.
0: Nem ugrik be.
1: De megnézzük, hogy kiket szinkronizált.
0: De figyelj, tehát a hangja alapján lett egyből ismerős amúgy a csávó, tehát azért nem tudtam hova kötni.
1: Igen, utána tettem össze, mivel annyira érthetően artikuláltan és ikonikus hanggal beszélt, hogy valószínűleg szinkron színész, és akkor elkezdtem keresgélni az interneten, vajon ki lehetett ő, és akkor utána, tényleg ő a Pál Tamás. Utána be is követtem TikTokon, mit lehet, hogy azóta egyébként követem, nem is valószínűleg, hogy azóta követem.
0: De várj, csekkolt, hogy milyen színészeknek ismeri. Egy ideje már nem követem egyébként a magyar szinkronról annyit, ez egy nagyon jó téma, hogy régen volt igazán ikonikus és nagyon jó. Amikor még kevesebb film, nem volt ekkora dömping, akkor a színészeknek még volt idejük felkészülni egy szinkron szerepre, ugyanúgy, mint bármilyen másik szerepre. És régen akkora klasszikusok voltak, hát az 1989-es Batman-nek a szinkronja az legendás, mert Jack Nicholsonnak Sinkó László a magyar hangja, ő volt a Joker, és az egy nagyon súlyos alakítás, csak így önmagában is majdnem jó, mint az eredeti. Úgyhogy ilyen klasszikusok születtek annak idején. Mostában már kevesebb az emlékezetes szinkron szerintem. Régen jó volt hallgatni ezeket a nagy színész óriásokat, ahogy más, ahogy külföldi nagy színész óriásoknak kölcsönzik a hangjukat, de mostanában már ez nem akkora művészet amúgy.
1: Hú, hát most egyébként pont egy ilyen nagyon rossz, meg mélypontú témát fog szóba hozni, de egyébként meghalt Scherer Péter. Nem tudom, hogy láttátok-e.
0: Igen, valóban. Ezzel a zenék és hírek után még ebben az órában foglalkozunk, egy kicsit elevenítsük fel.
1: Ja, mindenféleképpen.
0: Még nekem is volt alkalmam, egyetlen egyszer láttam amúgy színpadon játszani itt Pakson.
1: De jó.
0: Ja, azt is megdumálhatjuk. Most zenünk egy kicsit, jó, mert a zene után még következik a Robi hír összefoglalója is, és utána térünk vissza zenékkel, és egy kicsit Scherer Péterről is megemlékezünk. Témimpel a következik, az ausztrál Kevin Parker a 41 Mosquitoes Flying Information című korai klasszikusával. Let's go! 96.3 Paks FM. It's my favorite. I love it.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér-Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér-Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával csütörtökön folytatott megbeszélése során. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Putyin fontosnak nevezte a nukleáris erők felkészültségi szintjének emelését és alkotó elemének fejlesztését. Az orosz elnök szerint a triád a szükségesen elegendő szinten marad, Moszkva nem szándékozik fegyverkezési versenybe keveredni. A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön közölte, a gyakorlat keretében interkontinentális ballisztikus rakétákat, hiperszónikus rakétákat és légiindítású szárnyas rakétákat indítottak, írja az MTI. A kémiai szúnyoggyérítésről áttér a biológiai szúnyogírtásra Paks és várhatóan a Dunamenti térség is. Erről Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője tájékoztatta rádiónkat. A szakember szerint a váltás és a változás nem megy majd egyik pillanatról a másikra, és térségi összefogásra van szükség.
2: Elkezdjük feltérképezni a szúnyogfenyésző helyeket, mind a városban, mind a hullámtéren, erre megbízott minket Paks városa, hogy biológiailag majd későbbiekben, jövőben próbáljuk meg védekezni, minél kevesebb egyszert használni. Be kell vonni a környékbeli településeket is a szúnyoggyérítésbe, a biológiaiba. Gerjen csatlakozni kíván, madocsa csatlakozni kíván, bár nagyon kevés a pénzük rá, bölcske is csatlakozni kíván, a bal partról, a szembe levő oldalról, még Fogtő jelezte, de a többi települést nem. Meg hát természetesen Dunaföldvár, ha már régóta évek óta működtetjük a biológiai gyérítést, ő is kívánja folytatni, hogy megoszoljanak a költségek, meg kellene szállni a többi településnek is, és akkor már nem lesz annyira drága.
1: Kőszegi Dániel azt is elmondta, hogy a térségi együttműködés mellett a lakosságnak is együtt kell működnie a szúnyoggyérítésben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt hétvégén leesett nagy mennyiségű csapadék megtöltötte a kertekben lévő csapadékgyűjtőket, vödröket, hordókat, ezeket viszont egy héten belül el kell locsolni, ki kell üríteni, mert egy héten túl több ezer szúnyog kelhet ki belőlük.
2: Nagyjából nyáron a melegbe ez felgyógyul, ez a lárva fejlődés a vizekben, tehát akkor 6-7 nap alatt szúnyoggá fejlődik onnét a lárva, hűvösebb hónapokban akár ez egy 2 hetes időszak is lehet, de mindenképpen ha hetente kiöntjük a vizet a hordóból, az eszközből, a vödörből, kilocsoljuk, teljesen szárazra locsoljuk, ne adjunk benne még egy újnyi mély vizecskét se a hordó alján, az bőven elegendő. Mindenképpen öntjük ki, vagy ha nem tudjuk, mert egy nagyobb IBC tartályba vagy nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, nem tudjuk egy két alatt elocsolni, tehát meg rakjunk rá nagyon egyszerű egy szúnyogszálót a hordó szájára.
1: Ismét lecsaptak az online csalók Tolna vármegyében, ezúttal egy 75 éves dombovári férfit vertek át. A csalárdalkuszok megszerezték a férfi személyes és bankkártya adatait, aztán rávették távoli hozzáférés telepítésére is, írja közleményében a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést a dombovári rendőrkapitányságon egy 75 éves férfi, aki a közösségi oldalon figyelt fel egy videós tartalomra, melyben egy országosan ismert vállalkozó ajánlott gyorsan megtérülő befektetést. A linkre kattintva eljutott a jelentkezési felületre és megadta személyes adatait, nevét, lakcímét, telefonszámát. Hamarosan felvették vele a kapcsolatot, majd egy linket küldtek, amiben a bankkártya adatait kérték biztonsági kóddal együtt. Először 80 ezer forintot kellett utalnia, majd a gépen beléptették a netbankjába és az eszközeire távoli elérést biztosító programot és több alkalmazást is telepítettek vele. Az egyik platformon nézhette meg befektetési számlája egyenlegét. Eddig látszólag minden rendben volt, később már 4 ezer dollár utalását kérték, amit nem szeretett volna teljesíteni, de akkor már késő volt. Csak azt látta, hogy a netbankjában átállította valaki a limiteket, és átvették az irányítást az eszközei felett. Mivel gyanút fogott, és nem volt hajlandó az ellenőrző kódot bediktálni, az újabb utalás nem járt sikerrel. Ezt a távolról kezdeményezett kísérletet a bankbiztonság is kiszúrta, és üzenetet küldött, amivel megakadályozták, hogy nagyobb kára keletkezzen.

0: A rendőrség arra figyelmeztet, hogy mindig legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél is.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 6 óra 38 perc van, május 22-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, és a feleslegesen latinos hangulat után ismét itt vagyunk Ábival és Zétivel a stúdió közepette.
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Ja.
3: Jó reggelt!
1: Igen, hogyha esetleg véletlenül még csak most csatlakozik hozzánk valaki a bulihoz, akkor már is közlöm, hogy odakint az idő már most menő. Pillanat, frissítem az orrát.
2: Ránézésre ilyen 15 fok.
1: Ránézésre? Ezt tippeled? Mm-hmm. Na várjál, nézzük mennyi az ebből. Hát 16, nem rossz, nem rossz. Nem rossz.
2: Ennyi csalt a szemem.
1: Derült, folyamatos és erőszakos napsütésben lesz ma is részünk. 25 fok lesz a max, és egyébként holnap már 27 és 28 vasárnap, szóval a 30 fokos álomhatárt fogjuk pedzegetni már jövő héten. Tehát konkrétan akkor érkezik meg a nyári hőség, amikor már kb. Nyár lesz. Egész jók vagyunk amúgy. Amúgy ebből, igen, a szempontból ez a tavasz úgy zajlott le, valahogy így, mint hogy így rendben lennének a dolgok kb. Volt egy kis csapadék, nem volt egyfolytában folyamat iszonyat meleg, nem érkezett meg ideje korán a nyár. Ez nekem szimpatikus. Remélhetőleg a nyár meg hasonló szellemben fog lezajlani, és az ősz, remélem, hogy lesz egy kis őszünk is. Mostában utálom, hogy kitolódik az egész, és októberben még kb. 30 fok van az ég szerelmére.
2: Az a legjobb, nem? Ez az ősz, amikor kezdődik az ősz idő.
1: Amikor igazi ősz idő kezdődik.
2: Aha.
1: Amikor már van egy kis cidri, amikor már sárulnak a levelek.
2: Színek, illatok.
1: Így van, a színek és az illatok. Ezeket Pécsen éltem át leggyakrabban. Az igazi őszt, a rothadó fa leveles őszt. És szétadtam azt a hangulatot.
2: Annak van egyfajta feelingje, azért nagyon, ezt meg kell.
1: Nagyon feelinges, így van. Na, ha már ősz és hulló falevelek és mulandóság, Scherer Péter halálhíre érkezett meg a napokban. Ez mikor is történt egész
2: tegnap, pontosan? Tegnap előtt, nem
1: tegnap
2: tudom.
1: Tegnap előtt, ugye?
3: 19-én.
1: Uh-huh. Egészen váratlanul, holott egyébként egy a Wikipédiát olvasom, szóval egy hosszantartó súlyos betegségnek volt ő az elszenvedője, és így 64 éves volt. Scherer Péter egy legendás és nagyon rokonszenves alakja volt a magyar színművészetnek.
2: Egy ikon.
1: Igen.
2: Tulajdonképpen.
1: Az. Így is mondhatjuk.
2: Próbáltam utána olvasni egy-két információt, amiket így most érdemes lenne megemlíteni. Egyébként az eredeti tanulmányait egyébként Budapesti Műszaki Egyetemen végezte.
1: Hoppá. Valóban, valóban, valóban, és utána lépett színészi pályára akkor ezek szerint.
2: Igen, most már elpölgettem, de ha jól emlékszem, akkor vagy villamospérnöki, vagy
1: Igen, az volt. Nem, építőmérnöki. Diplomát is szerzett a Műszaki Egyetemen.
2: Ajkai származású.
1: Ajkai származású, és hát természetesen leggyakrabban tényleg, tehát Jancsó Miklós filmjében egy ikonikus páros alakult ki Mucsi Zoltánnal közösen, Kapa és Pepe különös karaktere, a meglehetősen toxikus, de elválaszthatatlan barátságban lévő páros, és ő egyébként amúgy meg a Jancsó filmeken kívül is egy nagyon, nagyon fontos partnere volt, mint az életben is egy szoros barátként, mint pedig a színpadon, vagy akár filmekben. Ők nagyon sokszor kollaboráltak egymással, és na hát ők egy ikon egyébként, amúgy így ők ketten. Nagyon, és szeretetre méltó üzenetet rakott ki Mucsi Zoltán, természetesen Scherer Péter halálhírére, valami olyasmit írt, hogy a nap már nem süt ugyanúgy, így, hogy meghalt az ő drága barátja. Ez megmelengedte a kis szívemet.
2: Abszolút.
1: Igen, és például az egyik emlékezetes szerepe egyébként, amit láttam tőle, a Kontrollban. Láttatok a Kontrollt? Nem láttatok,
2: nem,
1: a Kontrollt?
2: Nem,
3: részben.
2: Én nem vagyok egy filmes.
1: Nem vagy filmes. Nem, te gasztró ember vagy. Téged nem érdekelnek a filmek. De miért nem?
2: Nem tudom.
1: Ez már.
2: Régebben nézegettem filmeket, de mostanában nagyon kimaradnak meg, hogy egyáltalán nem köt le. Nem tudok végignézni egy filmet.
1: Hihetetlen.
3: Ezek a mai fiatalok.
1: Hát ez borzasztó.
3: Csak a TikTok.
1: Tehát ezért, hát ezért mégis, és hogy veszed magadhoz a mozgóképes médiát? Kis rövid videók formájában?
2: Hát egyébként legtöbbször nagyon szánalmas, de igen.
1: Zétikém baba. Hallod? Szedd már össze magad. A filmek megkerülhetetlen elemei az emberi civilizációnak. És Scherer Péter, ha nagyon emlékezeteset alakított, például a Kontrollban, az egyik legjobb magyar filmben amúgy, hanem a legjobban. De 2004-es Kontroll Antal Nimród, vagyis 2003-as Halhatatlan alkotásában Scherer Péter nem tudom, egy ilyen, a fizimiskához nagyon illő, gyakran alakított ilyeneket, a kisszerű, de a saját hatalmukba teljesen megrészegülő figurákat, és ő is egy ilyen metrós kis főnököt játszott, aki azonban úgy várja el a figyelmet a beosztottjaitól, hogy tényleg egy ilyen nagyon hangos figurát játszott, de amúgy komolyan vehetetlen figurát.
2: És a Kincsem című filmet láttam egyébként, abban is játszott, ő volt a bankár.
1: Aha, egy bankár. Is. Na, ez is egy nagyon, is egy jó
2: nagyon, nagyon egyébként magához illő szerepet kapott ott is.
1: Aha.
2: Arra az tisztán megvan, most itt előttem, arra emlékszem.
1: Nagyon bírtam, és volt alkalmam nemrég látni élőben is, hiszen itt Paksan játszott Mucsi Zoltánnal, és Turóci Szabolcsal kiegészülve. Ők hármasban már régóta játszottak egy ilyen darabot, és csúcs volt, bemásztak a közönség közé, képzeld el, és aprókat tarháltak. És én is dobtam nekik. Azt hiszem, én pont neki dobtam, amúgy. Ők hárman mind ott voltak, tényleg bemásztak így a székek közé. Nagyon, nagyon menő volt. Csúcs hangulatot hoztak, és nagyon jók voltak együtt.
2: Milyenkor jó ezeket az emlékeket elővenni egyébként? Megmelengeti abszolút az embernek a szívét.
1: Nekem igen. Igen, abszolút. Abszolút. Úgyhogy nagyon szeretik Scherer Pétert, és jó utat kívánunk neki innen a Paks FM szerkesztőségéből. Na, srácok, most zenéljünk egy kicsit. Even on the Parazol következik a 1965 című track 2012-ből és nem 1965-ből, aztán utána jövünk vissza a srácokkal.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Az Ivan and the Parazol elképesztően lendületes és epic 1965 című trackje után ismét itt vagyunk a stúdióba, és úgy hallom, hogy végre pontot teszünk egy régóta húzódó ügy végére, amennyiben itt már az már a harmadik olyan beszélgetésünk, amikor szóba jön egy bizonyos sztori, amit most lehet, hogy hallani is fogunk.
2: Hát nem, jön a fesztivál szezon, meg jön a nyári, hát ahogy te mondod, lazulás, és kicsit az emberek szeretnek, nem tudom, Balatonra járni, Dunára, hasonlók, és én az étire akárhányszor ránézek, én nem tudok nem nevetni, mert van egy sztori, ami majdnem, hogy közös, lent voltunk Siófokon, ugye fiatalok, el vagyunk, éljük az életünket, többet nem kell mondani, és én másnap csak kapok egy hírt, meg képeket egy bizonyos boilerről, és innentől átadom az étinek a történet mesélését.
1: Ez fejtsd ki már.
3: Történt egy kis kalamajka. Maradjunk annyiban. Nem, hát az volt egyébként a sztori, hogy Siófok legnagyobb szórakozóhelyén voltunk, de meddig bulisztunk egyébként, és nem tudom, hogy nálunk, nem, vagy nekünk Sóston volt a szállásunk. Az nem tudom mennyi, szerintem egy ilyen 6-7-8 kilométer lehet.
2: A Petőfi sétánytól.
3: A Petőfi sétánytól, vagyis hát attól a buli komplexumtól, ahol mi voltunk. És akkor haza kellett menni, hát nem taxival, én például félig rollereztem, félig meddig rollereztem.
1: Félig rollereztél?
2: Azért, mert nincs meggyőződve róla szerintem.
3: Lehet bérelni ezeket az elektromos rollereket, és van egy zóna, amin kívül nem mehetsz. Igen. És ott kell hagyni, úgyhogy utána gyalogolnom kellett.
1: Ja, azért félig.
3: Igen, ez tüzetesebben egyébként a Sóstai vasútállomás, ahol le tudod rakni utoljára ezeket az elektromos rollereket.
2: Szabadi Sóstó.
1: De az tök jó, hogy vasútállomásig mehetsz már, igen. Valaki meg pont kb. Csak addig mehet.
3: Vagy nem vasútállomás, hanem egy vonat megálló.
1: Ja, menő. Oké. Okay. Na igen, szóval.
3: Ahogy leszálltam este,
2: hajnali 5.
3: Hajnalban, és bandukoltam haza, még körülbelül másfél kilométer lehetett a szállástól. Megláttam, hogy rám csillan egy boiler a gyárokba.
1: Ilyenekre van kiegyezve a szemed egyébként,
3: hogy ezekből
1: kiszúrva. Úgy megy mindenhova, hogy az mi? Drágaságom? Az ő van egy boiler, igen.
3: Hát nem, de most ezt elég egyszerű volt kiszúrni, mert pont így a holdnak a fénye rácsillant, és egy nagyon gyönyörű fehér
2: hajtó. Tudod, nem ez a kis boiler, az az igazi nagy.
1: Az igazi nagy.
3: Egy gyönyörű 80 literes fehér hajtó.
1: Gyönyörű a holdfényben derengő 80 literes boiler.
3: És mondtam, hogy nekem ez kell. Úgyhogy...
1: De várjál, hogy mégis... Hogy jutottál arra a következtetésre, hogy ez neked kell?
3: Gondolom lomizás volt, vagy nem tudom milyen, hát, vagy nem, nagy takarítás.
2: Te vetted úgy.
3: Lomtalanítás.
2: Ez valakinek kellett, azóta keresi.
3: De akkor miért rakja ki az utcára? Tudod.
2: Szegény visszament Pécsi.
1: De várjál, mi van? Tehát mi van?
3: Az is rá volt írva, hogy elvihető, csak lekopott, amikor vittem.
1: Oké. Okay. Várjál, igen, tehát meglátod a boilert.
3: Fölvettem a vállamra, és akkor elkezdtem vele lépkedni. Nagyon nehezen jött fel a vállamra, elkezdtem vele lépkedni, és tudod, azzal a lendülettel vitte a boiler jobbra-balra.
1: Igen.
3: És le kellett tegyem körülbelül 5-6 méter után, mert nagyon nehéz
1: ez nem
3: volt.
1: Nem fog menni, igen.
3: Igen. Ledobtam a vállamról, felborult, majd a szemem láttára, hogy kifolyt belőle 20 liter víz. Körülbelül.
1: Hoppá.
3: Utána gondoltam, hogy ennyivel könnyebb lesz.
1: Igen, persze, ez csak jó lehet.
3: Fölvettem a vállamra, hazamentem a szállásig, elcipeltem, és beraktam a sátorba, mivel sátoroztunk is, és lefeküdtem aludni.
1: Mellé?
3: Igen.
2: És reggel én már csak annyit kapok, hogy jön egy kép az étőt, és mi történt, és akkor hát az a vicces, hogy elvileg az éti félkomással hozott egy ilyet, és az a jó, hogy sétált fel 3 kilométert, reggel meg józanul nem tudja megemelni.
3: Nagyon nehéz, nem tudom, hogy... Nagyon nehéz volt egyébként.
1: Amúgy basz, hogy egy boilerről van szó, szóval miért nem görgetted, tudod így?
3: Ja, hát mert rajta voltak ugye a tartókozója, ja. És akkor... Mindig ugrott
2: ez
3: volna
2: egyet.
3: De várj, és azt kell volna, hogy ráállok a tetejére, és haza arra, gurulok fel, vagy úgyhogy tudom, lépkedek a boiler tetejére.
1: Arra ébredtél, hogy ott fekszik melletted egy boiler.
3: Igen, tulajdonképpen.
1: Igen, de ez, hogy mondjam, kellemetlen dolgokra is ébredtem már.
3: Nagyon szóval kár, hogy ezt nem tudjuk vizualizálni most.
1: Hát szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy ott fekszel a sátorban, és ott van melletted egy 80 literes boiler.
3: Igen. Egy nagyon jó, jó sztori. Vízköves, vízköves volt.
1: Mielőtt még lelépünk zenélni, egyetlen egy kérdésem van még.
3: Igen.
1: Meg van még?
3: Nem.
2: Tényleg mit csináltál vele?
3: Nem. Hát,
1: hogy mit csinált veled inkább?
3: Elraktam emlékbe.
1: Igen.
3: Egy de olyan helyre, hogy én sem tudom, hogy hova van.
1: Hogy lehet elveszteni 80 literes bojlert?
3: Majd elmesélem. Ez majd egy másik sztori, ez majd egy következő sztori lesz.
1: Oké, okay, minden további tekatúriázás nélkül Radiohead-től következik a Just.

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süssű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Hozzátette, most arról van szó, hogy milyen projekteket tudunk elfogadni, és tud elfogadni az Európai Bizottság, amelyeket még végre lehet hajtani záros határidőn belül, írja az MTI. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 ezer fő alatti városok kategóriában, olvasható a Telepaks oldalán. Fodor Szurovszki Tünde, városi főkertész a Telepaksnak elmondta, a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 versenykategóriába, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. A főkertész hozzátette, idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriákban is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudnak még megmutatni a városból. Szerszámokat lopott egy nő Tolnán. A tolnai rendőrőrsön tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Bajcsi-Zsilinszki utcában valaki eltulajdonította a kocsi bejárójukon felejtett szerszámos táskáját, benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségi közleményben az áll, hogy az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. Az egyenruhások a beszerzett információk alapján a napokban azonosított az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értéket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett. Az ügyiratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Értékelte az elmúlt bajnoki szezont a PFC ügyvezetője. Haraszti Zsolt a klub weboldalára feltöltött videóban az őszi és a tavaszi idényről, a keretben történő változásokról, valamint az elmúlt évek dobogós helyezéseiről is beszélt.
5: Egyrészt azt gondolom, nagyon pozitív évünk lett így. Azért ősszel ugye megalapoztuk ezt, mert rengeteg pontot gyűjtöttünk, ott 2 pontra voltunk csak az első helytől. A tavasz az már nem annyira sikerült, sok sérülés volt, voltak problémáink még, de ez mutatja, hogy mennyire erős a közösségünk, hogy ki tudtuk ezt küszöbölni, és odaértünk a 3. helyre. Ez egy óriási eredmény. Természetesen lesznek a keretben változások. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, ez kölcsön volt már nekünk. Ádám Martin távozik a klubtól. Alakszai visszamegy Nyíregyházára, egyelőre ez a biztos pont. Szinte mindenkit vissza akarunk hozni a felkészülésre, és majd utána eldől a sorsuk. Maradjunk annyi, hogy az értékeinket nagyon próbáljuk megvédeni. Tehát biztosan Paksolt csak olyan játékos fog távozni, akiért komoly gazdasági háttér lesz. Visszanéztem, utolsó 3 évben a Ferencváros bírja csak ezt, hogy mindháromszor dobogon végzett, úgyhogy erre megint szintén büszkék lehetünk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek alatt mindig próbáltak egy kicsit temetni bennünket, de hát nem sikerült, úgyhogy a Paksi él és virú.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Élesztő. Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora.

0: ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, 7 óra 8 perc van, és május 22-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez itt Ábi, ez pedig Zéti.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Ne egyszerre.
3: Ne egyszerre.
1: De egyszerre, ez király volt. Na, random trippet hallottatok, az volt a Digital World 2012-ből. Mi pedig itt vagyunk, és folyamatosan kajákról beszélünk. Miért? Gondolom, már iszonyat éhesek vagyunk.
3: Így van, most reggeliztünk még.
1: Nem.
2: De miért nem néztek? Ja, nekem kéne valamit csinálni.
3: Mert majd én elmondom, hogy miért az étére nézünk, mert egy ilyen iratlan szabályunk van, hogy mindig máshoz pogácsát reggel, és most az éti.
1: Igen.
3: Az étinek kellett volna, és üres kéze beállított.
1: Üres, képes volt.
2: Én lettem volna most a pogácsahozó.
3: Hát,
1: a pogácsa
3: igen.
1: Felelős.
2: Mert múltkor mennyit hoztam? Annyi volt itt? Akkora halomban itt áll.
3: És ez ki hozta? Én.
1: Így van.
2: Mit, amikor nem volt állít, csak meg ketten csináltuk az élesztőt.
3: Hát abból én mikor ettem?
1: Jó, basszus, tényleg.
2: Ugye, halomban álltak a pogák.
1: Így van.
3: És abból
1: ennek nem sok.
2: Képzeld, hogy át kellett hívni a szomszéd építkezésre a munkásokat, hogy lapáttal hányják arra a pogácsát, mert annyi volt.
1: Konkrétan hívtunk embereket, hogy könyörgünk, segítsenek be. Mert...
3: De én sem vagyok.
1: Ja, egyébként igen, hagyjuk már ezt, egyértelműen csak azért beszélünk kajákról, mert meg tudnánk enni egy ökröt kávé, de... Na jó...
2: Nem szabad enni.
1: Jó, de szabad
2: annyit,
1: enni.
2: Annyit.
1: Szabad enni, és felismerült itt már az adás előtt, mert ugye eleve úgy jöttünk a stúdióba, hogy még bármilyen élő bejelentkezés, meg ilyenek előtt Ábival már arról beszélgettünk, hogy ilyen étterembeli élményeinkről. És igen, itt felmerült egy kicsit a kis adag, de módos és nagyon igényes kaja, illetve a nagy adag kaják között étteremben, hogyha étterembe járok, nekem kardinális kérdés, hogy ott jól is lakjak, mint az állat. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog nekem. Te ezzel szemben, Ábi, pont valami nagy csalódásról adtál számot.
3: Igen, hát én olyanokra emlékszem, amikor ugye elmegy a vidéki Pestre, vagy valami hasonló, és ilyen exkluzív éttermek, vagy
1: exkluzív
3: hát, nekem exkluzív, mert
2: nem csak Budapesten van.
3: Ja, jó, azért mondom, hogy talán Pesten történt meg ez az egy alkalom, és azt mondják nekem, hogy megkérdezem, direkt megkérdezem. Ezek miatt megkérdezem, hogy mondom, jól lakok vele? Jelenleg olyan, hát súlyosabb emberről szeretek enni. És megkérdezem, hogy jól lakok vele, mennyi az arány, ez egy tészta volt, tészta, hús arány, hú, hát még senki nem panaszkodott. És kihoztak egy, hát számomra egy falatnyi kaját, de hát mindenki megírja ezt az asztalnál, hogy senki nem lakott volna jól vele.
2: Jó nagy szád van.
1: Ja, az biztos. És ez az, amire rá akartam kérdezni nálad, Zéti, hogy legitime az a kérdés vásárlók részéről, hogy ezzel jól lakok-e?
2: Igen, csak akkor előre fel kell tüntetni egyébként. Meg nem szabad akkor félreinformálni a vendéget, én úgy vagyok vele. Tehát, hogyha akkor az étel, akkor...
1: De azt...
2: De közölni kell.
1: Ez nem modortalanság megkérdezni ilyet?
2: Mit? Nem.
1: Ez étteremben teljesen legit.
2: Nem. Én például biztos, hogy úgy csinálnám, hogyha én lennék mondjuk a vendéglátó, hogy felhívnám arra a figyelmet, hogy három dolgot válasszon az étlapról, mondjuk az előételek, a főételek és a desszertek közül egyből, hogy mondjuk a három fogás ad ki egy egész étkezés, aha, nem csak egy főétel.
1: Tehát ez érdemes.
2: Mert ugye a magyar éttermeknek a többsége közé arra van be szocializál, vagy ez hülyeség szó. Vagy...
1: Ráállva.
2: Igen. Hogy kérsz egy főételt, és jól laksz.
1: Ja, pontosan.
3: Mert azok vannak olyanok, akik feltüntetik, hogy és akkor tényleg tudod, hogy mit kapsz.
1: Igen,
3: nyilván
1: igen,
3: nem
1: igen.
3: Vagy benne biztos, mert akkor, amikor ott ülsz éhensen, akkor csak az van benned, hogy egyél. De ha oda van írva, hogy 100 gram kacsacombot kapsz, meg 100 gram burgonyát, akkor már nem köthetnek be, és
1: igen.
3: Nem akarok kikezdeni semmelyik étteremlánccal. De amikor megkérdezem, akkor nem azt mondom, hogy ne mondja azt. Hát mondták már nekem azt, hogy mennyit, mekkora étvágyad van? És akkor mondom, hogy nagy.
1: Gigantikus.
3: És meg ezek a húsarány, engem inkább a húsarány zavart a legjobban, aha, mert ilyen három nagyon kicsi kis húsdarabot tettek a tészta közé.
1: De ez azért van egyébként, mert sok étterem, meg ez egy, tényleg egy, nem trend, hát régóta dívik ez már, tudod, hogy nem azért mész étterembe, hogy jól lakja, hanem azért, hogy így az ízeket
3: szörnyű. Kiér.
2: De jól is lehet lakni. Én ugye például dolgoztam, úgymond az általad említett elit körben, uh-huh, és nagyon sokszor megkaptam a nál fine dining éttermekben, és nagyon sokszor megkaptuk azt, hogy bármi ezt elmosogat. Ugye ez a legátlagosabb.
4: Igen.
2: Egyébként hát egyrészt nagyon rosszul esett, hogy dolgoztam vele 17 órát egy nap, úgyhogy körülbelül háromszor volt időm elszívni egy-egy szál cigarettát. Aha. Most csak az időt akarom szemléltetni, hogy mennyi szünetünk volt. És semmi. Akkor a végén mondanak egyet. Másrészt meg egyébként meg nem, mert szerintem nem volt olyan az étteremben, aki úgy ment el volna. Vagy egy ilyen étteremben nincsen, aki úgy megy el, hogy éhesen.
1: Igen, pontosan. Meg egy ilyen étteremben úgy mész, úgy mész oda tényleg, hogy tudod, hogy mire számítsál. És vannak éttermek, ahova úgy érdemes betérni, hogy itt most csillapítom a
3: de az Éti mondta is a csárdákat.
1: Aha.
2: De igen, de például, ugye mikor, ahol én dolgoztam, ott egy hétfogásos menüsort adtunk, degustációs menüként feltállalva, és annak az még van kettő kiegészítő fogás, ami nincs van az étlapon, csak az, hogy mindenkinek jár igazán, tehát 9 fogás magyarul.
1: Igen.
2: És azt számolgattuk ott mindig, hogy amikor étlapváltás is volt, hogy nagyjából az ételeknek az összesi, ami kimegy a tányérom, nyilván 9 részletben, de majdnem 1100 gramm. Aki szerintem, aki 1,1 kiló kajától nem lakik jól, hát ja, akkor nem, azt már nem tudok hova.
3: De azért mondom, hogy most megint más, hogyha nem azt mondom, fel van tüntetve. Vagy nem, én ezek ellen sem vagyok, csak ez az alkalom, ez bennem mély nyomot hagyott, mert éppenséggel ebédelni mentünk, és én ha ebédelni megyek, és pénzt adok ki az ételért, én szeretek jól lakni. Lehet bármilyen, hát én ezen az oldalon vagyok, nem mint te, hogy lehet bár olyan Michelin csillag, vagy éppenséggel exkluzív étterem.
1: Hát ő szeretne ezt a kertét.
3: Egyszer-kétszer lehet egy olyan alkalom, ez is egy olyan alkalom volt, hogy inkább a családról szólt, vagy hasonló, de utána nagyon ciki megállni a Mekiben a... Nem? Most igen, bocsánat, hogy ezt mondom, igen, de tényleg azért mi szerintem mindannyian egyet értetünk abban, hogy tényleg vannak azok a szintű árértékarányok, hogy inkább nem kérsz még egy desszertet, vagy még egy ételt, mert egyszerűen fáj.
1: Ja, igen. Van egy egyensúly, amire lehet törekedni szerintem a kettő között.
2: Akkor rossz az étteremnek annak a marketingben. Pont erről beszéltük, persze, hogy a Meki az mekkora egy ilyen aljadék cég, hogy szerintem akkor egy ilyen, hát tényleg, hát marketing figyelj, szempontból.
1: Abszolút, hát persze, hát olyan brutális,
2: figyelj, egy agresszív belesember,
1: is nagyon hatékony.
2: Egy belesember most mind az ámbival szerintem egy 6-7 ezer forintos kosárértékben megeszünk, hogyha éhesenben megyünk, nem?
3: Sajnos, igen, én 5000 forintot nem szoktam, mert alapból 2 burgerre kezdek, erről most szokok le, csak hogy kicsit tartsam a normalitást, de igen, bőven.
1: Igen.
2: Igen,
3: hát amikor egy menü 3000 valahány száz már, közepes vagy kis menü, vagy mit jelentenek ezek?
1: Igen, akkor abból könnyű már meglenni ennek az értéknek.
2: Igen.
1: Na, srácok, zenéljünk egy kicsit. Gorillaz következik, a 2001-es ős klasszikus Clint Eastwood, és aztán jövünk vissza a srácokkal még egy pillanatra.

0: Oh yeah! 7 óra 22 perc van, május 22-e péntek, ez itt a Paks FM, az élesztő, Ábival, Zétivel és velem. És természetesen a Gorilla azzal, akinek a klasszikus 2001-es Clint Eastwood című trackjét hallottátok az imént. És úristen, megvan mentve az életünk.
1: Egyébként pont beszéltünk a kajáról, és megidéztünk egy tál ilyen hatalmas bundás kenyeret.
0: Történt. Minden idők legfantasztikusabb főnöke, Andi, ellátott bennünket bundás kenyérrel. Elhiszitek ezt? Hölgyeim és uraim, minden idők legcsodálatosabb reggeli hangulata történik itt a stúdióban. Felszeletett
1: uborkával. Élőadásban megkóstoljuk?
0: Megkóstoljuk élőadásban. Mert addig is, amíg itt Zétivel dumálgatunk erről, és Zéti már az első falatot magához is vette.
1: Ez még csak az uborka. Jó az uborka. Én megkóstolom most a bundás kenyeret.
0: Ábi körbe ment, és konkrétan egy ilyen kancsóból teát töltött nekünk pöttyös bögrébe. Hát megőrültek. Sőt, fortunás bögrébe, ami
1: nagymama piknik.
0: Van. Nagymama piknik. Köszönjük
1: az
0: szépen.
1: A neve, nem?
0: Nem tudom, az a neve.
1: Hát lehet így nevezni?
0: Közben kaját.
2: Elnézést kérünk mindenkitől.
1: Én mondtam, hogy megkóstolom.
2: De ezt nem úgy kell, hanem első falat. És ilyen hangos, hogy...
0: Ne. Csupodjál a mikrofonban, mert lekeverlek a francban.
2: De milyen volt az első falat?
0: Kifogtál
2: egy olyan kenyeret, ami nem finom.
0: Dehogy is.
1: Kellemesen csiklandozta a nyelvemet.
0: Jaj, ezt akartam hallani, és most is most
2: mivel említettél. Te forró, akkor olyan hírbőrességgel akartál
0: írni. Mennyi tiszta erőből belekortyolt.
2: Olyan gyorsan.
0: Itt amúgy is arról beszélgettünk, hogy láván sütni húst, meg ilyeneket.
1: Bundás kenyeret láván sütni. Mert pont mondta a Levél, mesélte, hogy Izlandon volt. Kitölt a vulkán, és kimentek grillezni az arcok.
0: Az arcok, persze. Vannak videók arról, hogy ott állnak az emberek a lávafolyam mellett, mert viszonylag meg lehetett közelíteni egész biztonságosan a dolgot, és őt sütögettek arcokat.
1: Ezt hívják fenntartató gasztronómi.
0: Igen, ez a geotermikus energia tökéletes kihasználása, amit a Tiznadon amúgy is nyomnak.
1: Ezt most le kell mozogni, ez biztos.
0: Igen, abszolút. Nektek van is ugye egy ilyen tervetek, hogy kicsit visszavesztek, ehhez képest most itt van egy nagy halombundás kenyér a stúdióban.
2: Igen, ma péntek van, ugye kell egy csalónap. Az elhíresült csalónap.
0: És ez péntek lesz akkor?
2: Hát, meg a tegnap, meg ugye ahol, meg hát vasárnap ugye mamánál ebéd.
0: Srácok, ez így nem fog menni. Nekem viszont lehet, én slank vagyok, és vékony. És
2: miért mi nem?
0: Nem.
2: No.
0: Kikérem
2: magam.
0: Dehogy is két nagy mackós ember előtt. És mégis még hajatok is van.
1: Nem kér ez a bundás kenyér már nekem, de hát...
0: És ott van a legközelebb az ETS természetesen, igen, mint hogyha kizárólag.
1: A tömeghozás törvénye.
0: Igen, előkészítve. Na, most csak egy rövid időre tértünk vissza, mert most azonnal elmegyünk kajálni amúgy. By the way, Grimes következik, IO-val közös Violence című trackje, utána pedig egy kis reklám következik, és Robi hír összefoglalóját is hallani fogjátok, és utána jövünk vissza a srácokkal. Reményeink szerint már jól lakva egy kicsit.

0: folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi

0: nálunk gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurta kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségére, és a tengeri útvonalon áthaladó összes hajó számára kötelezővé tette az előzetes engedélykérést, közölte csütörtökön a brit közszolgálati média. A Teherán által újonnan létrehozott, a Perzsolyből szorosait felügyelő hatóság által közzétett térkép szerint az iráni fegyveres erők ellenőrzése egy több mint 22.000 négyzetkilométeres övezetre terjed ki. A zóna Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti. Az új hatóság közlése szerint a szoroson való áthaladáshoz a jövőben előzetes egyeztetésre és engedélyre lesz szükség. Az Egyesült Államok és Perzsőből menti szövetségesei korábban többször is elutasították Irán ellenőrzési törekvéseit, és Washington arra is felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat, írja az MTI. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a Ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is, írja az MTI. A kémiai szúnyoggyérítésről áttér a biológiai szúnyogírtásra Paks és várhatóan a Dunamenti térség is. Erről Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője tájékoztatta rádiónkat. A szakember szerint a váltás és a változás nem megy majd egyik pillanatról a másikra, és térségi összefogásra van szükség.
3: Elkezdjük feltérképezni a szúnyogfenyésző helyeket, mind a városban, mind a hullámtéren. Erre megbízott minket Paks városa, hogy biológiailag majd későbbiekben, jövőben próbáljuk meg védekezni, minél kevesebb egyszert használni. Be kell vonni a környékbeli településeket is a szúnyoggyérítésbe, a biológiaiba. Gerjen csatlakozni kíván, madocsa csatlakozni kíván, bár nagyon kevés a pénzük rá, bölcske is csatlakozni kíván, a bal partról, a szembe levő oldalról, még Fogtő jelezte, de a többi település nem. Meg hát természetesen Dunak Földvár, ha már régóta, évek óta működtetjük a biológiai gyérítést, ő is kívánja folytatni, hogy megoszoljanak a költségek, be kellene szállni a többi településnek is, és akkor már nem lesz annyira drága.
2: Kőszegi Dániel azt is elmondta, hogy a térségi együttműködés mellett a lakosságnak is együtt kell működnie a szúnyoggyérítésben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt hétvégén leesett nagy mennyiségű csapadék megtöltötte a kertekben lévő csapadékgyűjtőket, vödröket, hordókat, ezeket viszont egy héten belül el kell locsolni, ki kell üríteni, mert egy héten túl több ezer szúnyog kelhet ki belőlük.
3: Nagyjából nyáron a melegbe ez felgyógyul, ez a lárva fejlődés a vizekben, tehát akkor 6-7 nap alatt szúnyoggá fejlődik onnét a lárva, hűvösebb hónapokban akár ez egy kéthetes időszak is lehet, de mindenképpen, ha hetente kiöntjük a vizet hordóból, az eszközből, a vödörből, kilocsoljuk, teljesen szárazra locsoljuk, ne adjunk benne még egy újnyi mély vizecskét se a hordó alján, az bőven elegendő. Mindenképpen öntjük ki, vagy ha nem tudjuk, mert egy nagyobb IBC tartályba, vagy nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, nem tudjuk egy hét alatt elocsolni, meg rakjunk rá nagyon egyszerű egy szúnyogszálót a hordó szájára.
2: Szerszámokat lopott egy nő Tolnán. A tolnai rendőrőrsön tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Bajcsi Zsilinszki utcában valaki eltulajdonította a kocsiben járójukon felejtett szerszámos táskáját, benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségi közleményben az áll, hogy az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. Az egyenruhások a beszerzett információk alapján a napokban azonosították az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értéket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett.

0: az ügyiratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.
2: Right about now. The Funk's

0: Ébresztő, a Pax FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 39 perc van, és május 22-e, ez itt a Pax FM, ez itt az élesztő Ábival, Zétivel és velem.
2: Még a mundás kenyerekkel.
1: Aha, azokkal már nem. Addig is, amíg itt Robi a hírekkel foglalkozott, és amíg a Fatboy Slimtől szólt a halhatatlan Rockefeller Skank 1999-ből, addig mi itt akkora pusztítást csaptunk amúgy a stúdióban.
3: Hogy visszaíztam az eddig leadott kilóimat szerintem.
1: Igen, és lehet, hogy még rajtam is egy picit meg fog látszódni ez.
3: Jól esett egyébként.
1: És ketchup is került valahogy, amúgy és bundás kenyerekről volt szó, amiket, mint mondottunk, Andi egyszer csak meghozott egy nagy halom bundás kenyeret.
3: Nagyon fura bundás kenyerevési szokások léteznek, ugye ezt elkezdtük beszélni. Mi például Levivel most ketchup-al lettük, Ábi mellettünk itt egy kocka sajttal.
1: Na ez ami felett nem térek napirendre egyébként.
2: Hát te meg azt mondtad, hogy tejfőle leszed. Szerintem én nem kóstoltam még, de most tejtermék az is. Annyival nem lehet külön, mint amit én csináltam.
1: Ez teljesen más a kettő.
2: Mi ez ilyen krém sajt?
1: Micsoda?
3: Nem lehet, hogy kamembertet egy menzás trapistához hasonlít.
1: Igen.
2: Hát én nem is azt mondom, én a tejfölt hasonlítottam a kocka medve sajthoz.
1: Ami szintén összehasonlíthatatlan.
2: Jó, akkor én most innen kimerek, hogy te ekkora idék vagytok.
3: Ja, Istenem.
2: Gasztronómiai szakértők. Nekem mindegy.
1: Hát, nekem azért nem.
2: Hát a ketchup-ba nem tudom összehasonlítani a tejfőt, de a tejterméket össze tudom a tejtermékkel hasonlítani.
1: De az ami vérlázító szerintem az, aki majonézt rak rá. Tehát így vannak dolgok, amiket csak ketchup-pal lehet enni, és vannak dolgok, amikhez jó a majonéz. Például, na, itt a különbség kétféle szendvics között. Ha friss kenyérből, vagy zsömléből, vagy ilyesmiből csinálod a szendvicset, és minden, tehát nem sütöd meg, tehát nem meleg szendvics lett belőle, akkor majonézt kell alkalmazni rá, viszont abban a pillanatban, hogy megcsinálod a meleg szendvicset, akkor csak a ketchup játszik.
2: Tegnap
1: majonéztettem rá. Ez a direktíva.
3: Ezt próbáld ki úgy, hogy majonézzel kened meg, amikor sütöd, és kifelé fordítod a majonézes felét. A meleg szendvics sütőbe.
1: De várj, ez nem meleg szendvics sütő, hanem airfryerben készít.
3: Ja. Most már mindent abban készítesz te is.
1: Igen. Hát de
3: az... A bundás kenyeret is?
1: Nem. Nem az a tradicionális módon. Öt újnyi olajban. A serpenyőben.
3: Na, ez kell valami mozogni.
1: Minden esetre, amit még el akartam mondani, és amit elmondtam az Étinek, aki értetlenül nézett, de én tele rakom fűszerekkel a tojást a bundás kenyér sütés előtt, meg kurkumával, meg mindent. Kakukkfüvet rakok bele, oregánót, majoránát, meg bazsalikomot, és sót és borsot még emellé.
3: De finomnak finom.
1: És akkor lesz király, meg még egy kanál tejfölt is belehabarok. És akkor nagyon király lesz a tésztája, akkor ilyen jó fűszeres lesz eleve, és akkor arra még ketchupot, meg tejfölt rakok. Lehet, hogy nem laktunk egészen jó, srácok.
3: Ez egy igazi kulináris élmény lehet a Levi bundás kenyerét. Nem csinál meg egyszer élő adásban?
1: De.
3: Oké. Okay.
1: Dehogy nem. De. Na, jó. Oké.
2: Okay. Van itt a kenyér.
1: Mi?
2: Van otthon kenyér.
1: Hát nagymáz lenne a legnagyobb problémákat. Hát
2: na, hát akkor egyébként van 10 perced.
1: Az sem mindegy, hogy milyen kenyérből. Itt egyébként Andi hozott egy ilyen gluténmentes kenyérből készült, ugye?
3: Jó volt.
1: Nagyon jó volt. És tök más ízó volt az egésznek valahogy.
3: Hát mert nem búzában van konkrétan.
1: Csúcs volt. Bocs, kedves hallgatók, hogy itt folyamatosan álmodozva és szerelmesen lelkendezünk az éppen átélt élmények fölött, de basszus, rohadt jó volt ez. Ez nagyon kellett.
3: Mindig, akkor az mindig szóba kerül nálunk.
1: Nem véletlenül, hát mégiscsak egy reggeli műsorról beszélünk, és mindenki szeretne.
3: Beszélünk az ellentétére, mondjuk a sportról, úgyhogy...
1: Ja, azt hiszem, mást fogsz mondani.
3: Nem.
1: Mi az ellentét? A hányás.
3: Ja. De igen. Hát ki, hogy értelmezi a dolgokat. Mert egyébként most én próbálok kicsit odafigyelni, vagy hát életmódot váltani, inkább úgy vagyok, mert én azért nagyon egészségtelenül éltem. Vagy még hát látom.
2: De már két napja tiszta.
3: Nem.
2: Akarom mondani nulla, mert ma volt olajos bundás kenyér.
3: Hát jó, ettem belőle.
1: Visszaestünk.
3: Nem, elértem egy olyan pontot az én életemben lelkileg, amikor úgy gondoltam, hogy változtatni kell az ember. Meg fogok halni saját nyomoromban. Nagyon ronál kifejezve, de egyébként ez a következménye hosszú távon.
1: Jó mentalitás.
3: És mindenki mondta, hogy persze, menj el kondiba, mert hogy ott edzőteremben, mert hogy ott senkit nem zavartod, mindenki elkezdi valahol. És képzeljétek el, hogy elmentem,
1: igen.
3: Én voltam a legbénább ember szerintem. Egyrészt,
2: most is itt.
3: Egyrészt, és mondták, de mondták, hogy ez így is lesz, természetesen. Akkor senkit nem fog zavarni. Aha. Hát három ember körülbelül kiröhögött.
1: Micsoda?
3: És
2: ez komolyan, voltam.
3: Ez komolyan mondom. És mondták, hogy ám, hogy nagyon-nagyon sok ilyen ember jár, mint én. Bementem a konditerembe, és mindenki úgy nézett ki, mint egy görög szobor. Esküszöm. Atya, senki nem volt. Annyira megalázkodva éreztem magam, tudod, hogy nagyon kellemetlen volt.
1: Ez rettenetesen bunkó dolog. Tehát én pont azt feltételezném, hogy mivel akik oda járnak, tudod, hát azért járnak oda, hogy mindenki tud formába rázza magát, meg minden, és akkor és hogy lehet kirögni ennek így az elején járó valaki? Tehát
3: Nem tudom. Hát nekem is nagyon rosszul esett. Megmondom, ez a másik, hogy mindenki mondta, hogy hú, már hogy nagyon sok ember van, tudod, aki most kezdi, meg aki kezdők, ja. ilyen téren, és bementem, és egy ember nem volt, egy dagat nem volt benne a kondiba rajtam kívül. Én voltam a legdagadtabb, és mindenki úgy nézett ki, mondom, hogy egy görög szobor. Hát, ennél jobb hasonlatot nem tudok mondani.
1: De hogyha csinálod egyébként, akkor előbb-utóbb rád is ez a sors vár. Tehát ez, képzeljétek el Zétit, ahogy görög szobor.
3: Hát most így valami nem tudom magam még elképzelni, de...
2: Vagy az AI már nagyon sok mindent.
1: Ne, hagyjuk az AI-t, mindenki hagyatkozzon a képzelő erejére. Nekem most sikerült, szerintem működhet.
2: Húzéti, vegyé fel egy gatyát.
3: A fejemre.
1: Srácok, itt az ideje, hogy zenéljünk, mert ez már intelligensebb irányokban nem biztos, hogy el fog menni.
3: Nem baj.
1: Nem, Rothfront következik, így van, a Soviet Blaster című track, és utána még visszatérünk egy kicsit, let's go.
4: The words go round, the beat goes faster. It's my favorite tune on the Soviet Blaster.

0: Oh yeah! Skacok, na most, már itt is vagyunk.
1: Hát akkor pont most.
0: Na igen, pont most, amúgy 7 óra 49 perc van, május 22-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez itt AB, ez itt ZT, és ez pedig a Roadfrontól volt, a Szovjet Blasta. És komoly témák merültek itt fel. Folytatjuk a konditermes témázgatásunkat. AB, mi is volt a legutóbbi pocsék tapasztalat?
2: Ja, hát én csak ahhoz akartam hozzáfőzni, hogy ZT-nek az élményéhez, mert én is többé-kevésbé járok edzőterembe, ugyanoda, mint kiderült, hogy ott voltunk. És nekem egyébként nincsenek ilyen élményeim, vagy én jobban tudom kezelni, mert szerintem az egy nyílt titok, hogy mindenki megméri a másikat, vagy szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy nem néz rá a másikra, mert mindannyian tudatalatt azért vagyunk az edzőteremben, hogy...
0: Hát nem is tudatalatt. Hát
2: de nem, csak úgy akarom mondani, hogy ugye egészségesebbek legyünk, mondjuk valaki ugye olyan szereket használ, igazából egészségtelen lesz tőle, de az egy másik szint, de hogy jól is nézzünk ki. Jól is nézzünk ki. És ugye ezért ránézel a másikra, és azt mondod, hogy na, ő rendben van. Vagy éppenséggel, amit az éti mondasz, hogy hú, hát ő még, tegyük fel, ő még nagyon messze van attól, hogy görög szobor legyen. Én ezeket nem szoktam így látni. Szerintem mindenki, én is magamban úgy megbeszélem, hogy aha, ez a srác, ez a 2 hónappal ezelőtthez képest.
0: De nem, hogy, nem annyira direkten csinálta ezt.
2: Nem, tehát... de tegnap például pont az egyik csávó egy fél méter így végignézett, és ilyenkor nekem is az jön elő, hogy most ő azt akarja mondani ezzel a mimikával az arcán, meg ezzel a méregetéssel, hogy hú, nem tudom, milyen széles válla van, vagy háta, ja, vagy azt akarja mondani, hogy na, ez edzhet egész életével, akkor is nutellát fog enni, és nem lesz görög isten.
0: Igen, tehát igazából itt, amivel a probléma van, ez a nagyon, nagyon direkten megbámulás, meg felmérés, tehát hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy diszkréten, érted?
2: Igen, és van egy
0: ilyen... És ott vagy a kondiba, és megnézed a többi arcot, de nem úgy, hogy konkrétan így jól tudom, ezt lecsekkolod. Tehát...
2: Van egy ilyen edzőtermi norma is, amit szerintem mindenki tud, csak valakit nem érdekel.
0: Ilyen etiketszerű?
2: Igen, etiket, akkor pontosan. Aha, ezek ilyenek, hogy egyébként letakarítanak, vagy viszel törölközőt, ideje nem viszel. Ezek ilyen dolgok, meg ez is, hogy nem foglalkozom magad dolgával. De én tényleg nem szoktam ezt érezni. Tegnap is mondjuk én régebb óta járok ebbe az edzőterem, és több embert is ismerek, és az is tök, hogy tegnap odajött egy srác, és akkor segítsek neki, mert éppen ugye spotolni, hogy segíteni neki, hogy nehogy ráessen a súly, vagy hasonló. Ezek meg ilyen tök jó gesztusok.
0: Igen.
2: Meg egyébként egy idő után az elején nem tudott érdekelni, vagy talán jobban is néztem ki, amikor elkezdtem pár éve edzeni, vagy az edzőterembe járni, mert ha azt mondom, hogy edzek, akkor az emberek azt hiszik, hogy görög istenek nézek ki.
0: Senki nem hiszi azt róla, Dávi.
2: De így ugye belekerülsz egy társaságba is. De a másik, ami ugye mondtad mikrofonon kívül, nem, hogy egyébként mondjuk nekem itt pár hete ugye az edzőteremmel kapcsolatban engem nem kapcsol ki annyira az edzőterem, mint egy biciklizés. Aha. És ugye, hogyha meg azt mondom, hogy fogyok urázni kéne, vagy kéne 5 kilót ledobni például, hogy jobb legyen az életvitel.
0: Máshoz folyamodsz, más
2: akkor
0: módszerhez.
2: Nekem mostanság a főleg egy jó időben a biciklizés engem sokkal jobban kikapcsol, és akkor belém kötnek, hogy kondizni kell. És
1: nekem monoton egyébként nagyon.
0: A kondizás?
1: A konditermi edzés, aha. Nem tudom, hogy miért, mert a hasonló gyakorlatokat csinálsz, nagyjából egyfolytában, ismét, vagy ugyanazokat a szekciókat ismételgeted. Aha. És ilyen, hát ja, igazából az.
2: Ja, az, teljesen
0: meg megunjátok hamar.
2: De erre meg én azt mondom, én kosaraztam, hát más, teljesen más, senki ne értsen félre, de hogyha ilyen alapon nézik, akkor a kosár is monoton, mert mindig ugyanazzal a dobóformával kell ugyanabba a gyűrűbe beledobni, és én ezzel a felfogással el tudok menni edzeni is, és ott is meg kell találni azt a motivációt, hogy hát nem tudom, hogy most 30-as karom van, 2 hónap múlva meg 30 is feles lesz. Vagy valaki erre izgul, és ez jó is, mert kellenek motivációk.
0: Erre közben meg az jutott eszembe, hogy valaki meg valószínűleg pont ezt a monoton, ezt a szinte ilyen hipnotikus minőségét szereti. Én például én a futásban azt szeretem, hogy rovom a köröket, és nem is hallgatok zenét, hanem az akkor csak arra van, hogy a fókusz is, hogy kitisztuljon a fejem.
1: Én nem is hallgat zenét futás közben.
0: Nem. Nem.
1: Pont te, mint egy ilyen zeneszerető ember, kibírod? Nem nehéz?
0: Nem, hogy kibírom, hanem nekem így jobb. Sokkal jobb. Nekem, hát mindenkinek ugye más esete válogatja. Nekem pont azért, mert hogyha kimegyek futni, akkor azért megyek, hogy kitisztuljon a fejem. És a fülem is egyébként akkor már. És akkor aztán visszatérek zenét hallgatni, meg visszatérek a médiák, meg képernyők, meg telefonoknak a világába, ugye.
1: De nem motiválna például, hogyha hallgatnám mondjuk egy ilyen hard rockot futás közben?
0: Nem, elvonná a figyelmet. Jó ilyenkor befelé figyelni valahogy. Meg magára a futásnak az élményére. Akkor meg a zenére figyelnék, tudod.
1: Azt a mindenit.
0: Így működik ez.
1: Érdekes.
0: Na, srácok, meg így zenélünk egyet, utána a reklám következik, a Robi hírösszefoglaló és a kövi órában folytatjuk, mint a mi se történt volna. Ábival és Zétivel. Kispál is a borsz következik valamiért. Nem is tudom, hogy miért. A többiektől. Let's go.

0: órát folytatjuk az élesztővel. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ismét jöttem elhúzni a mézes madzagot, szombat délután a kedvenceink sorba rendeződnek, két magyar felvételt viszont azonnal kiemelnék a sorból, rájuk világítanám a reflektorfényt, azért, hogy Bíró Csongor Macska Kövön című dalát minél többen megismerjétek. A toplisten egy másik magyar különlegesség is, Ewing dalát már hallhattátok, és egy biztos, a Moretti ismét itt lesz velünk.

0: Emlékeztetőt szombat délután 3-kor kezdünk, és beindul a hivatalos slágerlista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén már 34-szer rakfészkedt Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Ténelopeia és I Van and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süssű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér-Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér-Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával csütörtökön folytatott megbeszélése során. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Putyin fontosnak nevezte a nukleáris erők felkészültségi szintjének emelését és alkotó elemének fejlesztését. Az orosz elnök szerint a triád a szükségesen elegendő szinten marad, Moszkva nem szándékozik fegyverkezési versenybe keveredni. A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön közölte, a gyakorlat keretében interkontinentális ballisztikus rakétákat, hiperszonikus rakétákat és légiindítású szárnyas rakétákat indítottak, írja az MTI. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 000 fő alatti városok kategóriában, olvasható a Telepaks oldalán. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész a Telepaksnak elmondta, a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosságszám alapján sorolják 5 versenykategóriába, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 000 fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. A főkertész hozzátette, idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriákban is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudnak még megmutatni a városból. Ismét lecsaptak az online csalók Tolna vármegyében, ezúttal egy 75 éves dombovári férfit vertek át. A csalárdalkuszok megszerezték a férfi személyes és bankkártya adatait, aztán rávették távoli hozzáférés telepítésére is, írja közleményében a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést a dombovári rendőrkapitányságon egy 75 éves férfi, aki a közösségi oldalon figyelt fel egy videós tartalomra, melyben egy országosan ismert vállalkozó ajánlott gyorsan megtérülő befektetést. A linkre kattintva eljutott a jelentkezési felületre, és megadta személyes adatait, nevét, lakását, címét, telefonszámát. Hamarosan felvették vele a kapcsolatot, majd egy linket küldtek, amiben a bankkártya adatait kérték biztonsági kóddal együtt. Először 80 ezer forintot kellett utalnia, majd a gépen beléptették a netbankjába, és az eszközeire távoli elérést biztosító programot és több alkalmazást is telepítettek vele. Az egyik platformon nézhette meg befektetési számlája egyenlegét. Eddig látszólag minden rendben volt, később már 4000 dollár utalását kérték, amit nem szeretett volna teljesíteni, de akkor már késő volt. Csak azt látta, hogy a netbankjában átállította valaki a limiteket, és átvették az irányítást az eszközei felett. Mivel gyanút fogott, és nem volt hajlandó az ellenőrző kódot bediktálni, az újabb utalás nem járt sikerrel. Ezt a távolról kezdeményezett kísérletet a bankbiztonság is kiszúrta, és üzenetet küldött, amivel megakadályozták, hogy nagyobb kára keletkezzen. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy mindig legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél is.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Értékelte az elmúlt bajnoki szezont a PFC ügyvezetője. Haraszti Zsolt a klub weboldalára feltöltött videóban az őszi és a tavaszi idényről, a keretben történő változásokról, valamint az elmúlt évek dobogós helyezéseiről is beszélt.
5: Egyrészt azt gondolom, nagyon pozitív évünk lett így. Azért ősszel ugye megalapoztuk ezt, mert rengeteg pontot gyűjtöttünk. Ott két pontra voltunk csak az első helytől. A tavasz az már nem annyira sikerült, sok sérülés volt, voltak problémáink még, de ezt mutatja, hogy mennyire erős a közösségünk, hogy ki tudtuk ezt küszöbölni, és odaértük a harmadik helyre. Ez egy óriási eredmény. Természetesen lesznek a keretben változások. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, öt kölcsön volt már nekünk. Ádám Martin távozik a klubtól. Alakszai visszamegy Nyíregyházára, egyelőre ez a biztos pont. Szinte mindenkit vissza akarunk hozni a felkészülésre, és majd utána eldől a sorsuk. Maradjunk annyi, hogy az értékeinket nagyon próbáljuk megvédeni. Tehát biztosan Paksol csak olyan játékos fog távozni, aki ért komoly gazdasági háttér lesz. Visszanéztem, utolsó három évben a Ferencváros bírja csak ezt, hogy mind háromszor dobogon végzett, úgyhogy erre megint szintén büszkék lehetünk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek alatt mindig próbáltak egy kicsit temetni bennünket, de hát nem sikerült, úgyhogy a Paksi élés virul.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 9 perc van, és május 22-e, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól, azon belül pedig Ábival, Zétivel, és én velem ülünk itt. Várjunk csak.
2: Igen.
1: nem egészen így képzeltem el. Minden esetre itt ülünk hárman a stúdióban, és folytatjuk a nyavajatörést, mint ami sem történt volna ezen a verőfényes pénteki reggelen. Nézzük csak a kemény tényeket, mielőtt még rátérünk a többi ostobaságra.
2: Üdvözlünk mindenkit.
1: Igen. Ja, már sziasztok, srácok, igen.
2: Nem köszönsz?
3: Én nem köszönök, én megköszöntem reggel 6-kor.
2: És aki most kapcsolt ide a frekvenciára.
1: Hát le van ejtve. Miért nem előről hallgatja a műsort?
3: Így van.
1: Mekkora power move. Na igen, oké. Ábit legközelebb se konferálok, mert mindenki tudja, hogy itt vagy. 16 Celsius fokon odakint. Erre a brutál napsütésre számítsatok egész álló nap. 25 fok lesz a max, ameddig felmegyünk délutánra. Holnap 27, vasárnap már 28 fok lesz, szökjetek meg a hétvégére, lépjetek le, menjetek el város nézni, de inkább amúgy menjetek ki a természetbe, menjetek kirándulni, túrázni egyet, vízpart közelébe érdemes. Én például a Balatonon fogom tölteni
2: a hétvégémet,
1: ezeket a madarakat vigyétek meg az Isten szerelmére. Hányszor, de ezerszer megmondtam, hogy a napos csibéket, azokat ne az asztal alatt, a keverőpult alatt tároljátok, hanem vigyétek.
2: Ábi nem bír magával. Hihetetlen. Nem hívunk meg olyan embereket, akik tudnak állathangokat utánozni?
1: Miért nem hívtál még?
2: Vannak olyan emberek, akik állathangokat tudnak utánozni.
1: Nem is akárhogy.
2: De nagyon, nagyon hitelesen.
1: Mutassam. És ismersz ilyet? Igen, hát nem tudom, erre gondoltunk amúgy. Nem Ábi az.
3: De hogy van, nihaha, meg ilyen.
1: Igen, szuper vagy, nagyon jó, köszönjük.
2: A konditeremnél tartottunk, tehát letögezve egyébként, mielőtt elköszöntünk volna.
3: Sport, biciklizés.
2: És megbeszéltük, hogy igen. Monoton a kondi, mármint, hogy nekünk, nekem és Ábinak.
1: Igen.
2: Olykor, igen. Neked olykor.
3: Igen, de meg lehet találni a motivációt, hogy elmenjen az ember. Tudod, most abszolút. Én párba járok. Van egy haverom, akivel eljár a heti 3, szóval itt túlzásban sem viszem, de leedzek.
2: Eljárnak veled.
3: Ja, fizetek, tudod, mennyibe kerül. Személyedző, de mindegy.
1: Na, várjál, Ábi, és tehát, hogyha párban mész, akkor annak a motivációs faktora nagyobb? Tudjátok egymást húzni ebből a szempontból?
3: Igen. Mert úgy, ahogy mondod, idő, szerintem úgy, ahogy most itt az előbb gyümölcsökről beszéltünk, de...
1: Hál' Isten.
3: De az más, hogy pont azt akartam az a kapcsolatban mondani, hogy más téma, hogy nekem például, ugye mondtad, hogy neked mi a kedvenc gyümölcsöd, én meg azt mondtam, hogy nektek van egy kedvenc gyümölcs, mert én most tartok ott, hogy nekem most van egy kedvenc gyümölcsöm, de lehet, hogy két hónapban nem az lesz. De mondtad, nyilván van egy ilyen teljes, és szerintem az edzési, nekem ilyen, hogy valamikor nincs kedvem, és így most motiválom magamat, főleg így az elején, mert csak egy hónapja kezdtem el úgy rávenni magamat, hogy akkor újra, legalább heti 3, és így, hogy ketten megyünk így közben beszélget, visszajelzés, segítesz a másiknak, ahogy mondtam.
1: Igen, telik és az akkor idő jobban.
3: Meg így van, meg akkor már nem a kocsmában ülünk, hanem vagy így
1: csináltok valami.
2: Igen, a kocsmában nem lehet edzeni.
1: Amúgy tuti, hogy 100%-ig meg vagyok róla győződve, hogy vannak olyan törekvések, amik már próbálták összehozni ezt a kettőt.
2: Tehát nem lehet, szerintem nem lehet összeegyeztetni.
1: Tudom, vagy tévedek? De tuti, hogy van kondi kocsma már.
2: Vagy nem itt tudom, van az újabb piacirés, ugye már mondtam, hogy...
1: De azért mondom, tehát, hogy nyilván úgy fordult ez meg a fejembe, hogy várjunk csak. De aztán közben vele gondoltam, hogy ez annyira kézenfekvő baromságnak tűnik, hogy valaki már biztos gondolt rá.
2: Igen.
1: Sajnos.
2: Igen, azt mondtam, hogy...
1: Sajnos. Gondolj bele, besűrözöm mind az állat.
2: Hogy volt ez, Levi, hogy nekünk elmesélted szünetben, hogy most hogy volt a kedvenc gyümölcsöd?
1: Jó, a kedvenc gyümölcsöm. Hallod? Egyszer magamnak szegeztem a kérdést, hogy mi a kedvenc gyümölcsöm. És legnagyobb meglepetésemre nem tudtam rá válaszolni.
2: Csak mert az előbb szóba hoztok, bocsánat, igen. Hogy belevágok.
1: Nem tudtam rá válaszolni, ezért a következőt csináltam. Fölírtam egy papírlapra az összes gyümölcsöt, amit valaha kóstoltam már. És párokba állítottam őket, és mindegyiket megnyerte egy gyümölcs, ugye? Tehát melyik jobb a kiwi vagy kiwi vagy a sárga dinnye. És tudod, hogy voltak, hát ebből mondjuk például a sárga dinnye nyerne, és akkor...
3: Paradicsom vagy a dinnye.
1: És ez addig ment ilyen kiesés az alapon, amíg maradt kettő, már nem is emlékszem, mi volt a másik, és így az egyik az elvitte a prímet.
3: Maradt, és te is meglepődtél.
1: Maradt az áfonya. az áfonya a kedvenc gyümölcsöm, és én is meglepődtem, mert nem tudtam.
2: És mi lett volna akkor, hogyha például megcseréled a párokat? Vagy mondjuk összekevered az egész?
1: Hát figyelj, teljesen ömlesztve írtam le, tehát szerintem ugyanez jött volna ki.
3: Igen, de érdekes, én is szoktam olyat látni, hogy a legtöbbször ilyen focistákkal, hogy
1: persze,
3: hogy most ez... erőset mondok, de hogy Ronaldo veri Messit ebben a párharcban, de jó, nem, egyébként a nyertes az más, hogy az elvileg mindenkit kell, hogy verjen, szóval igaza van, hogy igazából mindegy, hogy ömlesztve van, vagy jó, de cserélgeted.
1: Na várjál, figyelj, tehát annyi az egész, hogy ezt meg kell csinálnom még egyszer.
3: Igen.
2: Igen.
1: Most megint lehet... teljesen random, véletlenszerűen fölírni a gyümölcsöket, és most mi jön neki. De egyébként utána vettem egy vödör áfonyát, és eltüntettem az egészet 5 perc alatt.
2: Hát ez jót jelent.
1: Szerintem ez jót jelent.
2: Nekem nem tudom, mi a kedvenc gyümölcsöm egyébként.
1: Csináld meg ezt.
2: Játsszuk rá. Játsszuk a gyümölcsök párbaját.
1: Figyelj, szerintem ez egy jó metódus. Két oldalt fel kell írni a gyümölcsöket, és párokba állítod őket.
2: Igen, egyébként.
1: És mi? Volt olyan nagyon egzotikus gyümölcs, amit már kóstoltál?
2: Én szerint. Hát a durián.
1: Az mi? Azt nem is vágom.
3: Hát azt ne akard enni, mert utána olyan büdös leszel.
1: Miért ez mi?
2: Én, hát nem tudom elmagyarázni.
3: Mindjárt mondom.
1: Olyan gyümölcs, amit nem lehet elmagyarázni, ez érdekel.
2: Most így hirtelen nem a kinézetét próbálom definiálni, de egy ilyen, úgy képzeld el, mint egy éretlen kakaóbabot, nagyba, nagyjából úgy néz ki, egy ilyen zöld színű, kicsit egy ilyen rücskös, tüskés gyümölcs, és nagyon-nagyon büdös.
3: Nagyon büdös. Én ilyen feldolgozott formában hoztak Dél-Koreából, azt hiszem onnan is van talán elhíresülve, és ilyen feldolgozott formában adtak nekem cukorkát.
1: Igen.
3: Egyek, mert finom. Okay. Bekaptam, de közben már büdös volt a szobában. Ez olyan szinten, mit mondtak, meg nem tudom felidézni, hál' Istennek nem tudom felidézni, de olyan szinten, mint hogyha megettél volna, vagy megittál volna egy adag hagymát, vagy hagymalevet, vagy ilyen nagyon durván erős szaga van.
1: Atya úristen.
2: Hát,
3: és eszed is jó. De hogyha de tényleg, vagy hát ez a gyümölcs, nem tudom, hogy ilyen-e, de amikor meg eszem ezt a kis cukorkát, és gondolom, ilyen a maga a gyümölcs is, aki melletted van, hát az nem akar melletted lenni, mert azt a bűzt, azt nem lehet kibírni.
2: És az a gusztustán, hogy a szádból árasz ki egyébként.
3: És tényleg, és magadnak nem érzed.
1: Meg tök finom,
3: és az íze az meg tök átlagosan jó.
1: Figyelj, ez olyan, mint a svédeknek van a Surströmming, az a hal.
2: Gusztustalan az is. Ja, ez egy erjesztett halkonzerv.
1: Hát konkrétan olyan videót láttam annak a konzervnek a kinyitásáról, hogy ez csak úgy lehet, hogy attól a helytől nagyon messze, ahol majd enni fogod, és egy vödör vízben. Csak is úgy.
2: Okádnak.
1: Csak is úgy, igen. De hogy ez a jellegzetesség meg elvileg, amúgy ízre meg ez is olyan, hogyha túlteszed magad a szagán, akkor már finom.
2: Ki kell áztatni. Hát elvileg nagyon-nagyon sós hal íze van.
1: Aha.
2: De ott...
1: Ezzel kíváncsi lennék rá, csak így, hogy mégis miről beszél minden.
2: A svédektől, ahonnan ez jön, vagy ahonnan ez eredetileg származik, ők úgy eszik, hogy tejföllel, meg lilahagymával összekeverik, és akkor egy ilyen pirítósra rákenik. Tulajdonképpen egy krémet csinálnak belőle egyébként ők.
1: Megéheztem egyébként annak ellenére, hogy most tettem.
3: Majd veszünk neked duriánt, oké? Majd...
2: Főzünk valamit, egy ilyen duriános jurströmmingos
1: előétel.
3: És addig vagy jó, ameddig csak te eszed.
2: Itt igen, addig... kinyitunk a stúdióban egy ilyen halkonzervet.
1: Itt a stúdió, érted, ebben a kis zárt helyiségben, őristen. Az utolsó adás. Már is költözhetnek.
2: Olyan ruhában jönnének takarítani, mint a szellemírtók, tudod.
1: Vegyvédelmi.
2: Kezes lábasba.
1: Így van. Na, kicsit zenélünk Steven Wilson-t, olyan a Permanating, az angol prog rock nagy mestertől az egyik szólóalbumáról, és utána visszatérünk a srácokkal, és folytatjuk a gasztronómiai kalandozásunkat. Mindig azt valamiért.

0: 8:22 perc van, május 22-e, ha ezt így folytatjátok, akkor visszatérünk a kis egyedüli műsorkészítéshez. Nem. ZT és Evi nem bír magával, de nem csodálom, mert még nagyon le kell fogyniuk ahhoz, hogy...
1: mert akkor már fogunk bírni magunkkal.
0: Pontosan, szerintem is. Szerintem ez csak a plusz kilók és a felesleg miatt van, amiről
2: a több energia, ez így szokott lenni.
1: Az energia több lett, természetesen.
0: Így van. Én,
1: képzeld el, lefogyok, majd nem tudok megszólalni.
0: Slangcsávó vagyok, és bírok magammal.
2: Hát azért na.
0: Na, no, Steven Wilson-t hallottátok, az ott a Permanent Thing, és itt vagyunk az élesztőben. Ahogy eddig is.
1: Milyen meglepő.
0: Helyzet, mi volt az a játék, amit mondtál? Az a TV2-es.
1: Ja, mert említett, hogy egy percébe hozzátettem, és nyersz. Most nem tudom, hogy TV2-es vagy RTL-es volt.
0: Mindegy is.
1: Volt egy, hát mindegy, az volt a lényeg, hogy egy perc alatt kellett különböző ügyességi feladatokat megoldani. Most mondok egy példát. Ott van, tőlem van másfél méterre jobbra egy bögre, adnak egy pingponglabdát, és dob bele.
0: Ja, alap.
1: Ez egy példa. És akkor tudod, ugyanúgy pénzt lehetett nyerni. Uh-huh. Ha elbuktad, akkor buktad az egészet.
0: Júj.
1: Hogyha viszont tovább mentél, tovább jutottad, megcsináltad a pályát, akkor vagy tovább mehettél a következő feladatra, a következő szintre, több pénzért, vagy ott megálltál, és kivetted a részedet.
0: Kerültött eszembe, hogy... ti arra nyilván nem emlékezhettek, mert én is nagyon kicsi voltam, amikor volt a televízióban az úgynevezett, és viszont biztos vannak hallgatóink, kedves hallgatók, ki emlékszik a Játék határok nélkül című csodára, ami volt. Ez egy nemzetközi dolog volt. Aztán Franciaországban rendezték, vagy Belgiumban, vagy valahol. Nemzetközi csapatok jöttek össze, hatalmas jambori volt, hatalmas csinnadrat a közepette, stadionokba elkészített, elképesztő ilyen színes akadálypályákon kellett végigmenniük a csapatoknak, és nemzetközi csapatoknak, a magyaroknak is volt csapat, és a magyarok nekik szurkoltak, ahogy ezt közvetítette a tévé.
1: Meg volt még a lehetetlen küldetés, vagy mi volt a neve? Ami nagyon ismerős, világszerte nagyon... nagyot ment a Mission Impossible szerint. Az is egy ilyen, az is egy ilyen ügyességi vetélkedő volt, viszont ott ilyen monumentális méretű emberi akadálypályákat építettek.
0: Igen,
1: ugye?
0: igen.
1: És azok kellett átmenni.
0: Ugyanez, mint a játékhatárok.
1: Akkor nagyjából...
0: Szerintem a koncepciót fogták egy kicsit át.
1: Annak a fiatalabb verziója.
0: Ja. Ja, tuti, mert tényleg is csapatok is kooperálniuk kellett.
1: Meg mostanában ilyen volt, hogy a Ninja Warrior, az is így világszerte ismert lett. Ilyen ezek, franchise rendszerben.
0: De ezek tök jók, mert ezek is olyan játékok, amik így összehozzák a nemzetek, ott felvonulhattak, egymás ellen megküzdhettek, de ilyen olyan barátságos az egész, meg ilyen nagyon nagy vibe volt. Most a YouTube-on visszakerestem ennek a Játékhatárok nélkülnek a kis ilyen VHS-ről felvettem videóit, amik fönn voltak, és így elfogadtak is nosztalgiára. Emlékszem, gyerekkoromban imádtam nézni ezeket a hülye színes ruhákat, meg a nagy, hatalmas akadálypályákat.
1: Be kéne nevezzünk hárman egy ilyenre.
0: Hallod?
1: Csak én nem tudom, mit tudnék csinálni.
0: Hát miről beszélsz? Hát,
2: beledobni a pingponglabdát a dobozba.
1: Ja, abban mondjuk jó, hogy...
2: Mutasd meg!
0: Beerpong, ez legitim izé parti játék.
1: A sörpong?
0: Ja.
2: Egyébként... A beerpongot mondja.
1: De ugye a különbség?
0: Semmi, hát ugyanaz, csak más nyelven.
1: Kötözködik. Szoktatok sörpongozni?
0: Nem, még nem jutottam soha. Te igen?
1: Nem.
2: Nem szoktam
0: benne.
1: Hát nem vagyok jó benne, csak néha beledobom a pingponglabdát a pohárba. Ugye ennek meg az a lényeg, aki nem tudja, hogy van...
0: Epic. Igen.
1: Hány pohár van?
2: Nem. 9.
1: 10.
2: 9 csak.
1: 9?
2: Mindegy, nem?
1: Szerintem 10.
0: Na várjál,
2: 4, 3, 2, 1, igen, 10.
0: Tehát van egy csomó...
2: Piramisba kell felállítani.
0: Ja, igen?
2: Igen.
1: Egymással szemben, egy sörpadon, és akkor dobálod a
2: meg van hány méterre, nem tudom, hogy két sörpad végére, van egy szabvány.
0: Ennyire konkrét ez?
1: Ebből
2: bajnokságok vannak, profi ligák is vannak.
1: Nekem a barátaim nagyon...
2: Nincsenek barátaid.
1: Ja, hát egyrészt nem állnak fel szóba emberek, úgyhogy az
2: ismerőseid.
0: Na, várjál, igen, folytasd.
1: Facebook ismerőse, Roblox barátaim.
0: Tehát vannak, igen.
1: Szóval, hogy a...
0: Minecraft
1: szerver. Vannak olyan barátaim, akik nagyon... Van Paksor is egyébként, sörpont bajnokság.
0: Micsoda?
1: Ez halálkom, olyan mondom. Nagyon sokan járnak. Mindenki ott van, részek szokott lenni a végére.
0: Már hát, biztos vagyok.
1: Ez egy ilyen ivós. Ha ledobják a poharadat, akkor megiszed a sört. És
0: Figyelj, ilyen feltételek.
2: De nem ettől
1: nekem vannak barátaim, akik már eljutottak az országos bajnokságra. Tehát ebből különböző sörpongligák vannak, ugye van Paksi Liga is, akkor innen, ha ezt megnyered, akkor tudsz menni például Budapestre az országos döntőbe.
0: És akkor onnan meg nemzetközi nagy izék is vannak.
1: Igen, biztos. Igen. Igen. Tehát és ebből van, ebből ez egy olyan sport, egy hívós játék, amiből
0: mondod, hatalmas nemzetközi bajnokság.
1: Igen.
0: Hát ez csúcs.
1: Tehát, hogy valaki el tudja azt érni, hogy a holnap kitalálja, igen, hogy sörpong világbajnok lesz.
0: Igen, és így sörpong világbajnokság, te jó ég. Ez milyen lehet, mindenki csata.
1: Kíváncsi vagyok, mikor bevehetnék az olimpiai játékok közé.
0: Sörpongot, persze. Lassan itt az idő, igen. Amúgy is ilyen furó vadhajtások vannak például. Egyébként az agyaggalamblövészetről eszembe jutott egyszer olyan, hogy agyaggalamblövészet. Tehát, hogy...
1: Micsoda?
0: Igen, jól hallottad. De nem, de hát nyilván ilyen, nincs, de elég betegen hangzik. Igen.
1: Na, de várjál, most hogy jutott eszedbe az agyaggalamb?
0: Hát agyaggalamblövészet.
1: Nem, hát ez egy nagyon éles témaváltás volt.
0: Nem, hát az olimpiai dolgok.
1: Ja, mert tényleg.
0: Fullos olimpiai is, hát hogy ilyen erővel akár a sörpong is lehet.
1: Van sportlövészet. Ábi, neked mi a véleményed?
2: A sportlövészetről?
0: Igen. A sörpongot olimpiai szintén emelni.
2: Hát figyelj, manapság, most nem is tudom, mit hoztak be megint az olimpiába, de olyan sportokat hoznak már,
0: igen,
2: be,
0: hogy, furákat, ja,
2: hogy legutóbb talán, ami mindenki úgy előnk jött, ez a breakdancing, vagy dancing, tehát akkor igazából...
0: De!
1: Micsoda? A brékelés?
2: A brékelés, hogy hogy mondjuk.
0: Kajak, breakdancing, nem?
2: Hát a breakdancing, igen. De hogy hallod, ilyenek.
0: Kemény, olyan, nem tudom, hogy
2: olyan sportok, olyan hát,
1: jó, de
2: nem megbántom senkit, de olyan sportnak nem
1: az a kezdásformák. Lehet a Levis break táncos, annyit brékel, aki kopott a haja.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy én annyit brékeltem, hogy előbb-utóbb már nem maradt hajam, szóval én ebben nagyon jól lennék, persze. Én pörögnék a koponyámon állónak.
1: Jaj, bocsánat, ez kihagyhatatlan poén volt, remélem, nem haragudtam meg.
0: Dehogy haragudtam meg, hát én azt szoktam mondani, hogy hajamnak meg volt az esélye, hogy bizonyítson, és elcseszte, szóval. Na, Ábi, csak azt akartam erre kitérni, hogy igen, ezek nagyon fura, nagyon fura dolgok, amiket az olimpiában be lehet hozni, viszont az is igaz, hogy minden egyes sport a saját legitimitásáért küzd.
2: Így van, ez fontos.
0: Tehát akkor most tudod, hogy beemelni ilyeneket, így van, aki húzza a száját, de mondjuk aki meg breakdance-el is se foglalkozik, az meg végre tudod, ilyen elismerésben részesül ez az általuk nagyon kedvelt, persze, nagyra becsült sport. Tehát akkor, nem tudom, akkor ilyen erővel egyébként minden lehetne az égvilágon.
2: De minden lesz is.
1: Találjunk ki egy új sportot, akkor kezdjünk ezzel.
0: Így van.
1: Mit legyen a célja?
0: Nem tudom, hát nem tudom.

0: is jobb, más az ütő, de teljesen tenisz. Hogy ne bántsak meg senkit, az én szememben, hát ez valaki, tenisz itta, valaki tovább gondolta, a tenisznek a variációját, hát így van.
1: Ja, ez az. Kisebb pályát. A teremfoci, nem? Vagy valami ilyesmi, tehát hogy ilyen a focinak ilyen, is vannak ilyen kisebb variációi.
0: Hát ott például bele tudok menni abba, hogy mi a különbség, mert már ott kicsit otthon érzem magamat, mert ott tényleg más az, amikor 11 ember egy nagy focipályán játszik, elhúzott pályán, meg hosszabb kapura, meg más, amikor hatan játszatok, 5+1-be, kis gyors passzokkal hirtelen, az megint más.
1: De ezt akarom mondani, akkor biztos
0: itt is megvan a különbség,
1: amit mi nem is érzékelünk annyira, de...
0: Főleg azért, mert én még nem is fogtam ütőt se a kezemben.
1: Hát igen, főleg
0: azért. De lehet, hogy egyszer elmegyek játszani, és azt fogom mondani, hogy tenisz vagy padel, hogy tudok majd különbséget tenni, jelenleg nem tudok, biztos, de ez nagyon felkapott.
1: Hogy nem véletlenül van amúgy...
2: Én egy ütőt fogtam a kezemben, eddig a palacsintas ütőt.
1: Igen, most azonnal kicsi akarunk zenét hallgatni, már kell egy kis idő, hogy lehiggadjon az éti. Polo Camford következik 2002-ből a Sudden Sun, és aztán csak akkor térünk vissza, hogyha majd valami értelmes előre tudunk hozakodni. 96.3 Paksh FM. It's my favorite. I love it. Paksh FM.

0: folytatjuk az élesztővel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegek gyógyításában. Ketté szakadhat az afrikai kontinens. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, és a tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak a rendje is. Többek között ezekkel is foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés a 432-es herces zene, és arról is szó lesz, hogy az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
7: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
5: Reklámot hallottam.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8:41 perc van, május 22-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, Ábival, Zétivel is velem.
2: Jó reggelt, sőt, sziasztok!
1: Ábi elegánsan nem fog köszönni, de hát...
2: Nem, el van foglalva, mert operálja a telefonját.
1: Mi?
2: Operálja a telefonját.
3: Fontos operációm van.
1: Mit művelsz vele?
2: Most olyat csináltunk, hogy kivettük az én telefonomból a SIM-kártyát, és átraktuk Ábinak a telefonját.
1: Ezek a műtétek zajlanak itt a kulisszák mögött, kedves hallgatóink. És mi ennek a célja még egyszer?
2: Nem tudom, Ábit kell megkérdezni.
3: Érdekel? Most azt nem tudom, ki kéne próbálnom. Bocsánat, leteszem akkor addig. Az a cél, hogy én jövő héten elmegyek külföldre, és kell nekem elsimet. Elsimet. Igen, titokzatosan csak külföldre megy. És kell nekem elsim. Így van.
1: De kell neked mi?
3: Elsim, tudod, hogy egy SIM, vagy minek szokták mondani, SIM-kártya. És eddig a telefonom a Vodafonehoz tartozott, vagyis hát igen, már nem. És most kártyafüggetlen elvileg, de még nem próbáltam ki.
2: Na de várjál, hogyha elektronikus SIM-kártyát vásárol, vagy az elvileg digitális.
3: Igen, és akkor itt én meg is szidnám egy kicsit itt a, hadd hívjam csak Vodafonnak. Én Marokkóba... Elvileg nem ez a nevük, mert ugye nevet kellett változtatni. Nem, van. A világon mindenhol van Vodafone, csak Magyarországon nincs.
1: Na várjál, igen, tehát mi volt? Igen.
3: Elmentem Marokkóba, és vettem 3-2 darab SIM-kártyát. És
2: voltál Marokkóba?
1: Elment Marokkóba SIM-kártyáért.
3: Ne.
1: Ez kemény.
3: Jó, jó, látjátok az őet.
2: Bárcsak én is ilyeneket tudnék csinálni.
1: Átugrott Marokkóba, mert nem volt SIM-kártyája.
3: Enni akartam egy kis, nem is tudom, mit tesznek ott.
1: Nem voltál Marokkóba? Viszont nem tudod, mit tesznek ott.
2: Nekem van marokkói ismerősöm. Paksi, ráadásul.
3: Most akkor paksi vagy marokkói? Ja,
2: Pakson éled egyébként marokkói származású.
1: Epic.
3: Na, ez már egy teljes mondat volt.
2: És brutál dolgokat főz.
1: Ja, azt hiszem a...
2: Megint akarjára
1: visszatérni. Jó árban van a színkártya.
3: Igen. Nem, egyébként nem is volt jó árban ráadásul. És az a pláne, hogy kifizettem.
2: Akkor ki kell vinni a
3: színkártyát. És ugye a második után...
2: Még egy üzleti lehetőség.
3: Második után rájöttem, hogy azért nem, mert az én telefonom, mivel nem kártyafüggetlen, hanem csak a Vodafonehoz van aktiválva. Okay. Ugye vannak ilyenek. Ugye tudsz úgy telefont, hogy kártyafüggetlen, vagy úgy, hogy ugye hűségidőig ugye egy csatornához tartozik. És nem tudtam az elsimet, mert ugye bizonyos platformokon vette meg a legolcsóbbat,
1: ja.
3: És én nem tudtam aktiválni, és a telefon nem írta ki, hogy miért, mire rájöttem, hogy az volt a baj, hogy ugye nem Vodafonetól van az elsim,
1: ja,
3: azt is onnan kellett volna, és akkor felhívtam őket 15.000 forintért Marokkóba, hogy mondom,
1: helyzet,
3: hogy tudom menni Vodafonos elsimet, és azt mondták, hogy hát ő náluk nem lehet ilyet kapni.
1: Oh,
3: hát mondom, az nagyon jó, akkor én most itt vagyok Marokkóba 5 napig.
1: Közepén, igen.
3: Itt vagyok, és sehol nem tudok menni, csak a szálláson tudok, ott is nagyon gagyi volt a net, és köszi, most mi legyen?
1: Ja.
3: Hát, tudok, hogy is mondta valami, 2300 forint 1 megabájt. Nyugodtan használjam, de kicsit drága lesz.
1: Atya,
3: mondom, köszi.
1: Ja, hát köszi, ki vagyok segítve.
3: Szóval most úgy járok, hogy Kazasztánban vagyok, és oda
2: 2300 forint 1 megabájtnyi adatforgalom?
3: 2000 valahány százat mondott, én 300-ra emlékszem. 1 megabájt.
2: Tehát magyarul...
3: Hát mondom, ne ürülj, hogy az messenger üzenetek nem.
2: Azt így elmondom a hallgatóknak, az körülbelül azt jelenti, hogy 7000 forintért tudunk elküldeni egy darab képet. Csak példának kedvéért.
1: Igen, tehát, hogy mondjam, ez a flopis korszakot idézik.
2: Igen, kérdően. Igen, abszolút.
1: Amikor Terep 2-t flopiról játszottuk.
2: De miért ennyibe kerül leterhelni egyébként ezeket a...
1: Nem tudom, hogy ez mit ülnek itt ezen a dolgon.
3: Én nem is értem.
1: És miért nincs ez még megoldva mindenhol, csak úgy simán.
2: Mert ez se lehet, hogy ezért kimegyek nekünk, a dzsungelbe, és telefonálok egyet, mert én már ilyen
1: lehet. Miért nem lehet?
3: Itt az Unióban nekünk ez nagyon lehet. Jó egyébként, hogy ugye teljesen...
1: Hát persze, csak aztán nem érzem, hogy Marokkóba vagy Kazasztánban.
3: Hát igen.
1: Szevasz.
3: Ez egyébként az elsimet megvettem, ugye 5 gigabájtot vettem, ugye okos voltam, ugye egyet se tudtam felhasználni belőle. 5 gigabájtot vettem, mondom, adok a srácoknak, ha már ők nem ajánlották föl.
1: Ja, igen, akkor majd
3: igen,
1: talaszol, igen.
3: Majd én. Egyébként nem, az első az 8000 forint volt, a másik meg talán egy 10-es volt, 10.000 forint.
2: Ott milyen pénz nem van?
3: Nem lira.
1: Dinár.
3: Várjál?
1: Nem.
3: Hú, igen.
1: Megfogtál.
3: Nagyon megfogtál,
2: hogy nem is voltál Marokkó.
1: De nem, ez nem Marokkó, hanem a... Vagy azt mondod?
3: Igen.
2: Marokkó.
3: Dirham, nem
1: Dirham. Igen, nem a dinár, az más, az
3: Balkán. Igen, dirham.
2: Azt a mindenit neki.
1: Kemény.
3: Borzasztóan lehúzósak ez az ország, te.
2: De csak a turistákkal szemben egyébként.
1: Persze,
3: de hallod, nagyon durva sztori, megyünk, nem durva, de engem mélyen érintett. Na. Ugye olcsón akartam megúszni, alapból nagyon olcsó refény, nagyon olcsó szállás.
1: Alap.
3: És megyünk, mondják, hogy bőrfestőz, megyünk, uh-huh. nem részletezem, ingyenes. Ja, hát mondom, ingyen a legszebb magyar szó. Az akció csak a másik, utána a szerelem, a sör, meg ezek.
1: Wow, Ábi összefoglalta az élet filozófiáját.
2: Az élet értelmét.
1: Ingyen,
3: és utána...
1: szerelem, sör.
2: Ingyen, sör, ingyen, szerelem.
1: Csúcs.
3: Na, és mert nem vettünk semmi, a végén ugye kell elvenni valamit bőrből, vagy illik adni valami kis jattot, és mert nem vettünk semmit, ezért a csávó elfordulva azt mondta, hogy fejenként 10 dirhám, vagy mennyi az 3000 forintot kér el.
1: Ja.
3: Én meg így, nem mondom, nem ilyet nem játszok, elkezdtem, hát...
2: menekülni.
3: Mondjuk úgy, hogy alkudni, mondtam neki, hogy nem fizetek.
1: Ja.
3: És akkor az nem úgy van, itt szolgáltatást kaptam, ezért ellen szolgáltatás kell, és nekem, és nem egy ilyen volt, és ó, ez nekem annyira kiveri biztosítani.
2: Tudnak egyébként angolul? Jó,
3: nagyon eszélnek. Durva. Én nekem nagyon tetszenek az ilyen multilingunális, vagy hívják őket?
1: A többnyelvű multilingunális.
3: Igen, a többnyelviség. Ezek úgy beszélnek francia, ugye?
1: Francia, az elnepikája.
3: Beszélik az ő dialektusukban az arab nyelvet, uh-huh, uh-huh. Akkor még a berber,
1: jaj.
3: A berber, igen, az is, az már nem arab,
1: nem, de nem, azt nem, az
3: is,
1: egész
3: az kevesen beszélik, de azt is beszélik. Aha, aha. Angolul beszélnek, angolul, a turisták, ja, miatt, és ugye mivel nagyon megy a francia miatt közel van a latin, az, aha, új latin nyelv, talán volt, aki beszél spanyolul, meg olaszul is.
1: Epic.
3: Szóval nekem ezek nagyon tetszik. Volt olyan, elmentünk abba a városba, ahol nagyon sok filmet forgattak, például Gladiátort, van ez egy melyik? Ilyen, hú, mindjárt rákeresek, mert hát nyilván Marrakesh. Nem éreztem meg. Nem, ez egy kisváros.
1: Kisebb.
3: Megkeresem, én direkt fel van építve.
2: Trónok harcát is, nem?
3: Nagyon
2: igaz?
3: Sokat, nagyon sokat. Van több képem is.
2: És izgalmas lehet egyébként. Elmedik. De nem is volt hosszú út repülővel egyébként, nem?
3: Hát én Portugáliába mentem, ugye?
1: Ja, onnan meg csak
3: onnan tényleg másfél óra volt, ja, onnan, de hát innen is szerintem 5 óra.
2: Ja, ennyire ja, unatkozol, akkor szólj, én adok neked munkát, nem kell utalni.
3: Na és ott a srác, az kicsit hosszú volt így a nap, de 4 nyelven tartott előadást. Mert egyszer a helyieknek, utána angolul,
1: franciául is
3: gondolom. Franciául, spanyolul, 4, ez 4, igen.
1: Csúcs. De ez nagyon imádom. Na, ez olyan dolog, amiről abszolút példát lehet
3: igen
1: menni egyébként.
3: Hiába lehúzósak, de ez valami, nem?
1: Na, ez valami, igen. Ez
3: jó, mondjuk ezzel nem fognak meg.
1: És kazok, illetve le kell lépnünk, zenélnünk kell egyet, jó?
2: Hoztak bundás
1: kell. Már 8 perce beszélünk, de az utazásos téma az elég lebilincselő, úgyhogy még majd egy pillanatra visszatérünk itt a következő zene előtt, és ledumáljuk, hogy 9 után miről fogunk beszélgetni, de az utazás az jó téma. A kazasztáni közelgő élményeid is szóba kerülhetnek. Mit szólsz hozzá?
3: Remek.
1: Yeah. Emiről az következik, a Csak a cipő. Let's go.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Jaj, melyik volt ez?
2: Én.
1: Jaj, mi ez a szenvedés, te?
2: Hát most nem tudom. Szenvedni kell.
1: Tényleg kell?
3: Dehogy is.
2: Nem?
1: Megszólalt a Byroni hős, megőrülök. Pénteken nem szenvedünk.
2: Örülünk?
1: Pénteken nem szenvedünk, az mekkora tegnap.
2: Én örülök, mert nekem most kezdődik a
1: hét.
3: Most kezdődik a hét.
1: Tényleg?
2: Ne dolgozok, ma is, meg holnap is.
3: Ne sajnáltasd magadat.
1: Ne sajnáltasd magad élőadásba, tesóm. Az ég szerelem.
3: Mindennyien dolgozom.
1: Ja, most is dolgozó jelen pillanatban.
3: Csak az éti az pénteken kezdi a munkát, kedves hallgatók.
1: Szívás.
2: Nem pénteken
3: kezdve. Végre végeztek. Zéti. Az éti meg egész héten
1: zéti áll rendelkezésetekre.
2: Nem, zéti nem pénteken, zéti hétfőn kezdi a munkát.
1: Azt te csak hiszed.
3: Ne, ez rosszul van. Én úgy kell mondani, hogy hát na, mondom így.
2: Na.
3: Én elkezdtem 12 évesen dolgozni, és azóta nem álltam meg. Meg sem állsz, nem?
1: Azt srácok, azt hagyjan, tudjátok, mikor születtem egész pontosan? Hétfőn reggel 6 órakor. Tehát konkrétan bekezdtem a...
2: Az élesztőt.
1: Az élesztőt. Így van, akkor még nem is volt se Fortuna Rádió, se Paks FM, se semmi, de én már álltam a hallgatók rendben.
2: Mert már meg sem merem kérdezni, mennyi idős vagy.
3: Számolt ki, hogyha hétfő reggel 6-kor születtem.
1: Amúgy örök naptárakon ki lehetett, mikor volt hétfő reggel 6 órakor?
2: Hát akkor...
3: Micsoda!
1: Tényleg.
3: Mert hogyha azt mondod,
2: hogy... Nem logikus.
3: Hogyha olyasmit mondasz, hogy szökő évben február 29-én reggel 6-kor
1: születtél... Az lehet viszonyítani, de nem. Mikor volt utoljára hétfő reggel?
3: Ezen
2: a héten.
3: 5 napja és 3 órája.
2: Lehet, hogy ránézés.
1: Ránézés, hány éves lettek?
2: Szerintem egy ilyen 50 és 60 között.
1: Jó, akkor most zenélünk egyet.
2: Vicceltem.
1: Dehogy vicceltem. Na, mégis fogjuk zenélni, mert már most elegem van ebből az egészből. Kár volt rákérdeznem. The Black Keys következik 2014-ben a Fever. Utána egy kis reklám, Robi hír összefoglaló, és aztán jövünk vissza, vagy nem, és Zétitől érzékeny búcsút veszünk.

0: tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
2: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültes tálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Hozzátette, most arról van szó, hogy milyen projekteket tudunk elfogadni, és tud elfogadni az Európai Bizottság, amelyeket még végre lehet hajtani záros határidőn belül, írja az MTI. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is, írja az MTI. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 ezer fő alatti városok kategóriában, olvasható a Telepaks oldalán. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész a Telepaksnak elmondta, a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 versenykategóriába, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasoradíjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. A főkertész hozzátette, idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriákban is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudnak még megmutatni a városból. Szakács Viola gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő az illóolajok használatáról, élettani hatásairól tartott bemutatóval egybekötött előadást Pakson. Az illóolajok olyan növényi sűrítmények, amelyek belélegezve közvetlenül az agy érzelmi központjára hatnak, bőrre kenve pedig gyorsan felszívódnak. Az aromaterápia hatással lehet az érzelmekre, mentális egészségünkre, illetve fájdalmak és egyéb tünetek enyhítésére is kiváló. Az illóolajos növényeket az évezredekkel ezelőtti ősi civilizációkban, Indiában, Kínában, Egyiptomban is használták testápolásra, gyógyításra, vallási szertartások nélkülözhetetlen részeként, szerelmi csábításokra, járványok megállítására. A következőkben Szakács Viola, gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő arról beszél rádiónknak, hogyan hatnak az illóolajok szervezetünkre és milyen élettani hatásai vannak.
5: Jellemzően azt szoktam mondani, hogy egy 5-10 úgynevezett alapolajjal, alapesszenciával szoktuk megismertetni a hozzánk fordulókat. Ezek valóban tényleg olyan alapgyógynövények vagy citrusfélék, amiket jellemzően azt gondolom, hogy mindenki ismer vagy hallott róla, mint például egy borsmánta, egy levendula, citrom, teafa. De nagyon fontos azért az is, hogy én holisztikus coachként azt tanítom, hogy ez a mire mit használjunk, vagy mit mire, ez így nagyjából 50%-ban igaz, de nagyon fontosak az egyéni sajátosság, hogy tudjuk, hogy ez az egyén az hogy van, hogy érzi magát. Ha tiszta eszenciákhoz nyúlunk, akkor ezekkel egy nagyon szépen el tudjuk kezdeni támogatni, vagy feltanítani a szervezetünket. A legáltalánosabb tüneteinkre, problémánkra adnak megoldást. Például egy felső légúti megbetegedésre, egy emésztőrendszeri megbetegedésre, egy szív- és keringési problémára, akár a stresszkezelés, alvás minőség támogatásra, egy hormon egyensúly segítésére. Természetben ott van minden tudás, amire szüksége van a szervezetnek. Csak merjük használni, és tudjuk jól használni. Természetesen az orvostudománnyal szemben nem megyünk, de akár azt kiegészíteni is nagyon szépen és szeriden lehet támogatni a testünket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 9 perc van, május 22-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez itt Ávi és Zéti, és én még mindig a stúdióban. Cső.
2: Jó reggelt, sziasztok.
3: Jó reggelt.
2: Ávi, de szakszerűen töltöd.
1: Ávi nagyon szakszerűen tölti a teát. Oh yeah. Hát, hogyha valakinek nem jött meg a kedve megszabadulni a szervezetében lévő vízmennyiségtől, akkor semmi.
2: Atya,
1: na, itt akkora habzsidőzsi van a stúdióban, legközelebb...
2: Itt mindjárt elalszok egyébként, nem tudom, hogy most nagyon rám jött egy ilyen...
1: Ziti, nem mondunk a frissítő reggeli műsorba, hogy elalszok. Basszus. Szedd már össze magad. Mert nem, mert azért csináljuk, hogy a kedves hallgatók, a vételkörzet fölriadjon itt. Jaj, az, hogy te itt nekiállsz aludni a stúdióban, az egyszerűen nem pálya. Egyébként hozzáteszem most, ami történik amellett, hogy Ávi fogyasztja a nagyon finom mézes teáját. Amellett Zéti meg éppen illóolajokkal kenegeti saját magát.
2: Igen, nekem terápiás hatása van. Abszolút. Mert nektek nagyon büdös lesz egyébként. De
1: nem, én imádom az illatát.
2: Jó illata van egyébként. Főleg, hogyha így leszárad az embernek a bőrén.
1: Igen, akkor az igaz, ilyen jó.
2: Aha. Igen.
1: Jó, és ez most ez fog történni, nem előbb.
2: Hát ez egy ilyen olyan olaj, ami elvileg ilyen jó kedvet csinál az embernek.
1: Adjál abban.
2: Bekened magad?
1: Persze.
2: Itt a, most tudom, a Levinek, ez egy golyóstiftben van benne, egyébként fel van higítva.
1: És ezért? Azt hiszem, hogy kell?
2: Lekened, és
1: szinte
2: sajnálom, hogy... A kettő púzuspontot a nyakadon bekened, meg a csuklódat. Azaz.
1: Csuklomra.
2: De ugyanúgy működik, mint egy ilyen honaj.
3: Igen, most ért ide az illat.
1: Ez most rengeteg lett, ugye?
3: Igen, ez nagyon büdös.
1: Nem, nagyon finom, jó illat van.
3: Na, ha durián nem büdös, vagyis az büdös, akkor ez is.
1: Ú, de jó ez te. Hát ez nagyon jó. Hát ilyenből, úristen, hát ez kell.
2: Ja.
1: Hát ezt nagyon adom. Kár, hogy egy rádióról beszélünk, ahol nem jönnek át az illatok. De...
2: Az illatok. Ú, ez mekkora lenne.
3: Néha azért az nem hátrány.
2: Az illatok. Főleg, hogy itt az
3: reggeli órákban.
1: Igen, viszont amúgy meg, amikor ilyen illóolajokról van szó, akkor meg kár.
2: Ú, nagyon jó illata
1: van. Nagyon jó, úristen. Meg
2: az a tényleg, hogy nem lehet illatot közvetíteni, ez egy nagyon rossz. Nem tudom, hogy mennék, vagy
1: igen,
2: vezetnének
1: igen.
2: Az emberek, hallgatnák a kocsiba rádiót, és jönne az az illat, amit mondjuk itt érzünk a stúdióban. Hát ezt hogy lehet megoldani?
1: Hát sehogy. Hát tudod, vannak azok a filmek, amiknél szabadítanak fel ilyen illatanyagokat is közben.
2: Na, hát akkor
1: nekünk ez... Ilyen 4D-s mozik, amik így mozgatják az ülést, meg van olyan, ami ilyen szagos mozi.
2: Ja, de hát az más. Tehát az úgy működik, hogy ilyen illóolajokat.
1: Hát igen, persze, de hát másképp hogyan?
2: Tehát laboratóriumban előállított hó és fenyőfa illatot permeteznek be a...
1: Hó és fenyőfa illat. Laboratóriumban előállított hó és fenyőfa illat az a legjobb punk.
2: Voltam ilyen moziba egyébként,
1: igen?
2: Ahol...
1: Voltak illatok?
2: Igen.
1: És milyen volt?
2: Hát egyébként jó, meglepően. Ez egy olyan mozi volt, ahol képzeljétek el, nagyon rövid film lement, voltak horrorok, én ezt nem akartam.
1: Vérszak.
2: Hát egyrészt azért, mert hát dögszak, mondjuk így.
1: Úristen.
2: Egy csúnya görcsembernek kinyitja a száját, mondjuk egy ilyen bérgyilkos, egy horrorfilm, mondjuk milyen büdös lehet a szája.
1: Atya úristen.
2: Vicceltem. Én egy olyat néztem, hogy sieltem így elperegybe egy ilyen havas.
1: Tehát úgy volt meg se a film, hogy
2: igen.
1: Mint hogyha te sijálni.
2: Igen, igen, és nagyon-nagyon hideg szél fújt benne, azt tudom, meg ez a... Egyébként átjött.
1: Wow, átjött a film. Mm-hmm.
2: Na, tényleg jó volt.
1: Ez. Működik ez, csak hát csak ez is egy olyan kicsit olyan, tudod, olyan parasztvakítás jellege van. Mármint, hogy tudod, hogy oké, egy ilyen élmény rendben van, de hogy így nem tudom, egy egész filmet nem tudok így elképzelni. Csak hát ilyen kis rövid filmeket, amiket most csak ezért hoznak.
2: Kifizettünk, vagy akkor anyukám még kifizettek mondjuk x ezer forintot erre.
1: Ja.
2: De hát inkább elmegy az ember sielni, nem? Hogyha nem, erre vágyik.
1: Igazán, ja, pontosan. Ez, hogy... Menj a sielni, igen, így ne egy szagos moziban élj.
2: Amit megértek esetleg, az én adrenalin függőknek az a horror.
1: Ja, az más, ez egy olyan élmény, ami ha szerencséd van, akkor nem ér csak úgy a hétköznapok során ilyen traumatikus élmények. De érdekes ez is, egyébként ez is, hogy az emberek, hogy megszerettünk rettegni, meg megijedni. Tehát az ember tudatosan veszi magához a horrort, hát az olyan tartalmakat, amik rémisztőek,
2: meg traumatikusak. Ti fogyasztjátok egyébként?
3: Én nem.
2: Én utálom, ki nem állom.
1: Nem mindent. Engem nagyon tud nyomasztani egy horrorfilm. De közben azért van egy-kettő olyan, ami olyan súlyos tartalommal bír, hogy indokolt a horror külalakja, tehát hogy miért egy rémisztőfilmbe csomagolták be a mondani valót.
2: Meg a másik, hogy... Jaj, most mit akartam mondani, nem tudom, elfelejtettem.
1: A horrorra kapcsolatban.
2: Igen, a horrorra kapcsolatban, de tudom, most hirtelen mit szerettem volna mondani.
1: Én pedig érdekelt.
2: Olyan hirtelen jött a gondolat, hogy el is illata.
1: Ilyen van, ilyen.
3: Akkor nem volt fontos.
2: Abban a pillanatban.
1: Hát, igen, így
2: de ilyen még nem történt velem.
1: Nem?
2: Hát itt adásban itt? Még nem.
1: Soha nem történt vele ilyen.
2: Olyan nem szokott veletek lenni, amikor elindultok valahova mondjuk a házba.
1: Dehogy
2: nem. És miért jöttem
1: ide?
2: Vagy kinyitom a hűtőt, és miért nyitom ki? Figyelj,
1: és egyrészt erre mindjárt mondom a magyarázatot, mert hogy megvan.
2: Erre van?
1: Igen, ennek direkt utána néztem, sőt, egyszer élőben le is nyomtam egyébként azt a cikket. És nekem meg olyankor szokott lenni, amikor megnyitok egy Google keresést, és abban a pillanatban, hogy megnyitom, mintha kikapcsolták volna. És mire akartam
2: rá? És nézed az üres keresővezőt.
1: Semmihez, tudod. És úgynevezett ilyen küszöbb, ez ilyen küszöbb, hogy mondják ezt, nem tudom, küszöbb jelenség, vagy nem
3: jelenség,
1: tudom. Tehát ha átlépsz egy ajtón, az a miért jöttem be ide? Azért, mert amúgy átléptél egy ajtón, és egy másik helyen vagy, és olyankor az agy egy kicsit rezetel.
2: Igen?
1: Igen. És, akkor... és szerintem ugyanezt tudod, tehát, hogy megcsináltad azt a tevékenységet, hogy megnyitsz egy kereső oldalt, az már egy következő szituáció az agyadnak, igen, úgyhogy igen, egy kicsit igen. Törli az előzőeket.
2: Akkor ez a tanulság, hogy ne rakjatok küszöbbet a... Igen. Konyha és a nappali közé, hogy
1: de érted, mert milyen átjáró működik, tehát hogy az, hogy átmész egy másik helyiségbe, egy másik helyszínen, és az agyad már rögtön egy másik epizódként kezeli ezt a dolgot.
2: Ez nagyon durva egyébként. Durva. Na, és velem rendszeresen előfordul az, hogy elindulok valahova, és nem tudom, hogy miért. De várjál,
1: volt megy az utcán, tudod, és várjunk csak.
2: Ezt akartam mondani, volt, hogy bejutam az autóba, és elmentem sehova. Elmentem, és miért ültem be a
1: kocsit.
2: Ez tényleg megtörtént.
1: Jó, hogy ma reggel ez nem volt meg. Azt mondja, hogy egy másik szobában is ott nem tudod, hogy mi van az idő. De hogy elmész 10 kilométer ladó, és nem tudod, hogy jó, hogy ez
2: nem nyilván a vár. Nem 10 kilométerrel arrébb mentem, de itt voltam a városban. Tehát például elindultam, ugye nem messze lakunk innen, ezt az óvárosnak hívják, a Paks FM stúdiótól mondom, ami a Kereszt utca, tüzetesebben. És... elindultam, mondjuk már kim voltam a főutcán, és nem tudtam, hogy merre megyek, meg hogy miért.
1: Az kemény világ.
2: És na, ez már előfordult többször is. Na, hát erre maradjatok gombom.
1: És így is került hozzánk a stúdióba is, hogy valóban tök máshova indult, és így,
2: elindultam a tűzépre építőtéglájra, és betévedtem ide a stúdióba.
1: Miért jöttem? Hát nem tudom, Zéti Dalma itt vagy, akkor üljél már.
2: Pontosan.
1: És így itt ragadt.
2: Pontosan.
1: Micsoda elősztori.
2: Ez pontosan.
1: Ugye a legjobb szuperhős ilyen, hogy hívják ezeket, ilyen előtörténet.
2: Lehet, hogy föl kéne írja mindig a szélvédőre, vagy hogy magamnak csinálni egy utasítástáblát, hogy mit mikor fogok csinálni.
1: Aha.
2: Lehet, az a segítenék.
1: Hát nem tudom, az biztos fejleszti a rövid távú memóriát, mert hogy úgy tűnik, hogy ott gondok vannak, de hát nem baj, mert nekem is amúgy. Érdekes, hogy tudod,
2: a
1: több mint 80 éves nagyon már folytok malackodik, hogy mostában már kicsit elfelejti az ilyen dolgokat, meg minden is.
2: Én is.
1: Mama az ég szerelmére nekem kb. 10 éves koromtól kezdve megy ez egész életemben, úgyhogy...
2: És jól meg se jegyeztem, amiről beszélek.
1: Jobban memóriája, mint nekem, tehát nem is tudom, hogy miről beszél. Bárcsak annyira lennék majd friss 80 éves korom után, mint mondjuk ő. De mindegy, erről én már lemondtam, én innentől ez már csak deteriorálódni fog bennem.
2: Példaképek.
1: Ja, példaképek. Soha ami nem én vagyok, nem saját magam példakép. Na, srácok, lezártuk a témát?
2: Ezt igen.
1: Hát szerintem ezt is, de egyébként lezárhatjuk a hetet is most már, mit szóltok?
2: Ugyanis át
1: kell adni Anninak, hát lassan már.
2: Ketyeg az óra.
1: Adjuk át Anninak a terepet, ha?
2: Adjuk.
1: ő következik utánunk ugyanis, és egészen 2 óráig itt lesz veletek, srácok, és le fog vezényelni egy fantasztikus best of órát is, déltől 1-ig, és mivel péntek van, ezért 90-es évek parti lesz, ami mindig megdobott. Hogyha a szívemet most az élesztőben is hallottatok pár klasszikus tracket a 90-es évekből, és most is a 90-es évekbe fogunk visszalátogatni, amennyiben úgy gondolom, hogy ezt az élesztőt, mint ahogy már több élesztőt is a múltban, Madonnával fogom lezárni, akinek az 1998-as Ray of Light című klasszikusa annyira durván megalapozza nekem a hétvége hangulatát, hogy ihaj, csuhaj. Srácok, köszönöm, egy élmény volt, mint mindig.
2: Mi köszönjük, köszönjük szépen. További szép napot kívánunk, és kellemes hétvégét mindenkinek.
1: Jövő héten feltetőleg Ábi nélkül, aki Kazasztánba fogja sütetni a
3: valagát. Na majd ott felhívhat Zéti.
1: Amúgy.
2: A kazakoknál?
1: Persze.
2: Úristen.
1: Hát csinálunk.
2: De miért mész oda?
1: Ember.
3: Hát most ezt ugye beszéljük ki, még egy pár percben.
1: Persze.
2: Mindenféle.
1: Persze, tényleg erről nem ejtettünk szót, holott nagy utazásra készülsz, Ábi.
3: Nagy utazás, egy hétre elmegyek, ha minden jól megy, Kazasztánba. A haverokhoz. Azaz. Ugye értem, Németországban is lakótársaim voltak, meg csoporttársaim. És hát mit csinál az ember a 20-as éveikben? Valaki dolgozik, valaki utazik, én az utazást csinálom.
1: Ja, szóval... itt rohadna a stúdióban. Nem megy Kazasztán.
3: Igen, szóval megnézem a világnak ezt a részét is. Más világ. Nem tudom, mire számítok, de egy hét alatt megpróbálok. Almatiba megyek, ugye az a régi fővárosuk, aha. De még mindig a legnagyobb város. Aha. Ott van Kirgizisztán is mellett, de majdnem Kínához is közel, szóval majdnem a legkeletibb.
2: Majdnem a világ másik végére mész.
3: Hát odafelé isztambuli átszállással megyek 8-9 órát, de átszállással együtt szerintem 8 órát utazni átszállással szerintem nem para.
2: Na. Teljesen egyedül mész ilyen.
3: Teljesen egyedül, igen.
1: Ja. Ott találkozunk.
3: Nem okoz gondot. A színkártyán működik, azt megbeszéljük.
1: Ja, igen, tényleg, igen, jó, fontos. Sikerült a kísérlet.
3: Na, igen, és akkor hazafele még 12, de ott Isztambulban lesz, hogy 5 órám. Most ezt megnézem, hogy mivel tudom eltölteni.
1: Ja, igen, ez az, akkor kilazulsz a városban, nem?
3: Éjszaka repülök.
1: Ja, ó. Hát akkor
3: már lenne, akkor jó, plán, jó, mert
1: bulit még el tudsz csípni szerintem Isztambulban.
3: Ja, igen.
2: Egy ilyen török bazári bulit, hoz fűszereket is, majd csinálunk valamit.
1: Ez a sztereotíp gondolkodás, szerintem menj el egy sima rév technó brutalitás.
3: Egyébként az ételeket várom a legjobban.
2: Kigyóbűvölő furulyás technó bulira.
1: Hagyjuk már ezt, basszus, elég volt a sztereotípiából, tesóm. Pont ezt akartam leállítani. Isztambul a hatalmas multikulturális nagyváros, érted is, kigyóbűvölés itt az eszedbe.
3: Hallod, hogyha már...
2: Hát a multikultúrán csak azt jelenti, hogy afrikai származású kigyóbűvölők is vannak.
3: Oh, hogyha már Marokkó is utazás, akkor Marokkó? Ha már utazás, akkor Marokkóban volt ilyen. Én életemben először láttam ilyet, hogy ott furujáztak. Most, hogy a furujára táncoltak kígyók.
2: Már mit kicsodák?
3: A kígyók. Azok a kígyók. Meg azt, hogy fogd meg. Csak ilyenkor mondják, hogy figyelni kell, hogy a turista csapda. Megfogod, meg kezedbe veszed. Itt 10 euró.
1: Vagy
3: mind 5000 forint.
2: Nem fizeted ki, megharap a kígyó.
3: Igen, ilyeneket mondanak.
1: Úristen.
3: Én ott láttam először ilyet.
2: Az eurókat, meg a dollárilak a szemébe. Ha nem fizetett ki, akkor megharap.
1: Jó, hát oké. Okay. Na, Ábi, visszatérünk az aztán a egy bejelentkezést majd. Próbáljunk már meg összehozni.
3: 3 órával előrébb leszek, szóval több mint valószínű, hogy fent leszek.
1: Csúcs. Mi itt ébredezünk.
3: Már ebédelek.
1: Már ebédelsz, igen.
3: Így van.
1: Megpróbálunk elérni Zétival, mert mi itt leszünk a stúdióban, és te akkor beszámolod az addigi kalandjaidról, meg hogy mi vár még rád.
2: Érdekes lesz.
1: Először is biztos. Jó utat kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből.
3: Köszi.
1: Másrészt meg, srácok, nektek jó hétvégét. Velem legközelebb vasárnap találkozhatok a Best of Star-ban, amikor is. Úgy döntöttem, hogy Zsédától fogok játszani egy órán keresztül. Nem is tudom, hogy miért, de biztos menő lesz. Skacok, ciao.
3: Hello!
2: További szép napot kívánok!
1: Madonna is szó.
2: Kívánunk!
1: Ja, kívánunk!
2: És kellemes hétvégét, sziasztok!
1: Let's go! Wake up.
0: Mindenki felébredt! Akkor irány dolgozni! Élesztő! Veletek!

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: Ismét jöttem elhúzni a mézes madzagot, szombat délután a kedvenceink sorba rendeződnek, két magyar felvételt viszont azonnal kiemelnék a sorból, rájuk világítanám a reflektorfényt, azért, hogy Bíró Csongor Macska Kövön című dalát minél többen megismerjék. A topisten egy másik magyar különlegesség is. Ewing dalát már hallhattátok, és egy biztos, a Moretti ismét itt lesz velünk.

0: 18 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csata jelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
2: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Krisztus után üdvözlök mindenkit, én Strasser Andi vagyok, átvettem a terepet a srácoktól, a bundás kenyér illat még itt van, a srácok lassan az ajtón kívül, remélem, hogy mindenkinek jól indult a péntek reggele, én egészen délután 2-ig a szabad péntekig leszek veletek, sok jó zenével készültem, és hát a rengeteg program mellett, amelyek a hétvégén, a pünkösdi hosszú hétvégén várhatnak ránk, hát például ugye a kalocsai repülőnap és a szekszári pünkösdi fesztivál rengeteg sok fellépővel, TNT, Zanzibár, Vétek, szóval ezek mellett már a jövő hétvégével is foglalkozunk majd, hiszen jövő hétvégén gyereknap, és ebből az alkalomból jövő héten gyerek hét lesz a Paks FM-mel, a rajzokat, a gyermekrajzokat várjuk a mai napon is, egyébként hétvégén is lehet hozni őket, és hogy milyenek érkeztek be, amelyek majd jövő héten ugye ellepik a várost, arról is szó lesz, szóval nagyon jó rádiózást mindenkinek, és kiváló munkát!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

És már 2 éves a gyermeke, vagyis augusztusban lesz egészen pontosan 2 éves Justin Bieber gyermeke, a kis Jack Blues. Néha egyébként az Instagram oldalukon Hailey és Justin megoszt egy-egy fotót róla, de nyilván az a legfontosabb, hogy szoktuk mondani, hogy egészség legyen, és ha már gyerekekről vagy gyermekről volt szó, jön a gyereknap jövő hétvégén, és ebből az alkalomból gyerekhét lesz a Paks FM-en. Gyermekrajzok lepik el majd a várost jövő héten, keddtől péntekig ezt ígértük, és azt, hogy a tojáskereső játékunk nagy sikerére való tekintettel ismét lehet majd keresgélni ezúttal gyermekrajzokat. Hogy ezek a rajzok hogyan lesznek kihelyezve és hová, természetesen arról majd a Facebook oldalunk segítségével adunk segítséget és felvilágosítást, és akik a rajzokat megtalálják, a gyermekeket engedjétek játszani, azok, ha behozzák a rádiónkba a rajzokat, azok a gyerekek ajándék kapnak, nem is akármilyet, egyébként nagyon klassz dolgokkal készülünk. Ami a lényeg, hogy mától várjuk a rajzokat, egyébként tegnap már kaptunk a tegnapi nap folyamán. Arra kérünk benneteket, hogy gyermeketeket úgy instruáljátok, hogy lehetőleg a gyermekrajz, teljesen mindegy, hogy milyen technikával készül, a gyermeknapot idézze, a gyermeknap legyen, a gyereknap legyen a témája, írjátok rá a gyermek nevét, aki készítette a rajzot, és az életkorát, hogy az is megmarad, adjon az örökké valóságnak, és egyébként kézműves alkotásokat is lehet hozni ide rádiónk szerkesztőségébe. Pakson a Keresztutca 25 per A alatt várjuk a mai napon is ezeket az alkotásokat, és ezekből fogjuk kiválogatni majd azokat, amelyek részt vesznek egyébként a játékban, a városba kihelyező rajzjátékban, illetve a Paks FM gyermekhetének játékában, szóval rajzoljanak, alkossanak a gyerekek, hozzátok el nekünk, és játszunk majd egy jót jövő hétvégén. Egyébként, hát azért jövő hétvége előtt még számos más program lehetőség is vár ránk. Ezen a hétvégén lesz a kalocsai repülőnap, és tulajdonképpen tegnap már megkezdődtek este a szekszárdi pünkösdi fesztivál programjai. Ma is lesz este 8 órakor, nem, 10 órakor azt hiszem, igen, a piac téren, a szekszárdi piac téren egy nagy buli, de lényegében holnap délelőtt indul meg a 3 napos nagy fesztivál, számos fellépő érkezik. Például a TNT vasárnap este 8 órakor ad koncertet majd a Béla Király téren. Folytassuk velük!

0: Közlekedj velünk!
1: Ami a vételközletünket illeti, balesetről nincs hírünk, forgalomkorlátozásokról viszont igen. Az M6-os autópályán továbbra is két helyen ügyeljetek, Budapest felé a 18-as és a 22-es szelvények között az egyik pályatestről a másik oldalra terelik a forgalmat, még mindig tart a csomópont átépítés, Bátaszék után pedig a B és C alagút között továbbra is a dilatációs szerkezet javítása miatt a 168-as és a 169-es szelvények között a Pécs felé vezető oldalt zárták le, és a Budapest felé vezető oldalon irányunként csak egy-egy sáv járható, illetve a Pécs felé vezető oldalon a Szekszárd-Gement csomópontnál is burkolatfelújítás zajlik, ott a 142-es és a 146-os szelvények között a külső és a lassító sávot kerítették el a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Mindez tehát az M6-os autópályán. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es szelvénynél még mindig zajlik a csomópont építés mindkét oldalon. Útszűkületre számítsatok, Bács-Kiskunban pedig az 51-es főúton Fogtőnél, a 112-es szelvénynél van még mindig félpályás útlezárás, az 53-as főúton Akasztó déli határában a 19-es szelvénynél útkarbantartók dolgoznak, a félpályás lezárásnál jelzőrök irányítják a váltakozó irányú forgalmat. Ezek a legfontosabb információk, illetve még a 61-es főúton Pince helyen a 43-as szelvénynél továbbra is útszűkület és sebességkorlátozás van érvényben. Balesetmentes, nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: Folytatjuk a slágerekkel hamarosan a 10 órási hírek után. Dua Lipával fogok indítani. Maradjunk együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap vadonleső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
2: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségére, és a tengeri útvonalon áthaladó összes hajó számára kötelezővé tette az előzetes engedélykérést, közölte csütörtökön a brit közszolgálati média. A Teherán által újonnan létrehozott, a Perzsolyból szorosait felügyelő hatóság által közzétett térkép szerint az iráni fegyveres erők ellenőrzése egy több mint 22.000 négyzetkilométeres övezetre terjed ki. A zóna Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti. Az új hatóság közlése szerint a szoroson való áthaladáshoz a jövőben előzetes egyeztetésre és engedélyre lesz szükség. Az Egyesült Államok és Perzsőből menti szövetségesei korábban többször is elutasították Irán ellenőrzési törekvéseit, és Washington arra is felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat, írja az MTI. A kémiai szúnyoggyérítésről áttér a biológiai szúnyogírtásra Paks és várhatóan a Dunamenti térség is. Erről Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője tájékoztatta rádiónkat. A szakember szerint a váltás és a változás nem megy majd egyik pillanatról a másikra, és térségi összefogásra van szükség.
4: Elkezdjük feltérképezni a szúnyogfenyésző helyeket, mind a városban, mind a hullámtéren, erre megbízott minket Paks városa, hogy biológiailag majd későbbiekben, jövőben próbáljuk meg védekezni, minél kevesebb vegyszert használni. Be kell vonni a környékbeli településeket is a szúnyoggyérítésbe, a biológiaiba. Gerjen csatlakozni kíván, Madocsa csatlakozni kíván, bár nagyon kevés a pénz. Rá, Bölcske is csatlakozni kíván, a bal partról, az nem belevő oldalról, még Fogtő jelezte, de a többi települést nem. Meg hát először Dunaföldvár, ha már régóta, évek óta működtetjük a biológiai gyérítést, ő is kívánja folytatni, hogy megoszoljanak a költségek, be kellene szállni a többi településnek is, és akkor már nem lesz annyira drága.
3: Kőszegi Dániel azt is elmondta, hogy a térségi együttműködés mellett a lakosságnak is együtt kell működnie a szúnyoggyérítésben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt hétvégén leesett nagy mennyiségű csapadék megtöltötte a kertekben lévő csapadék gyűjtőket, vödröket, hordókat, ezeket viszont egy héten belül el kell locsolni, ki kell üríteni, mert egy héten túl több ezer szúnyog kelhet ki belőlük.
4: Nagyjából nyáron a melegbe ez felgyógyult, ez a lárva fejlődés a vizekben, tehát akkor 6-7 nap alatt szúnyoggá fejlődik onnét a lárva, hűvösebb hónapokban, akár ez egy kéthetes időszak is lehet, de mindenképpen, ha hetente kiöntjük a vizet a hordóból, az eszközből, a vödörből, kilocsoljuk, teljesen szárazra locsoljuk, ne adjunk benne még egy újnyi mély vizecskét se a hordó alján, az bőven elegendő. Mindenképpen öntjük ki, vagy ha nem tudjuk, mert egy nagyobb IBC tartályba, vagy nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, nem tudjuk egy hét alatt elocsolni, akkor meg rakjunk rá nagyon egyszerű egy szúnyogszálót a hordó szájára.
3: Szerszámokat lopott egy nő tolnán. A tolnai rendőrőrsön tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Bajcsi Zsilinszki utcában valaki eltulajdonította a kocsi bejárójukon felejtett szerszámos táskáját, benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségi közleményben az áll, hogy az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. Az egyenruhások a beszerzett információk alapján a napokban azonosították az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értéket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett. Az ügy iratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: délelőtt 10 óra után üdvözlöm a most csatlakozókat is. 2026. május 22-én pénteken a Júliákat és a Ritákat kiváltképp üdvözlöm. Ők a mai nap névnaposai, a születésnaposok pedig együtt ünnepelnek többek között a világhírű brit modellel, a csokoládébarna bőrű Naomi Campbell-el, aki 1970. május 22-én Londonban látta meg a napvilágot, vagyis a mai napon 56 éves. Isten éltesse mindenkit, aki vele együtt ünnepel. Remélem, hogy jól telik a pénteki napotok. Nagyon jó munkát kívánok. Fantasztikus hétvége vár ránk. Háromnapos hosszú hétvége. Rengeteg programmal. Kalocsár repülőnap lesz. Számos sztárfellépő érkezik a szexádi Pünkösdi Fesztiválra, úgyhogy erről is lesz szó ebben az órában, és arról is, hogy folyamatosan érkeznek a gyermekrajzok a jövő heti gyermekheti játékunkra. Most éppen, illetve egy bő órával ezelőtt Luca apukája toppant be, hogy mit hozott, azt is elmondom majd.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összeköt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Ennek a hétvégének két nagy programja is lesz, a Fogtőkalocsai repülőnap, szombaton és vasárnap, valamint csütörtök óta lényegében zajlik a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál, egészen hétfő estig tartanak a programok, számos sztár fellépővel, borúdvarral, kézműves sátrakkal, de kezdjük mindenek előtt, a mai nappal, azon belül pedig Tolnára ugorjunk át, a Tóth János Filmklubban a Kelly Hősei című filmet mutatják be 17 óra 30 perctől a Művelődési Központ könyvtárában. Minden idők legviccesebb és legcinikusabb második világháborús filmjének története Donald Sutherland tragédiájaként elevenedik meg. Mindenkit szeretettel várnak. Ugorjunk át Kalocsára is, ott vasárnap május 24-én 16 órától az Érsek kerti szabadtéri színpadon a Kalocsa és Könnyéke fúvós zenekarainak 31. találkozójára kerül sor, a belépés díjtalan. Ide is mindenkit szeretettel várnak, ami pedig a Fogtők Kalocsa repülő napot illeti. 23-án és 24-én a kalocsai repülőtérre várnak mindenkit, a belépés teljesen díjtalan, úgyhogy ingyen és bérmentve lehet akár pokrócokkal letelepedve csodálni a repülőket, a repülő csodákat, a repülő bemutatókat, és természetesen be lehet fizetni különböző sétarepülésekre. Ami pedig a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált illeti, ott ma este 22 órakor a placon egy ilyen Outdoor Special Edition címmel egy bulira kerül sor, holnap pedig 10 óra 30-kor kezdődnek a programok a Béla Király téren az Iszkiri gyermekzenekar koncertjével, 14 órától a sportegyesületek és helyi csoportok bemutatója lesz, és utána folyamatosan érkeznek a fellépők, 16 órakor a Csurgó zenekar kezd a színpadon, a sztár fellépők pedig holnap este 8 órakor Daniel Figergely lesz a Béla Király téren, vasárnap este 8 órakor a TNT, 23 órakor a Zanzibár, hétfőn pedig este 19:30-kor Vétek koncert lesz, mindenkit szeretettel vár, a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál is.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Paks!

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Nyárias meleg sok napsütéssel, ezt ígérte már a meteorológiai előrejelzés. Tegnap egy picit szelesebb, hűvösebbnek tűnő napunk volt, viszont ma sok napsütésre számíthatunk, maximum gomoly felhőket ígértek. Csapadék nem valószínű, délután 25 fok körül alakul majd a hőmérséklet, és a hajnalban sincsenek már fagyok, miközben egyébként hétvégére már nyárias meleget ígérnek, szombaton 28, vasárnap 30, hétfőn, pünköst hétfőn 31 fok is lehet, csapadékmentes jó idővel, sok napsütéssel. Egyébként a holnapi napra azt ígérik, hogy az északkeleti szél még sok felé élénk lesz, és vasárnapra is ígérnek erősebb széllökéseket, viszont úgy tűnik, hogy a jó idő nem marad el, úgyhogy a háromnapos hosszú hétvégét így tervezzétek meg.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Ezek a napok. Igen, ezek még jobban szólnak a Paks FM slágereivel.
0: Paks FM.

country stílusban Miley Cyrus-ékkal az elmúlt percekben. További nagyszerű péntek délelőttöt kívánok mindenkinek, és további csodás alkotásokat mindenkinek, hát magunknak is tulajdonképpen. Egy újabb alkotás érkezett a mai délelőtt folyamán a jövő heti gyermekheti játékunkra. Ugye azt kértük tőletek, hogy rajzoljanak a gyerekek, vagy hozzanak, vagy küldjenek bármilyen kézműves alkotást. Luca 7 éves, és apukája elmondása szerint, tegnap késő este már félálomban ugyan, de ő mindenképpen rajzolni szeretett volna a Paks FM gyermekheti játékára. Luca nem volt itt személyesen, amikor apukája behozta a rajzot, apukája hozta be a rajzot, nem engedte, hogy lefényképezzük, úgyhogy úgy posztoltuk Luca rajzát a Facebook oldalunkon, hogy sem Luca, sem apukája nem szerepel rajta. Egyébként, ha engeditek és szeretnétek, akkor természetesen posztoljuk a Facebook oldalunkon a gyermekeket a rajzukkal együtt. Még érkezhettek ma délig, illetve délután, ma délután 2 és délután 5 óra között várjuk a rajzokat, illetve hát majd meglátjuk, mert már kaptunk jelzést arra vonatkozólag, hogy valaki hétvégén szeretne alkotni, és majd jövő héten, vagy hétvégén szeretné behozni a rajzát. Én azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk tudni oldani. Minden esetre ugye azért várjuk a gyermekalkotásokat, amelyeknek a témája lehetőleg a gyermeknap, mert jövő héten gyermekhetünk lesz, és a tojáskereső játékunkhoz hasonlóan gyermekrajzok lepik majd el a várost. Ezeket a gyermekrajzokat kell megtalálniuk a gyerekeknek, behozni a rádióba, és kapnak majd gyermeknapi, illetve gyermekheti ajándékot, úgyhogy várjuk a gyermekek alkotásait. Ti pedig minden bizonnyal várjátok a zenéket, Arany Tamással folytatjuk hamarosan.

0: slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Nagy a család! Sok a barát! Jó a kollektíva! Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültes tálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
6: Ismét jöttem elhúzni a mézes madzagot, szombat délután a kedvenceink sorba rendeződnek, két magyar felvételt viszont azonnal kiemelnék a sorból, rájuk világítanám a reflektorfényt, azért, hogy Bíró Csongor Macska Kövön című dalát minél többen megismerjék. A topisten egy másik magyar különlegesség is. Ewing dalát már hallhattátok, és egy biztos, a Moretti ismét itt lesz velünk.

0: kezdetőt szomba délután 3-kor kezdünk, és beindul a hivatalos slágerlista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: Ez a Paks FM.

0: Közlekedj velünk!
1: Számos helyen számíthatok forgalomkorlátozásra, a 6-os főúton Paks térségében a 107-es és a 108-as szelvények között hézag és repedés kiöntés, vagyis kátyúzás miatt útszűkületre számíthattok. A Paks-Madocsa-Bölcske-Dunaföldvár útvonalon kaszálnak ezekben a percekben, illetve órákban. Paks és Németkér között pedig az 1-es és a 19-es szelvények között szintén karbantartási munkák miatt lehet útszűkület. A Paks-Pusztahencsen nagy dorog útvonalon a 2-es és a 20-as kilométerek között szintén az útmenti növényzetet gondozzák, és ugyanez a helyzet a Fogtő-Dunaszentbenedek-Ordas útvonalon is Bács-Kiskun vármegyében. Kajdacs és Kölest között is kaszálnak a 63-as 17-es számú útvonalon a 12-es és a 20-as szelvények között, mint ahogy Dunaföldvár és Mezőfalva között is a 62-28-as számú úton, útvonalon, úgyhogy figyeljetek, ügyeljetek. Tegnap én Pécs felé tartva tapasztaltam Szekszárd és Paks között, hogy az útmenti fák rendezése kapcsán konkrétan megállították az ott dolgozók a forgalmat, és bizony jócskán alakult ki torlódás, úgyhogy hát nyilván ezt is be kell vetniük az ott dolgozóknak, néha legyetek türelmesek. Ez egy jó kis pénteki nap, ne roncsuk el balesettel.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A klassz péntek mellé pedig szóljanak a klassz slágerek is. A Sakáltanya zenéjével indítom mindjárt a 11 órát.

0: a Paks FM slágereivel. Suki Koktél. A hétvégi napok indításához ezen a héten is koktélt kínálunk. Leszáradt a sárga rózsa. Only the lonely. A házigazda Sukert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Kényes porcelán, I'll meet you with me. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Faunadísz állatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson, a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Faunadísz állatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával csütörtökön folytatott megbeszélése során. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Putyin fontosnak nevezte a nukleáris erők felkészültségi szintjének emelését és alkotó elemének fejlesztését. Az orosz elnök szerint a triád a szükségesen elegendő szinten marad, Moszkva nem szándékozik fegyverkezési versenybe keveredni. A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön közölte, a gyakorlat keretében interkontinentális ballisztikus rakétákat, hiperszónikus rakétákat és légiindítású szárnyas rakétákat indítottak, írja az MTI. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 ezer fő alatti városok kategóriában, olvasható a Telepaks oldalán. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész a Telepaksnak elmondta, a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 verseny kategóriába, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. A főkertész hozzátette, idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriákban is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudnak még megmutatni a városból. Szakács Viola gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő az illóolajok használatáról, élettani hatásairól tartott bemutatóval egybekötött előadást Pakson. Az illóolajok olyan növényi sűrítmények, amelyek belélegezve közvetlenül az agy érzelmi központjára hatnak, bőrre kenve pedig gyorsan felszívódnak. Az aromaterápia hatással lehet az érzelmekre, mentális egészségünkre, illetve fájdalmak és egyéb tünetek enyhítésére is kiváló. Az illóolajos növényeket az évezredekkel ezelőtti ősi civilizációkban, Indiában, Kínában, Egyiptomban is használták testápolásra, gyógyításra, vallási szertartások nélkülözhetetlen részeként, szerelmi csábításokra, járványok megállítására. A következőkben Szakács Viola, gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő arról beszél rádiónknak, hogyan hatnak az illóolajok szervezetünkre és milyen élettani hatásai vannak.
7: Jellemzően azt szoktam mondani, hogy egy 5-10 úgynevezett alapolajjal, alapesszenciával szoktuk megismertetni a hozzánk fordulókat. Ezek valóban tényleg olyan alapgyógynövények vagy citrusfélék, amiket jellemzően azt gondolom, hogy mindenki ismer vagy hallott róla, mint például egy borsmánta, egy levendula, citrom, teafa. De nagyon fontos azért az is, hogy én holisztikus coachként azt tanítom, hogy ez a mire mit használjunk, vagy mit mire, ez így nagyjából 50%-ban igaz, de nagyon fontosak az egyéni sajátosság, hogy tudjuk, hogy az az egyén az hogy van, hogy érzi magát. Ha tiszta eszenciákhoz nyúlunk, akkor ezekkel egy nagyon szépen el tudjuk kezdeni támogatni, vagy feltanítani a szervezetünket. A legáltalánosabb tüneteinkre, problémánkra adnak megoldást. Például egy felső légúti megbetegedésre, egy emésztőrendszeri megbetegedésre, egy szív- és keringési problémára, akár a stresszkezelés, alvásminőség támogatásra, egy hormon egyensúly segítésére. Természetben ott van minden tudás, amire szüksége van a szervezetnek. Csak merjük használni, és tudjuk jól használni. Természetesen az orvostudománnyal szemben nem megyünk, de akár azt kiegészíteni is nagyon szépen és szeriden lehet támogatni a testünket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: pontosan 4 perccel délelőtt 11 óra után. További nagyszerű péntek délelőttöt kívánok, és mindenkinek nagyon jó készülődést a hosszú hétvégére. Egy olyan háromnapos hosszú hétvége áll előttünk, amelyből két napon keresztül is zárva lesz minden vasárnap és hétfőn. Többek között ezzel is foglalkozunk majd ebben az órában, és azzal is, hogy ezekben a napokban aktuális a számunkra az is, hogy hogyan alakul majd a nyári szúnyog helyzetünk. Többek között Robitól is hallhattok információkat ezzel kapcsolatban a hírekben, de picit behatóbban majd megnézzük, hogy egészen pontosan mit is tudunk mi tenni annak érdekében, hogy nyáron ne egyenek meg bennünket a szúnyogok. További remek rádiózást mindenkinek!
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Best-of slágerekkel. Ma déltől egyig csak a 90-es évekből válogatunk. Íme egy kis ízelítő a mai Best-of 90-es évekből.

A Tensharp nevű formáció egy kellemes zongora levezetéssel, amelyet egyébként a duó Nils nevű tagjától lehet hallani. Nils volt, aki a billentyűs hangszereken játszott a csapatban, Marcel pedig énekelt. Egyébként holland volt a zenekar, és hát egy slágeres csodacsapatként emlegetik őket a mai napig is. A 91-es You című slágerük miatt, amit tehát az imént hallottatok, ez a csapat, ez a duó is ott lesz majd a mai Best of órában, amikor csak is kizárólag a 90-es évekből fogok dalokat pörgetni. Egyébként ami a Tensharpot illeti, először Streets, vagyis utcák néven alakultak meg, mint helyi zenekar Hollandiában 1982 elején, aztán később másként alakult a történet, és nevet is váltottak, és az elmúlt évtizedek során többször visszatértek, illetve volt több aktív évük is, legutóbb 22 novemberében is megjelent például tőlük egy válogatás album CD, 2023-ban is jött ki tőlük kislemez, viszont ezek az aktivitások már nem tudták túllépni tulajdonképpen Hollandia határait, szóval ma is Best of óra lesz a 90-es évek legnagyobbjaival, és hogy még hozza kízzelítőt, lássuk a tracklistát: Robbie Williams, Repülők, Guns N' Roses, Backstreet Boys, Take That, Rod Stewart, és talán még a kedvencem Sade is befér majd a Tensharp mellett többek között. No, de déli 12 óráig még van idő, bőven, folytassuk a slágerekkel. Jöjjön most Lizzo-tól az Double Down Time, aztán jöjjön az az információ pár perc múlva, amit ígértem a szúnyog invázióval kapcsolatban. Most cselekedhetünk annak érdekében, hogy ne egyenek meg bennünket a szúnyogok a nyáron.

Ferdis Zséda, a minap Olaszországból posztolt, illetve egészen pontosan egy olasz kiruccanásról, amelyeket barátokkal töltött el, illetve barátokkal követett el, és azt írta egyébként a posztban, hogy talán nincs is jó feltöltődés egy olasz kiruccanásnál, igazán ráfért a kikapcsolódás, hiszen hamarosan indul a Signo turnéja, amely alatt egy önfelett közös utazást, zenei utazást ígér, és valóban egy olyan kis turnét rakott össze Zséda, amely egyébként május 29-én Balaton akaratján indul, amely alatt állítólag a jól bevált régi slágerek is ott lesznek, és lesznek újdonságok és új dalok is. Az olasz posztokat és fotókat elnézve pedig azt mondom, hogy szerintem ez igen, jól állt Zsédának, de hát kinek nem áll jól Olaszország? Nyakunkon a nyár, és biztos vagyok benne, hogy már nagyon sokan tervezik azt, hogy legalább egy hét szabadságot, vagy három-négy nap szabadságot hol tudnak majd eltölteni belföldön vagy külföldön, legyünk bárhol is. Nagyon-nagyon fontos lenne számunkra, hogy a szúnyog invázió békén hagyjon bennünket, vagyis hogy ne legyen szúnyog invázió ezen a nyáron. Most tudunk cselekedni itt a Duna mentén is ennek érdekében, ugyanis múlt hétvégén a lezúduló nagy mennyiségű csapadék megtöltötte ugye a kertekben lévő vödröket, hordókat, edényeket, és nagyon sokan nem tudják még mindig, és nem tudatosult bennünk, hogy ezekben a pangó vizekben, illetve ezekből a pangó vizekből kelnek ki a szúnyoglárvák, ugye ide petéznek bele a szúnyogok, a bogarak, és innen kelnek ki a lárvák. Körülbelül egy hét alatt, úgyhogy többek között a hírekben is hallhatjátok, Robi futtatja azt az interjút, amelyben Kőszegi Dániel, a Szúnyoglárva program vezetője, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, és mindig elmondjuk, hogy Dani dunaföldvári, itt a Duna mentél él, nagyon is jól tudja, hogy mi itt a helyzet a szúnyog invázióval, szóval elmondja az interjúban is többek között azt, hogy nagyon fontos, jegyezzük meg, most így tavasz utolsó hónapjában, de majd nyáron is fontos lesz, hogy ha megtelnek a kerti vödrök, vízgyűjtők is, hordóink, vagy nagy hordóink, akkor azt egy héten belül locsoljuk el, mert különben megtelepednek benne a lárvák, és több százezer szúnyog tud kikelni belőlük, nagyon rosszul hangzik, a több százezer végképp, szóval a lakosság is nagyon-nagyon sokat tud tenni annak érdekében, hogy ne legyen nyáron szúnyoginvázió, figyeljünk erre, szerintem ez egy jó tanács Dani részéről, egy hétnél tovább ne hagyjuk a kertjeinkben, vagy az erkélyünkön a pangó vizeket, a többit pedig bízunk benne, hogy a szakemberek megoldják. Egyébként egy három napos, hosszú hétvége áll előttünk, beszéljünk erről is pár perc múlva.

Sepelmeztekött a jó zenékkel, így 3:45 felé is. Jó étvágyat kívánok azoknak, akik már az ebédet fogyasztják, sőt, tudjuk, ilyenkor 11 óra után már sokan túl is vannak rajta. Ami a péntekünket illeti, egy 22 fokos napsütéses, kellemes jó időben van részünk így a péntek déli időben, és 3 napos hosszú hétvége áll előttünk, és ne felejtjétek, hogy nem csak pünköst hétfő az ünnep, hanem a vasárnapi nap is pünkösd, és ez azt jelenti, hogy vasárnap és hétfőn is minden zárva lesz, tehát szombaton kell vagy esetleg jobb hiány a mai napon elintézni a bevásárlásokat, kinek mire jut ideje. Egyébként jó kérdés az, hogy vajon mennyien utaznak el, mennyire, hát nem azt mondom, hogy hal ki a város, de talán többen megpróbálnak olyan hétvégi programot csinálni, amely esetleg ott alvós, esetleg korábban lefoglaltak már szállásokat. Nagyon jó idő lesz, nyárias meleggel búcsúzik a május, és ott tartunk, hogy jövő hét lesz május utolsó hete, jövő hétvégén 31-én vasárnap lezárjuk a tavaszt, és indul a nyár egy jó kis június 1-jei hétfővel, úgyhogy lassan, de biztosan előkerülnek a nyári slágerek is.

0: Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: De jó, hogy itt vagy. Mesélek neked egy atomjó kis városról.

0: Paksi dal, ha jöhet a tap, zárja az órát, és a Best of 90-es évek órája mindjárt nyitja a következőt. Jó étvágyat kívánok az ebédhez mindenkinek, és egy nagyon klassz péntek délutánt. Mutatom, hogy hogyan fogunk kezdeni a 90-es évek legjobbjai közül. Robbie Williams-től egy jó kis balladát vettem elő, 97-ből az Angels-tel egy picit visszavesszük a tempót, délidőben lazítsatok ti is.
1: Folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Naturtégla 6 cm-es térkő csak 3.990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620-428-8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Hozzátette, most arról van szó, hogy milyen projekteket tudunk elfogadni, és tud elfogadni az Európai Bizottság, amelyeket még végre lehet hajtani záros határidőn belül, írja az MTI. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a Ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is, írja az MTI. A kémiai szúnyoggyérítésről áttér a biológiai szúnyogírtásra Paks és várhatóan a Dunamenti térség is. Erről Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője tájékoztatta rádiónkat. A szakember szerint a váltás és a változás nem megy majd egyik pillanatról a másikra, és térségi összefogásra van szükség.
6: Elkezdjük feltérképezni a szúnyogtenyésző helyeket, mind a városban, mind a hullámtéren. Erre megbízott minket Paks városa, hogy biológiailag majd későbbiekben, jövőben próbáljuk meg védekezni, minél kevesebb vegyszert használni. Be kell vonni a környékbeli településeket is a szúnyoggyérítésbe, a biológiaiba. Gerjen csatlakozni kíván, madocsa csatlakozni kíván, bár nagyon kevés a pénzük hozzá Bölcske is csatlakozni kíván, a bal partról, a szembe levő oldalról még Fogtő jelezte, de a többi település nem. Meg hát természetesen Dunaföldvár, ha már régóta, évek óta működtetjük a biológiai gyérítést, ő is kívánja folytatni, hogy megoszoljanak a költségek, be kellene szállni a többi településnek is, és akkor már nem lesz annyira drága.
5: Kőszegi Dániel azt is elmondta, hogy a térségi együttműködés mellett a lakosságnak is együtt kell működnie a szúnyoggyérítésben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt hétvégén leesett nagy mennyiségű csapadék megtöltötte a kertekben lévő csapadék gyűjtőket, vödröket, hordókat, ezeket viszont egy héten belül el kell locsolni, ki kell üríteni, mert egy héten túl több ezer szúnyog kelhet ki belőlük.
6: Nagyjából nyáron a melegbe ez felgyógyul, ez a lárva fejlődés a vizekben, tehát akkor 6-7 nap alatt szúnyoggá fejlődik onnét a lárva, hűvösebb hónapokban akár ez egy kéthetes időszak is lehet, de mindenképpen, ha hetente kiöntjük a vizet a hordóból, az eszközből, a vödörből, kilocsoljuk, teljesen szárazra locsoljuk, ne adjunk benne még egy újnyi mély vizecskét se a hordó alján, az bőven elegendő. Mindenképpen öntjük ki, vagy ha nem tudjuk, mert egy nagyobb IBC tartályba, vagy nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, nem tudjuk egy hét alatt elocsolni, akkor meg rakjunk rá nagyon egyszerű egy szúnyogtálót a hordó szájára.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Értékelte az elmúlt bajnoki szezont a PFC ügyvezetője. Haraszti Zsolt a klub weboldalára feltöltött videóban az őszi és a tavaszi idényről, a keretben történő változásokról, valamint az elmúlt évek dobogós helyezéseiről is beszélt.
7: Egyrészt azt gondolom, nagyon pozitív évünk lett így. Azért ősszel ugye megalapoztuk ezt, mert rengeteg pontot gyűjtöttünk. Ott 2 pontra voltunk csak az első helytől. A tavasz az már nem annyira sikerült, sok sérülés volt, voltak problémáink még, de ez mutatja, hogy mennyire erős a közösségünk, hogy ki tudtuk ezt küszöbölni, és odaértünk a harmadik helyre. Ez egy óriási eredmény. Természetesen lesznek a keretben változások. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, őt kölcsön volt már nekünk. Ádám Martin távozik a kuttól. Alakszai visszamegy Nyíregyházára, egyelőre ez a biztos pont. Szinte mindenkit vissza akarunk hozni a felkészülésre, és majd utána eldől a sorsok. Maradjunk annyi, hogy az értékeinket nagyon próbáljuk megvédeni. Tehát biztosan Paksot csak olyan játékos fog távozni, akiért komoly gazdasági háttér lesz. Visszanéztem, utolsó 3 évben a Ferencváros bírja csak ezt, hogy mind 3-szor dobogon végzett. Úgyhogy erre megint szintén büszkék lehetünk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek alatt mindig próbáltak egy kicsit temetni bennünket, de hát nem sikerült, úgyhogy a Paksi él és virul.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, Paks FM Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
0: Csak a 90-es évek, onnan is a legjobb slágerek. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, egy fantasztikus pénteki délidőt és jó rádiózást. Már is mondom, hogy milyen felhozatallal érkezek. A repülőktől a Tour de France-ig, majd 93-ból, a Guns N' Roses-tól pedig a 91-es klasszikus, a November Rain, így május 22-én, de mindenek előtt egy picit visszavesszük így ebédidőre a tempót. Robbie Williams Angels című felvételével 97-tel fogunk jönni. Remek rádiózást mindenkinek a Best of órához.
1: Paks FM Best of 90-es évek, a 96.3-as frekvencián.

egy igazi klasszikus a Guns N' Roses-től. Ugye hard rock zenekarként debütált a Guns N' Roses annak idején Amerikában, mégis a legnagyobb slágereik sokszor ezzel a bizonyos szimfonikus hangzással taroltak a slágerlistákon. A November Rain egyébként 92. februárjában jött ki, és nem tudom, tudjátok-e, hogy a frontember Axl Rose írta ezt a balladát. Közel 9 perces hosszával ez volt a leghosszabb dal, amely az amerikai slágerlista első 10 helyére került a megjelenés idején, illetve egészen pontosan a megjelenése után rögtön a harmadik helyen végzett. És voltak hasonló hosszú dalai a Guns N' Rosesnak, a Coma ugye több mint 10 perces, az Estranged is több mint 9 perces, és érdekes, hogy pont ezeknél a hosszú balladáknál, daloknál fordult elő ez a szimfonikus felhang, vagy mondjuk egy-egy lendületes, vonós hangszeres bejátszás, ami egyébként nagyon jól passzol ahhoz a rockhoz, amit a Guns N' Roses képviselt. A Best of órát halljátok, azon belül a 90-es évek legjobbjait, és már is mondom, hogy hogyan folytatjuk. Backstreet Boys, Take That, Rod Stewart, Demián Ferenc, így fogjuk folytatni, és a Demián Ferenc film második részére is kitérünk majd, de mindenek előtt jöjjön egy másik hazai klasszikus, a Populártól a Víz alá merülni, 95-ös, és nem Bonanza Banzai.

Mindig ugyanúgy, Demjén Ferenctől játszottam egyébként a 91-es évből, és hát jó helyen is vagyunk, hogyha Demjén Ferenc legnagyobb slágereiről van szó. Megtanultuk ezt, hogy megtanuljuk, és az új generáció is a Hogyan tudnék élni nélküled című filmekből, hiszen ezek a filmek is a 90-es években játszódnak. Ugye az első rész óriási siker volt 2024-ben, és ez év novemberére ígérik a második részét a nagy sikerű filmnek, amely állítólag egy balatoni esküvő körül fog forogni, melyben értelemszerűen az előző film főszereplői is visszatérnek, többek között Ember Márk és Törőcsik Franciska. Az első részhez hasonlóan természetesen ez a film is Demjén Ferenc slágereire fog építkezni, de a legnagyobb meglepetés nekem mindezzel a produkcióval kapcsolatban az, hogy a filmben szereplő Kuplung zenekar, amely ugye a Demjén slágereket játsza, fellépést is vállal itt 2026-ban. Dupla aréna koncertet hirdettek meg novemberre, többek között Ember Márk és Marics Peti front emberségével együtt, úgyhogy óriási az ötlet, nekem nagyon tetszik egyébként, nagyon kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy a Kuplung zenekar mit fog előadni, tehát hogy csak a Demjén slágereket, amelyeket a filmben is előadtak, vagy lesznek meglepetés produkciók is. Meglátjuk. No de térjünk vissza a 90-es évekhez, mert hogy még pár sláger befér az óra végéig ebbe a Best of órába. A Spice Girls-től biztosan fogok játszani, és az Ace of Base-től is, de előtte folytassuk egy hazai csapattal, amely csapatot nagyon vártuk erre a városnapi, illetve a múlt hétvégi városnapi rendezvényünkre. Az Eső elmosta a koncertet, de a szervezők és a város megígérte, hogy érkezik majd még Paksa, a Cotton Club Singers.

0: csak befért még Sade, úgy csináltam. A Best of 90-es évek órájában a Kiss of Life zárja a sort 92-ből. Remélem, hogy jól indultak a 90-es évekkel a péntek délutáni óráitok. Folytatjuk újabb nagyszerű zenékkel, programajánlatokkal, hétvégi időjárás jelentéssel és minden más fontos információval, de előtte Robi hozza a híreket, ami a Best of-ot illeti, holnap 80-as évek lesznek.
1: Ez volt a Paks FM Best of 90-es évek. Minden szerdán egy órán keresztül déltől egyig a 96.3-as frekvencián. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. május 22-e péntek 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Robertet halljátok, jönnek a hírek a Paks FM-en. Újfajta szúnyogírtásra állhat át Paks, szerszámokat lopott egy nő Tolnán, értékelte a szezont a PFC ügyvezetője, már is jövök a részletekkel.
1: Paks FM hírek.
2: A kémiai szúnyoggyérítésről áttér a biológiai szúnyogírtásra Paks és várhatóan a Dunamenti térség is. Erről Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője tájékoztatta rádiónkat. A szakember szerint a váltás és a változás nem megy majd egyik pillanatról a másikra, és térségi összefogásra van szükség.
3: Elkezdjük feltérképezni a szúnyogtenyésztő helyeket, mind a városban, mind a hullámtéren. Erre megbízott minket Paks városa, hogy biológiailag majd későbbiekben, jövőben próbáljuk meg védekezni, minél kevesebb vegyszert használni. Be kell vonni a környékbeli településeket is a szúnyoggyérítésbe, a biológiaiba. Gerjen csatlakozni kíván, madocsa csatlakozni kíván, bár nagyon kevés a pénzük rá, bölcske is csatlakozni kíván, a bal partról, az nem belevő oldalról, még fogtő jelezte, de a többi települést nem. Meg hát természetesen Duna Földvár, ha már régóta, évek óta működtetjük a biológiai gyérítést, ő is kívánja folytatni, hogy megoszoljanak a költségek, be kellene szállni a többi településnek is, és akkor már nem lesz annyira drága.
2: Kőszegi Dániel azt is elmondta, hogy a térségi együttműködés mellett a lakosságnak is együtt kell működnie a szúnyoggyérítésben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt hétvégén leesett nagy mennyiségű csapadék megtöltötte a kertekben lévő csapadékgyűjtőket, vödröket, hordókat, ezeket viszont egy héten belül el kell locsolni, ki kell üríteni, mert egy héten túl több ezer szúnyog kelhet ki belőlük.
3: Nagyjából nyáron a melegbe ez felgyógyul, ez a lárva fejlődés a vizekben, tehát akkor 6-7 nap alatt szúnyoggá fejlődik onnét a lárva, hűvösebb hónapokban akár ez egy kéthetes időszak is lehet, de mindenképpen, ha hetente kiöntjük a vizet a hordóból, az eszközből, a vödörből, kilocsoljuk, teljesen szárazra locsoljuk, ne adjunk benne még egy újnyi mély vizecskét se a hordó alján, az bőven elegendő. Mindenképpen öntjük ki, vagy ha nem tudjuk, mert egy nagyobb IBC tartályba vagy nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, nem tudjuk egy hét alatt elocsolni, akkor meg rakjunk rá nagyon egyszerű egy szúnyoghálót a hordó szájára.
2: Szakács Viola gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő az illóolajok használatáról, élettani hatásairól tartott bemutatóval egybekötött előadást Pakson. Az illóolajok olyan növényi sűrítmények, amelyek belélegezve közvetlenül az agy érzelmi központjára hatnak, bőrre kenve pedig gyorsan felszívódnak. Az aromaterápia hatással lehet az érzelmekre, mentális egészségünkre, illetve fájdalmak és egyéb tünetek enyhítésére is kiváló. Az illóolajos növényeket az évezredekkel ezelőtti ősi civilizációkban, Indiában, Kínában, Egyiptomban is használták testápolásra, gyógyításra, vallási szertartások nélkülözhetetlen részeként, szerelmi csábításokra, járványok megállítására. A következőkben Szakács Viola, gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő arról beszél rádiónknak, hogyan hatnak az illóolajok szervezetünkre és milyen élettani hatásai vannak.
4: Jellemzően azt szoktam mondani, hogy egy 5-10 úgynevezett alapolajjal, alapesszenciával szoktuk megismertetni a hozzánk fordulókat. Ezek valóban tényleg olyan alapgyógynövények vagy citrusfélék, amiket jellemzően azt gondolom, hogy mindenki ismer vagy hallott róla, mint például egy borsmenta, egy levendula, citrom, teafa. De nagyon fontos azért az is, hogy én holisztikus coachként azt tanítom, hogy ez a mire mit használjunk, vagy mit mire, ez így nagyjából 50%-ban igaz, de nagyon fontosak az egyéni sajátosság. hogy tudjuk, hogy az az egyén az hogy van, hogy érzi magát. Ha tiszta eszenciákhoz nyúlunk, akkor ezekkel egy nagyon szépen el tudjuk kezdeni, támogatni, vagy feltanítani a szervezetünket. A legáltalánosabb tüneteinkre, problémánkra adnak megoldást. Például egy felső légúti megbetegedésre, egy emésztőrendszeri megbetegedésre, egy szív- és keringési problémára, akár a stresszkezelés, alvás minőség támogatásra, egy hormon egyensúly segítésére. Természetben ott van minden tudás, amire szüksége van a szervezetnek. Csak merjük használni, és tudjuk jól használni. Természetesen az orvostudománnyal szemben nem megyünk, de akár azt kiegészíteni is nagyon szépen és szeriden lehet támogatni a testünket.
1: Fogsefem hírek.
2: Szerszámokat lopott egy nő Tolnán. A tolnai rendőr őrsöntett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Bajcsi-Zsilinszki utcában valaki eltulajdonította a kocsi bejárójukon felejtett szerszámos táskáját, benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségi közleményben az áll, hogy az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. Az egyenruhások a beszerzett információk alapján a napokban azonosították az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értéket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett. Az ügyiratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé. Ismét lecsaptak az online csalók Tolna vármegyében, ezúttal egy 75 éves dombovári férfit vertek át. A csalárdalkuszok megszerezték a férfi személyes és bankkártya adatait, aztán rávették távoli hozzáférés telepítésére is, írja közleményében a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést a dombovári rendőrkapitányságon egy 75 éves férfi, aki a közösségi oldalon figyelt fel egy videós tartalomra, melyben egy országosan ismert vállalkozó ajánlott gyorsan megtérülő befektetést. A linkre kattintva eljutott a jelentkezési felületre, és megadta személyes adatait, nevét, lakcímét, telefonszámát. Hamarosan felvették vele a kapcsolatot, majd egy linket küldtek, amiben a bankkártya adatait kérték biztonsági kóddal együtt. Először 80 ezer forintot kellett utalnia, majd a gépen beléptették a netbankjába, és az eszközeire távoli elérést biztosító programot és több alkalmazást is telepítettek vele. Az egyik platformon nézhette meg befektetési számlája egyenlegét. Eddig látszólag minden rendben volt, később már 4000 dollár utalását kérték, amit nem szeretett volna teljesíteni, de akkor már késő volt. Csak azt látta, hogy a netbankjában átállította valaki a limiteket, és átvették az irányítást az eszközei felett. Mivel gyanút fogott, és nem volt hajlandó az ellenőrző kódot bediktálni, az újabb utalás nem járt sikerrel. Ezt a táborral kezdeményezett kísérletet a bankbiztonság is kiszúrta, és üzenetet küldött, amivel megakadályozták, hogy nagyobb kára keletkezzen. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy mindig legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél is.
1: És most, sporthírek a Pakseten.
2: Értékelte az elmúlt bajnoki szezont a PFC ügyvezetője. Haraszti Zsolt a klub weboldalára feltöltött videóban az őszi és a tavaszi idényről, a keretben történő változásokról, valamint az elmúlt évek dobogós helyezéseiről is beszélt.
5: Egyrészt azt gondolom, nagyon pozitív évünk lett így. Azért ősszel ugye megalapoztuk ezt, mert rengeteg pontot gyűjtöttünk. Ott két pontra voltunk csak az első helytől. A tavasz az már nem annyira sikerült, sok sérülés volt, voltak problémáink még, de ez mutatja, hogy mennyire erős a közösségünk, hogy ki tudtuk ezt kiszöbölni, és odaértünk a harmadik helyre. Ez egy óriási eredmény. Természetesen lesznek a keretben változások. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, ez kölcsön volt már nekünk. Ádám Martin távozik a klubtól. Alakszai visszamegy Nyíregyházára, egyelőre ez a biztos pont. Szinte mindenkit vissza akarunk hozni a felkészülésre, és majd utána eldől a sorsuk. Maradjunk annyi, hogy az értékeinket nagyon próbáljuk megvédeni. Tehát biztosan Paksol csak olyan játékos fog távozni, aki ilyen komoly gazdasági háttér lesz. Visszanéztem, utolsó 3 évben a Ferencváros bírja csak ezt, hogy mindháromszor dobogon végzett, úgyhogy erre megint szintén büszkék lehetünk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek alatt mindig próbáltak egy kicsit temetni bennünket, de hát nem sikerült, úgyhogy a Paksi él és virul.
2: Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
7: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
0: Robi, nagyon köszönjük a napi helyi hír összefoglalót, remek munka volt. 2 órára várunk vissza. További nagyszerű péntek délutánt kívánok mindenkinek. Kora délután van még csak, de 2 órakor sokaknak lejár a munkaideje, 4 és 5 óra felé megint sokaknak, és egy fantasztikussá 3 napos hosszú hétvége áll előttünk sok remek programmal. Mindenki tudja, hogy a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválnak kik lesznek a sztár fellépői? Elsorolom mindjárt. Arról is szó lesz, hogy mikor köszönt be a 31 fokos hőség, és elővettem a 80-as évekből egy klasszikust, amelyet évek óta nem játszottunk, és nem hallottunk róla. Laza 7,5 perces 80-as évekbeli sláger. Ezzel is jövök ebben az órában. Maradjunk együtt.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Kezdjük a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál programjaival. Tulajdonképpen csütörtökön már elkezdődtek a programok. Ma este 22 órakor a placon, a piac téren egy szabadtéri bulira kerül sor, és holnap délelőtt 10:30-kor az Iszkiri Gyermekzenekar Béla Király téri koncertjével kezdődnek a szombati programok. Aztán 16 órakor csurgózenekar, 17:30-kor Aliszka Brass Band a Béla Király téren, orgonák éjszaka, egy nagyszerű koncert holnap este 7 órakor a Művészetek házában, ami pedig a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál sztár fellépőit illeti. Pénteken este 8 órakor Danielfi Gergely érkezik a Béla Király térre, őt ugye többek között az X-Faktorból ismerjük. Vasárnap 23 órakor a Zanzibár lép fel, 20 órakor TNT koncert lesz, hétfőn is lesz sztárvendég, 7:30-kor a Vétek lép fel a Béla Király téren, tehát hétfő délutánig, illetve késő estig többek között népi játszóházzal, étkes udvarral, gasztrósátrakkal és pünkösdi borudvarral vár mindenkit a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál. Ezen kívül ezen a hétvégén szombaton és vasárnap rendezik meg a Fogtő Kalocsa repülőnapot, a Legendák a levegőben című projekt mutatja be a kétnapos rendezvényt, amelyre a belépés díjtalan, tehát csodálni a repülőket ingyen is lehet, egészen közelről megnézni is, és hát számos sétarepülésre be lehet majd nevezni. És akkor jöjjön még egy ma esti tolnai program, Kelly Hősei címmel a Tóth János Filmklubba várják az érdeklődőket ma délután, illetve este 17:30-tól a Tolnai Városi Könyvtár szervezésében. Minden idők legviccesebb és legcinikusabb második világháborús filmjének története elevenedik meg Donald Sutherland tragédiája nyomán. Szóval választhatok programot, és kapcsolódjatok ki ma és hétvégén is.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: No, lássuk, mire számíthatunk a hétvégén, mert ugye a hét elején azt ígérték, hogy hőségnapot hozhat a pünköst hétfő 30 fokkal. Hát jelentem, a mai előrejelzés szerint ebben nincs változás, sőt, jövő hét kedre már 31 fokra ígérik az országos átlaghőmérsékletet. Úgy tűnik, hogy beköszönt a nyár így május végén, és nagyon erős lesz az UV-sugárzás a vasárnapi és a keddi napon. No de, lássuk a szombatot, egyébként szombat sem lesz hűvös, marad a nyárias idő, 28 fokra is számíthatunk, csapadék nem valószínű, az északkeleti szél viszont továbbra is élénk lehet, hajnalban 7 és 16 fok körül alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, ami igazán nem alacsony, és akkor ami a következő napokat illeti, tehát szombaton 28, vasárnap 30, hétfőn 31 fok is lehet, Pakson és a térségben is.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés.

micsoda ritmusok, igazi 80-as évekbeli hangulat, így a jó kis kávézási idő, ebéd után, nem tudom, hol tartotok, minden esetre további nagyon jó péntek délután kívánok mindenkinek. 1983-ban jártunk, Ryan Paris-t kétségkívül a Dolce Vita című slágeréről ismerték meg annak idején, és tulajdonképpen a mai napig erről a slágeréről tartják számon. Egyébként 1953-as születésű Ryan Paris születési nevén Fabio Roscoli, olasz énekes és dalszerző, aki a 80-as évek közepén, sőt még a 90-es években is adott ki lemezeket, de egyik lemeze és egyik későbbi dala sem tudta felülmúlni legelső slágerének, a Dolce Vitának a sikerét. Egyébként 2010-ben volt egy visszatérése az I Wanna Love You Once Again című dalával, amelynek a szövegét és a dallamát is ő szerezte. Akik a 80-as években kedvelték és szerették, ismerték őt, azoknak a körében népszerűvé vált ez a dal is, de még mindig nem ért el akkora sikert, mint a Dolce Vita. Egyébként ma már 73 éves az olasz énekes. A Dolce Vita után olyan nagyszerű slágerek érkeznek, a 2009-es év egyik legnagyobb slágere a Train-től a Hey Soul Sister volt, és azt hiszem, hogy bár a Train-től tudunk több dalt is játszani, amit szerettetek és amit szerettek a rádiók, de kétségkívül ez a legnagyobb slágerük, tehát ezzel folytatjuk mindjárt.

0: slágereivel.
1: Tokse FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Pakstolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süssű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
5: Nagy a család, sok a barát. Jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurtakocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurtakocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurtakocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Fogsefer. Slágerek minden

0: Fox FM összeköt a jó zenékkel, és jönnek a jobbnál jobb műsorok és műsorvezetők a következőkben is, hiszen pár perc múlva a 2 órási hírek után indul a szabad péntek. Gabiék már készen, lesben állnak. További nagyszerű rádiózást kívánok mindenkinek. Az elmúlt 3,5 óra, 4,5 óra műsorvezetője Strasser Andi volt. Jó hosszú hétvégét mindenkinek, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. Indul a szabad péntek a Paks FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Mi a legjobb választás, ha térkövet szeretnél választani? Ha közvetlenül a gyártótól vásárolsz, és ha ingyenes a házhoz szállítás. A megoldás a Dollenstein térkő. Egy tapasztalt hazai térkőgyártó Hartán, ahol most a Natur tégla 6 cm-es térkő csak 3990 forint per négyzetméter, és Harta 50 km-es körzetében ingyenes a kiszállítás. Ennél nem kell több. Dollenstein térkő. Harta, Vásártér 3. Válogass a weboldalukon. dobau.hu. Telefonszámuk 0620 428 8566. E-mail címük dobaukft@gmail.com. Dollenstein térkő. Szilárd alap minden udvarhoz. Paksra is ingyenes házhoz szállítással.
3: Paksi atomerőmű. Energia értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
4: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségére, és a tengeri útvonalon áthaladó összes hajó számára kötelezővé tette az előzetes engedélykérést, közölte csütörtökön a brit közszolgálati média. A Teherán által újonnan létrehozott, a Perzsőből szorosait felügyelő hatóság által közzétett térkép szerint az iráni fegyveres erők ellenőrzése egy több mint 22.000 négyzetkilométeres övezetre terjed ki. A zóna Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti. Az új hatóság közlése szerint a szoroson való áthaladáshoz a jövőben előzetes egyeztetésre és engedélyre lesz szükség. Az Egyesült Államok és Perzsőből menti szövetségesei korábban többször is elutasították Irán ellenőrzési törekvéseit, és Washington arra is felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat, írja az MTI. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30.000 fő alatti városok kategóriában, olvasható a Telepaks oldalán. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész a Telepaksnak elmondta, a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 versenykategóriába, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30.000 fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. A főkertész hozzátette, idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriákban is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudnak még megmutatni a városból. Szakács Viola gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő az illóolajok használatáról, élettani hatásairól tartott bemutatóval egybekötött előadást Pakson. Az illóolajok olyan növényi sűrítmények, amelyek belélegezve közvetlenül az agy érzelmi központjára hatnak, bőrre kenve pedig gyorsan felszívódnak. Az aromaterápia hatással lehet az érzelmekre, mentális egészségünkre, illetve fájdalmak és egyéb tünetek enyhítésére is kiváló. Az illóolajos növényeket az évezredekkel ezelőtti ősi civilizációkban, Indiában, Kínában, Egyiptomban is használták testápolásra, gyógyításra, vallási szertartások nélkülözhetetlen részeként, szerelmi csábításokra, járványok megállítására. A következőkben Szakács Viola, gyógynövénytan szakértő és egészségfejlesztő arról beszél rádiónknak, hogyan hatnak az illóolajok szervezetünkre és milyen élettani hatásai vannak.
6: Jellemzően azt szoktam mondani, hogy egy 5-10 úgynevezett alapolajjal, alapesszenciával szoktuk megismertetni a hozzánk fordulókat. Ezek valóban tényleg olyan alapgyógynövények vagy citrusfélék, amiket jellemzően azt gondolom, hogy mindenki ismer vagy hallott róla, mint például egy borsmánta, egy levendula, citrom, teafa. De nagyon fontos azért az is, hogy én holisztikus coachként azt tanítom, hogy ez a mire mit használjunk, vagy mit mire, ez így nagyjából 50%-ban igaz, de nagyon fontosak az egyéni sajátosság, hogy tudjuk, hogy ez az egyén az hogy van, hogy érzi magát. Ha tiszta eszenciákhoz nyúlunk, akkor ezekkel egy nagyon szépen el tudjuk kezdeni, támogatni, vagy feltanítani a szervezetünket. A legáltalánosabb tüneteinkre, problémánkra adnak megoldást. Például egy felső légúti megbetegedésre, egy emésztőrendszeri megbetegedésre, egy szív- és keringési problémára, akár a stresszkezelés, alvás minőség támogatásra, egy hormon egyensúly segítésére. Természetben ott van minden tudás, amire szüksége van a szervezetnek. Csak merjük használni, és tudjuk jól használni. Természetesen az orvostudománnyal szemben nem megyünk, de akár azt kiegészíteni is nagyon szépen és szeriden lehet támogatni a testünket.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a PaksFM slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk.

0: szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 8 perckor megkezdődik a mai szabad pénteké harmad. Gabi vagyok, és itt van már velem a stúdióba Weiss Józsi. Szia Józsi!
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, üdvözöllek téged is!
1: És érkezik hozzánk Strasser Tamás is, mindjárt bele is tud szólni a mikrofonba, csak még leül. Igen, itt van, ja, és adok hangot is. Most köszönjél, Tamás!
3: Hello, hello!
1: Na, megérkezett. Bocsász, mindenki!
2: Egy idézet jut az eszembe, hogy berontott ide a Strassi, mint komorbikának. Olyan
3: ezt az egyetlen egyet tudja.
2: De ennyi, tovább ne kérdezz.
3: A magyar remek művek közül.
2: Száfa termete, vagy nem tudom, mi volt ez.
3: Toldi, igen.
1: Na, hát sziasztok, srácok. Mi újság? Semmi extra?
3: Minden jó.
1: Minden jó?
2: Ez egy kiváló kérdés. Tehát ez a mi újság, ez egy átfogó kérdés is lehet.
3: Ezt igen,
2: bármit. Ennyi zavarba ettől nincs a világon, mert most mit akarsz hallani?
1: Hát bármit.
3: Te úgy kezdődik, hogy nem érdekel úgyse semmi, ami velem történik. Akkor miért kérdezed?
1: Jó, udvariasságból néha azért, na.
3: Ja, értem, de ennyire.
1: Jól van. Na, hát akkor csapjunk is bele, figyeljetek. Van egy csomó témánk, ugyanis elég sok történés van azóta, mióta nem találkoztunk, egészen pontosan múlt hét péntek óta. Úgyhogy akkor
3: csak én voltam, itt egész nyugalmas adás volt.
1: Igen, igen.
3: Még kaptam dicséretet is.
1: Még dicséretet is kaptam. Oh, de bizonyán. Várjál, Oldit, ha jól tudom, de nem akkor... az anyukám írta, úgyhogy ezért is dagad a mellem egyébként.
2: Jó van. Ezt,
1: ami nem biztos, hogy látszik. De...
2: ezt adjuk. Na de várjál, a lényeg az, hogy ha jól tudom, akkor valami összemérettetés is lesz a Stassi és köztem, nem? Tehát valami ilyen sütőszert.
3: Én már feladtam.
1: Hogy... igen, ja? Igen.
3: Te kedvenért tudod, hát a kevesebbe kerülsz.
2: Ja, köszönöm.
1: Na, igen. Pontoztalak titeket.
2: Most úgy veszítenél, hogy nyersz.
3: Hát egyértelmű.
2: Ezért vagy te ügyvéd.
3: Ez a win-win szituáció, tudod.
1: De most még adok mindenkinek egy új esélyt, hogy még egyszer bizonyítson, és majd akkor...
2: ja, te vagy a tisztelt ítélő?
3: Valaki.
1: Igen, hát ki értem. Más?
2: Nem ja, ennyi. A két férfi itt egy nő előtt ítés, hogy próbál. Meg kell, hogy győzelek, hogy most én bármiben is jobb vagyok, mint a Strassi, nem fog menni.
1: Igen, nem fog menni.
3: Én fehér zászlóval jöttem, úgyhogy azért nem fog menni.
2: Hallod, ez mennyire jellemző a férfiakra, nem? Tehát amikor küzdeni kellene egy nő kegyeiért, akkor én elengedem.
3: Hát, ha nyilvánosan. Ha stikában vagy, akkor bármire képes.
2: Ja, ezért tart itt. Ezért szaporult, fogy a nemzet, mert ahelyett, hogy megküzdenénk a nőjét, hagyjuk.
1: De nem úgy van, hogy a ti korotokban már megvárjátok, hogy a nők jöjjenek?
2: Ezt most befejeztem. Ezt a ti korotokban, mert az a erre válaszol.
3: Néha már azt mondjuk, hogy menekülünk inkább.
1: Jó van, hát tudom, azt hittem, hogy úgy vagytok.
3: Mi most már minőségre megyünk, nem mennyiségre.
2: Na jó, akkor ha már itt tartunk a ti korunkban, és nyilván nem rólunk van szó, hanem a 70 pluszosoknak, ugye... Nem, kicsit tereljük másra. Másfél, de mégis ugyan ide, hogy az megvan, amikor két 70 pluszos dicsekszik, és mondja az egyik, hogy régen, amikor jött a tavasz, úgy éreztem, hogy akcióban vagyok, ráakasztottam egy vödörvizet. Ilyen jó volt, azt is, most már nem megy, nem bírják a térdeim. Tehát azért ne felejtsük el, hogy szövegelni mindenki tud. Tehát az ebben jók vagyunk, úgyhogy maradjunk a szövegnél szerintem.
1: Jó, szerintem is maradjunk.
3: Józsi egyik mondás, ami nagyon-nagyon hasznos ilyen helyzetben, hogy minél öregebb a nagypapa, annál jobb a bizonyítványa, mert ugye ez is bizonyítvány.
2: Annál jobb tanuló volt, így van.
3: Annál jobb tanuló volt, igen.
1: Na jó, akkor kezdjük meg a szabad pénteket ténylegesen azokkal a témákkal, amivel ma készültem, és az első az mindjárt a Tisza által benyújtott alaptörvény módosítás lenne. És pedig, ugye, hát kedden benyújtották az alaptörvény 16. módosítását, tehát tovább robog
3: a gránitszilárdságú. Most árag, ugye, de Fidesz már nem tehet róla.
1: Igen.
3: Most tehát ők nem is módosították volna ezt, tehát igazából ez már ön aluli.
1: Nyilván.
2: 2011 óta volt 15-ször módosítva.
3: Igen.
2: Na, most akkor ez nem egy...
3: Évi egy, most az miért olyan sok? Évi egy.
2: Na jó, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez most hú a Tiszának egy nem tudom milyen találmánya, hát ez gyakorlatilag ugye évente egyszer az alaptörvényt módosították, a szokásos módosításról beszéljünk.
1: Igen, na, de akkor beszéljük, hogy milyen hát módosítások az... vannak benne, hagyd mondja már.
3: Jó, csak akartam egy példát mondani, nem tudom pontos számokat, de ugye az ideiglenes német szövetségi alkotmány 49-ben készült el, ami alapján csinálták az eredeti magyar alkotmányt. Azóta, ami a új alaptörvényünk van, a németek még mindig várják, hogy létrehozzák a nem ideiglenes, és nem sűrűn változtatják.
2: Hát lehet, hogy az olyan dolgok vannak lefektetve, ami azóta se változott.
1: Igen, hát lehet, hogy egyébként a miénket se kellett volna nagyon megváltoztatni, de mindegy, most akkor térjünk arra vissza, hogy mit változtatna a Tisza meg. Ugye egyrészről, ugye a miniszterelnököt az országgyűlés nyilván is a köztársasági elnök javaslatára választja meg, ez továbbra, vagy jelenleg is így van, de nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Egy 8 éves időtartam számítás, akkor az 1990. május 2-a, vagy azután betöltött miniszterelnöki megbízatást kell figyelembe venni.
3: De és többiek már halottak, akik előtte voltak, tehát elég...
2: Igen, akkor Lex Viktor.
1: És tehát nagyon érdekes, hogy erre az alaptörvény módosítási paragrafusra például Latman Tamás úgy fogalmazott, hogy kodifikációs szempontból ez a szöveg egy hulladék, tehát legalább még 5 percet gondolkodni kellett rajta, méghozzá azért, mert a jelölést magát nem tiltja, és ugye ő elmondta, hogy ha mondjuk egy olyan trollkodó jellegű köztársasági elnök van, aki továbbra is ugye akkor mondjuk Orbán Viktort jelölni, hiszen nyilván ez arról szól elsősorban, hogy Orbán Viktor ne lehessen miniszterelnök többet, akkor így elpingpongozna egymás között az országgyűlés és a köztársasági elnök. És a kérdésem az, hogy direkt hagyták meg ezt a kiskaput, vagy szerintetek rossz kodifikátorokkal dolgoznak ők is, vagy csak nem, az nem hibázik, aki nem dolgozik.
2: Hát gyakorlatilag ez egy, én úgy gondolom, ez egy választási ígéret volt, mert amikor körbe haknézta, vagy körbe ment ugye a miniszterelnök az országba, akkor ezt mindenhol elmondta, hogy ő például ezt be fogja vezetni, mert azért azt láthatjuk, és tapasztalat. Nem csak nálunk van ez így, tehát a fejlett demokráciákban, ha jól tudom, több helyen is.
3: Más kormányfő az nem feltétlenül. Az államfő, tehát ott, ahol prezidenciálisak a köztársaságok, tehát az elnök a legmagasabb státusz, igen. Ott igen. Tehát mindegy, hogy Amerika, de ugye Roosevelt még 4 évig volt, vagy 4 évig, 4 ciklusig volt, de franciáknál több helyen, sőt, egyébként az államfő nálunk is csak 2-szer választható.
2: Igen.
3: De mivel kiüresedett a státusza, ezért kevés az, hogy őt csak 2-szer lehet, hanem most már lejjebb kéne menni. De például a németeknél akár a Helmut Kohl, akár a Angela Merkel 16 évig volt. És ugye ez azért érdekes, mert ugye mi ezt az alkotmányt használtuk eredetileg.
2: Értem. Nem nagyon értek hozzá, ti vagytok a jogászok. Én csak annyit látok, hogy ez egy választási ígéret volt. Én úgy gondolom, hogy a 8 év az pont elég ahhoz, hogy ha valaki maradandót akar alkotni, akkor azt tudjon, fel tudja építeni azokat a stratégiai pontokat, és azokat a terveket vagy célokat ugye el tudja érni, amit akart, de a korlátlan hatalom akár időben, akár térben, akár erőben az előbb-utóbb el fogja torzítani az ember jellemét, mert nem lát, tehát elszakadsz a valóságtól, elszakadsz a talajtól, látjuk, és sajnos a Fidesz bukásához is ez vezethetett, hogy egyszerűen nem akarták meglátni azokat a torzókat a rendszerbe, amiket ők maguk hoztak létre, tehát, és ez csak attól van, hogy bármikor ugye a milyen kormányzás volt, már nincsen, de ez
3: a rendeleti
2: kormányzás volt, meg háborús vészhelyzeti kormányzás, mindenféle, úgyhogy egyik napról a másikra meg tudtak olyan dolgokat csinálni, amit lehet, hogy kellett volna a fégek és ellensúlyok rendszerébe. Tehát én azt gondolom, hogy 8 évig legyen elég valakinek az, és akkor utána adja át, nem tartom én ezt egy rossz ötletnek, de mondom, nem vagyok jogász, meg hogy visszamenő hatállyal van ez, vagy nem visszamenő hatállyal lesz, majd kitalálják. Ezt nyilván a fideszesek úgy érzik, hogy ez most arra van, hogy a Viktor ne legyen. Amúgy se lesz, én úgy gondolom, hogy mire jönne ő neki ez már. Tehát a Fidesznek a mélyrepülése az megkezdődött.
3: Hát nagyon, kérdés, hogy Orbán Viktor is.
2: Igen, nagyon, nincs vezetőjük. Tehát az a baj, hogy nincs. Tehát most, ha nagyon megnézed Orbán Viktor szerepét ebbe, ugye, mert ezzel a módosítással meg lesz szólítva, nézd, mit csinált. Azt, hogy elment a Dobmenhez. Utána meg a nem tudom. Tehát nincs egy olyan határozott kiállása, amit elvártál volna egy utcai harcostól. Tehát kikapott, és egyszerűen nem látod, láthatatlan lett, vagy menekül, vagy intézi a kis bizniszeit, menti, vagy nem tudom, valamit csinál, de hogy nem, jó kiáll, hogy na most aztán olyat fogunk mondani, hogy azt megint eltelik 2 hét. Tehát hagyja szétszéledni a nyájat, holott a rengeteg Fidesz szavazó van, aki még bízna abban, hogy majd egyszer visszajönnek, vagy valamit, és nézd meg a parlamenti képviselők is, hát kik? gyakorlatilag akik büntibe vannak ott, mert nem engedte
3: őket. Hát azért nagyon sokan lennének ilyen büntibe, tehát
2: hogy a jövedelmet is 4 évig fognak kapni, azért azt köszönöm.
3: Hát jó, hát most aki nem inge, ne vegye magára.
2: Meg olyanok, hogy 220. listáról oda, tehát nagyon-nagyon, egy vert csatlak után kellene igazából megmutatni, hogy milyen tökös vagyok, kiállni, vállalni a felelősséget, ami mindig nem történt meg, valljuk be, mert még mindig olyan számokkal dobálóznak, amit irreális, és mindenki tudja, hogy nem így van. Az önállítás megy ezerrel. Tehát először is beismerni, oké, vereséget beismerem, utána elemezni, hogy miért, és azonnal változtatni, és kell egy vezető, és ki lenne ez más, mint Orbán Viktor, aki egyébként most egy ghost. Tehát nem látod, láthatatlan és erőtlen.
3: Egyébként ő már egyszer bizonyított, mert 8 év után visszajött.
2: Igen, ugye, igen, volt ilyen.
3: Tehát azt mondja, hogy ő neki már nem kell bizonyítani, megy az neki. Tehát egyszer már megcsinálta. A másik meg, ami fontos, ha gonosz akarok lenni, van még egy ígéret.
2: Ilyet, volt ugye, még egy, még
3: az igaz, de volt még egy ígéret, nem az elszámoltatás.
2: Igen.
3: Tehát, hogyha ez az elszámoltatás évbe ér,
2: akkor nehéz lesz onnan visszajönni, mert mondjuk...
3: Ugye, értitek.
2: Egyébként, bocsáss meg, ugye mondjad.
1: Csak annyit szerettem volna kérdésként feltenni, hogy de nem az a baj, itt most Orbán Viktor kapcsán, amit ugyanúgy felvetettem már a Tisza kapcsán is, hogy a szavazóknak megy a politizálás, és a szavazóknak úgymond az az elvárása, hogy nem, mi mindent jól csináltunk, szupi, míg a Tisza felé jött, Tisza szavazóinak meg az, hogy minden rossz volt, stb. Tehát nem az a baj, nem ezért nem tud megvalósulni ez a fajta szembenézés, amiről te beszélsz?
2: Hát én voltam Fidesz szavazó, én mindenféleképpen az őszinteséget, pont azért, mert a saját csapatomon belül elvárnám azt, hogy akkor őszintén és nyíltan mondják ki, igen, ezt mondtuk el, nem kellett volna lőjelenség, nem kellett volna, nem tudom mit, de jó, nyilván...
1: Vége van kicsi. Micsoda?
2: Igen. Tehát nem érted? Tehát lehetne azt mondani, hogy igen, de ez az, amit nem tudtak soha megcsinálni, hogy amikor látták, hogy kezd a hajó rossz irányba menni, vagy kezd süllyedni, kidobni azokat a súlyokat, amik miatt elsüllyed. Tehát azt mondja, oké, valakit beáldozni, rendben. Nyitott kérdés maradt ugye a Szőlő utcai, a Zsolti bácsi, tehát annyi nyitott kérdés volt, ezeket nem mondja a Fidesz, hogy benne volt ez is. Ó, mert a fiatalok, meg a tapasztalatlanok, meg mindenféle hülyeség.
1: Igen, hárítás.
2: Nincs egy hárítás,
1: bár azzal, szerintem egyébként normális fideszesek, legalábbis én, akikkel így beszélgettem, azok azért így szoktak magánbeszélgetésekbe mondani ilyeneket, hogy ez szerintük probléma volt, meg az szerintük probléma volt, csak hát igen, csak nem volt jó.
3: Előtte kéne, mi szóltunk akkor is.
2: Másfél éve erről szól ez a műsor, mit kéne változtatni?
1: Korábban is elmondták egyébként, az más kérdés, hogy nem volt a Fideszen belül kontroll a vezetés.
3: Igen, de ne felejtsétek el, hogyha rengeteg hibát elkövetsz, és mégis jó lesz a végeredmény, akkor mégiscsak azt fogod érezni, hogy nem tudsz hibázni.
1: Igen, hát ebbe igazad van. Na most itt tartunk egy kis szünetet, és még folytatjuk az alaptörvénymódosítással, mert van még miről beszélni.
0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 14 óra 24 perckor folytatódik a Szabad péntek Strasser Tamással, Weiss Józsival és Harmat Gabival, és még mindig az alaptörvény módosításnál tartunk. Mondjad, Józsi!
2: Semmi, csak az István a királyból volt most a Száj fel szabad, madárra, jól tudom?
1: Igen, igen.
2: Című dal, és képzeld el, hogy a műsort vezettem augusztus 20-án, szerintem Dunaföldvár vagy valahol, és pont augusztus 20-án én úgy éreztem, hogy meg vagyok szólítva, és föltettem a kérdést, hogy ki volt az első skizofrén királyunk, István a Károly.
1: Oh.
2: És nagy sikert arattam, de nem pont augusztus 20-án kellett volna ezzel jönni. Tehát ez ott egy picit, hogy megakadt a hangulat, de...
1: Na, tessék, István, Szent Istvánra emlékezünk.
2: Emléket, aztán, igen, a műsorvezető megétézés kizódik. Na, mindegy.
1: Jó, nem baj, figyelj, most ezt neked elnézzük. Igen, neked ezt elnézzük, és alaptörvény módosítás, mert hogy a következő is, ugye Tisza benyújtotta az alaptörvény módosítását, és például hatályát veszti majd az a rendelkezés az alaptörvényben, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának és a keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége, az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvényen létrehozott független szerv működik, ugye hát ez lenne a szuverenitás védelme.
2: Kérlek, te vagy a jogász, tehát az, hogy...
1: Tehát magyarán szólva a szuverenitásvédelmi hivatal, meg ezek, tehát tulajdonképpen okafogyottá válnak, és hát ami szerintem a legjobban kiverheti valószínűleg a biztosítékot a Fidesz-KDNP oldalán, az, hogy a keresztény kultúra, mint olyan, annak a védelme ilyen értelemben nem továbbiakban nem lesz az állam szervének, minden szervének kötelezettsége. Mondjuk én erre azt gondolom, hogy mivel nem csak keresztények élnek ebben az országban, hanem más vallásúak, más gondolkodásúak, akár még olyanok is, akik egyáltalán nem
2: vallásosak. Visszakérdezek, a lakosság hány százalék a keresztény? De tényleg keresztény, tehát nem az, aki
1: hát ez is egy jó
2: 20%-ot eléri?
1: Hát nem hiszem. Nem tudom azt a százalékokat, de az egy nagyon jó kérdés, hogy ki az, aki éli is a kereszténységet, és nem csak egy címke rajta.
2: Tehát azért azt látjuk, hogy ugye az egyik ígéret az volt, hogy a jogrendet helyreállítják, tehát a három hatalmi ág, ugye a nyomozás, ügyészség, bíróságot ugye szétválasztják, akkor az is egy ígéret volt, hogy az egyház és az állam az egy két külön pályán fusson. Uh-huh. Tehát azt azért ne játsszuk el, hogy a kereszténység égisze alatt azért, mert a misén kapok egy aktív propagandát a választások előtt, hogy szavazza Fideszre, mert egyébként aki nem fideszes, az nem keresztény. Uh-huh. Tehát azért nagyon-nagyon egyértelműek voltak az átfedések, és ezeket ki is mondták. Tehát nem csak feltételezés volt, hogy így gondolja szószékről a plébános, hanem ezt egyszerűen elmondták, hogy sőt, ukránozás ment meg, tehát azokat a kötelező kliséket simán a kereszténység jegyében közvetítették az idősebb szavazók felé, azért, hogy megerősítsék a Fidesz szavazóbázisát. Tehát ez nem, és csak azért, például attól még épülhet egy iskolába tornaterem, ha nem katolikus, vagy nem, érted? Tehát nem, az, hogy most minek címkézem, és hova küldöm a pénzeket, és ezért mit várok el, ezt igenis, ezt külön kell. Nem beszélve arról, hogy ahogy beszéltük is, hogy a szerintem 20% alatt van a keresztények, akik annak vallják magukat. Mert ugye ennek is millió ága van, mindenki máshogy gyakorolja, és ki az, aki komolyan gondolja. Tehát elmúlt az az idő, oké, Szent István, ugye, amikor államalapítás, stb., a kereszténység, ez nagyon-nagyon sokat nyomott alatba. De ez elmúlt. Tehát most már az, hogy keresztény és konzervatív, ráadásul a saját véleményem szerint ezeket a gondolatokat, vagy értékeket teljesen kiüresítette a Fidesz. Tehát az, hogy keresztény, konzervatív, ma már semmit nem jelent, azoknak az embereknek, akik tényleg keresztények és konzervatívok. Hát mert pont a Szőlő utca...
3: Hát azoknak jelent, csak politikailag nem igen. Találkozik a kettő.
2: Na, csak az, hogy itt az alkotmány módosításról beszélünk, hogy most
1: ugye ki kell vallást, az önazonosságvédelem. Igen,
2: hogy a vallást, azt le kell választani az államról, amennyire lehet. Nyilván teljesen nem lehet.
3: Mert szerintem igen. Én azt gondolom, hogy szekularizáció egy nagyon fontos történet, és egyébként azok a keresztények, akik azt gondolják, hogy ez ne egy kegy legyen, hanem egy alapvető emberi jog, azoknak fontos az, hogy ne attól függjön, hogy milyen kormány van.
2: Igen.
3: Ugyanazok a feltételek legyenek mindig, és ehhez pedig tényleg az van, hogy külön kell választani a kettőt. Meg kell szabni a keretrendszer, a lehető legnagyobb szabadsággal, de nyilván, ha mondjuk most ne értsen félre senki, sátánista vagyok és gyerekeket akarok áldozni, azért az ne férjen bele, mert ugye az egyszerűen nem fér bele a klasszikus sztorinkba.
2: Kivéve,
3: és...
2: ha Szőlő utcából
3: ugye tettem. Bocsánat, ez szörnyű történet.
2: Borzal, tehát lehet, hogy ezzel borzasztó példa. Igen, figyelj, értelek.
3: Vannak ilyenek, tehát nincs ezzel probléma, tehát van ilyen vallás. Tehát...
1: Uh-huh. Én is azt gondolom egyébként, hogy az állam maradjon semleges, amennyire lehet vallási értelemben, hiszen én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem teljesen mindegy, hogy ki milyen gondolkodás mentén törekszik a jóra, mert azért azt szerintem kijelenthetjük, hogy a kereszténység és azok a tanítások, amiket hirdetnek, tulajdonképpen az embert kívánják úgymond tökéletesíteni, meg tényleg, hogy fejlődjön meg minden, de ezt egy más úton is el tudod érni, ezt buddhizmussal is, a más úton.
3: Az is vallás.
1: Szóval, igen, tudom, csak hogy azért mondom, hogy teljesen fölösleges az államnak, annak ellenére, hogy egyébként a keresztény kultúrát, meg annak a hozadékát, amit Magyarország magáinak tudhat, én azt nagyon tisztelem.
3: Hát meg nem is tudod kiszedni.
1: De hogy nem érzem azt, hogy hogy az alaptörvényben külön kellene erre lennie mondjuk egy olyan paragrafusnak, hogy a...
2: És ez megszűnik.
1: Hogy igen, ami hát most megszűnik.
3: De várjatok, most az apa férfi.
1: Az még nem, az még benne marad.
3: De most, jó, de most ne
1: értsedek. Jó, most felvetetted, mert az igen. Miért nem veszik ki?
2: Még, hogy fogják? Még
3: klónozás még nem engedett.
2: Témánál, tehát az, hogy jó vagy rossz, ugye a Krisna völgyben nem tudom, jártatok-e avagy sem.
1: Nem.
2: Ugye Somogy Vámoson.
1: Somogy Vámos, igen.
2: Én voltam kétszer is, és mindig jó gondolatokat hallottam, és ők tényleg azt mondják, hogy tök mindegy, hogy most milyen felekezet vagy mi, egyszerűen törekedj a jóra. Jó szakát.
1: Ennyi.
2: És nincs az, hogy mindegy, minek, és ha ezt így magadévá tudod tenni, akkor nincs az, hogy egyik vallás, a kozmikus szeretet jegyében háborúzunk. Mert ugye, hát már ugye, tehát ugye a zsidókat meg kell kérdezni a keresztény, 2000 éves keresztény szeretetet, most már jó lenne befejeznék, mert
3: igen, nagyon, igen. Hát azért nyilván az ő történelmük se arról szólt egyébként, hogy a környező
2: népeket,
3: de ez mindig is így működött, tehát igen. Sőt, hát ugye zsidók között nagyon sok van, aki azt mondja, hogy egyébként az, amit ma a hivatalos zsidó állam csinál, az tulajdonképpen, hát van, aki már Auschwitz-a hozza.
2: Illegális.
3: Igen, egy szintre. Tehát nyilván ezeket a véleményeket el kell, hogy mondhassa valaki. Nagyon fontos lenne értelmesen beszélgetni is ezekről, és azt gondolom, hogy azért nagyon sok térítő vallás van. A keresztény vallás is az. De ennek a kereteit azt gondolom, hogy is mondjam, a másik ember szabadságán vagy terjed. Kereszt.
1: Igen. Tehát a másiknak is legyen szabadság így arra, hogy megválassza azt, hogy ő mi szerint szeretne élni, és egyébként nyilván, amíg mást ezzel nem bánt, addig nem kell kiemelni egyiket vagy másikat.
3: Igen, csak érdekes egyébként abból a szempontból, hogy nagyon sok helyen már azt próbálják átvinni, hogy ne zaklassam azzal, hogy elmondom, hogy én hogyan gondolkodom, és hogy ez mi kell, mert hogy őt az érzékenysége, na de ennyire kellene már felnőtteknek hát lenni.
2: Szólok, hogy tudjuk, nem érdekel.
3: Így van. Ennyi. Szerint, na, de ez, hogy az, hogy utána...
2: Szóval azt hiszem, megpróbálhatod, hogy tudod, hogy mondani.
3: De nem ezen van a lényeg.
2: Egyik és nem tovább.
3: Ezek kulturálisan kialakultak, hogy működik és hogyan nem működik. Hogyan lehet egymás mellett élni, és hogyan nem lehet egymás mellett élni, de a túlszabályozás és az érzékenységekre való tekintet, az megint egy kicsit utána majd a lónak az ilyen-olyan oldala lesz újra és újra.
1: Igen.
2: Na jó, tehát egy szó mint száz, ha ezt kiveszik az alkotmányból, akkor szerintetek ez nem egy akkora probléma?
1: Hát én azt gondolom, nem. Hogy nem. A szuverenitás védelmi hivatalban dolgozók meg majd találnak munkát máshol.
3: Nem is ismerik ezt a fogalmat, tehát nincsen közös halmazat.
2: Tényleg visszakérdezek. Tehát most tényleg, ugye Lánci Tamás volt ennek a főnöke, ugye többször hallottuk, hogy milyen 5 millió vagy 6 milliós bruttó bérért csinált valamit. Mit? Tehát ez a hivatal, ez
3: őrködött.
2: Mióta... De ez, hogy ez a hivatal, ez mióta volt, hányan dolgozott, mibe került nekünk, és miért kellett? Tehát azon kívül, hogy...
3: Hát ezt
2: hogy...
3: azért ők elmondták, azért, mert van egy olyan külföldi behatás, pénzelnek mindenféle erkölcstelen és elvtelen embert, aki jó pénzért...
1: Drogost asszony verőt.
3: Így van, drag queen-es és mindenféle... És ezt ugye, hogy a nemzet ne legyen aláaknázva... Ők figyelik, hogy hol vannak azok a gyanús elemek, ne talántán személyek, ami innentől kezdve viszont rohadt veszélyes.
1: Akár újságírók.
3: Főleg.

0: Vad péntek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 40. Két perckor visszatértünk Strasser Tamással és Weiss Józsival, és folytatódik a szabad péntek. Annyit azért gyorsan elmondok, hogy van az M0-as déli szektoren egy baleset, az M5-ös autópálya felé a Sziget-Szent Miklós térségében történt, és a 20-as kilométernél a két belső sávot lezárták, és a torlódás már közel 10 kilométeres, úgyhogy ha valaki arra tartana, számítva.
2: Személyi sérülés?
1: Azt nem írja. Azt nem írja, ah, nem hogy most van-e, igen, nem, azt nem írja.
2: Nyúl volt a környékben?
1: Nem igen. Tudom, nem tudom. Lehet, lehetséges.
2: Aha.
1: No, menjünk tovább, még mindig az alkotmány alaptörvény módosításnál tartunk, amit a Tisza benyújtott, és hát van még egy nagyon érdekes Még egy érdekes módosítás, ugye a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyonná válik, szóval visszakapja a közpénz jellegét, ugye?
2: Segítsetek, mi ez a kekva?
3: Tehát, hogy, most mondtam.
2: Mire használták? Tehát értem én, hogy villanymotor, de mi hajtja?
1: Hát ezek voltak az egyetemek mögött, nem?
3: MCC,
1: igen,
3: tehát amikor valahogyan...
2: Menjünk a kezdetekhez. Tehát amikor nem volt kekva, és amikor volt kekva, mi a különbség? Tehát előtte ezeket az egyetemeket az állam finanszírozta, utána a vagyonkezelők kezdték finanszírozni. A vagyonkezelő az milyen pénzzel gazdálkodott? Nem állami pénzzel?
1: Állami pénzzel, csak elvesztette közpénz jellegét, igen.
2: Értem. Tehát akkor ott voltak ilyen kiskirályok, hogy gyakorlatilag azt csináltak a pénzzel, amit akartak nagyjából.
1: Hát lényegében igen.
2: Csak
1: igen.
2: Megértsem, nem tudtuk ellenőrizni.
3: Nem, ez csak kecskeméten volt így.
1: Az volt a lényeg, hogy nem tudod ellenőrizni, mert mivel ugye elvesztettek közpénz jellegét, ebből fakadóan neked, mint állampolgárnak, mint adófizetőnek, aki ezt megfinanszíroztad, nem volt jogod ahhoz, hogy megkérdezd, hogy mire költötték.
2: Hogy értem, az oktatás és a felsőoktatás is ugyanannyi pénzt költöttek, csak nem az állam felügyelte, hogy pontosan hova, mennyit és miért.
3: Hát ez jól hangzik, amit mondtál, de nem egészen így volt azért.
2: Aha.
3: Tehát az, hogy ki mennyit kapott, és miért pont azok kaptak, melyik lettek a modellváltó egyetemek, miért pont úgy, azoknak milyen feladatai voltak.
2: Ez
1: volt a cél, hogy ne
2: tud
1: ellenőrizni.
3: Nem csak ez volt a cél, hanem az volt a cél, hogy janicsárokat képezzünk azoknak, akik finanszírozzák.
1: Jó, oké, hát igen, jó, de igen. Most mindent, tehát jó, adófizetői szempontból szerintem, ami sokkal fontosabb, ez is fontos, ebbe egyetértek, csak hogy szerintem az a fontos, hogy ha te valamire adsz pénzt, akkor tudjad, hogy az hova megy, és számon kérhest, hogy azt jól használták-e föl. És ez esetben ugye ezt nem lehetett, most ez egy ilyen, visszafordítjuk ezt az egészet, és bekerül az is, hogy közpénz jellegét
3: hát visszanyerik. Hát a képviseleti demokráciának pont az a jellege, hogy te X emberekre rátestálod ezt a dolgot, és ők nyilván annyira okosak, hiszen épp választotta meg őket, hogy ők csak jó döntéseket hoznak, nyilván. És ezért megalapították a kekvát. És nem volt semmilyen hátsó szándékuk, igen.
1: Aha. Igen. Na minden ezt esetre szerintem ez egy pozitív. De nagyon jó hangzott, igen.
2: Ilyenkor kellene egy jelzés, hogy most a Stassi viccelt.
1: Hagymásban.
2: De ezt látod, hagymásban nézés, de a kedves hallgatók nem látják, hogy...
1: Igen. Na, de ez egy tök jó dolog. Például szerintem ez egy demokráciában, ez egy fontos dolog.
2: Eddig a három alaptörvény módosításból egyikbe se láttunk kivetni valót.
1: Hát annyi, hogy ugye, amit felvetettem, amit nem én vetettem fel, hanem Latman Tamás, aki egyébként ehhez értő ember, ezt az első hát módosítást, hogy igazából most vagy az van, hogy direkt hagyták meg a kiskaput, és valójában csak látványpolitizálás zajlik, vagy az van, hogy egyébként hibáztak, és van ilyen, mert csak az nem jó, hibázik, tehát, aki nem...
3: Hát azért maradjunk annyiban, hogy a jogalkotás eléggé, ez régen szakma volt. Tehát azok, akik kodifikáltak, azok nagyon komoly, nem tudom én, gyakorlatra kellett, hogy szert tegyenek, tehát ez külön osztály persze. Volt. Ma ugye ezeket kiszervezik különböző ügyvédi irodáknak, akik hát...
1: Tesznek javaslatot, de nem feltétlenül nézik meg sok oldalról.
3: Így van.
1: A kérdést.
3: A pénzt ugyanúgy megkapják.
2: Kapnak súgást is,
3: hogy merre szeretnék vinni.
2: Letenni az asztalra.
3: Láttunk már ilyet azért, sokat hallottunk, hogy még a minisztériumban is mondjuk úgy, hogy a szakapa sokat küzdött ellene, akár például a földtörvény ellen, és nem sikerült.
1: Na de pont jó. Ezt szeretnénk meghaladni, nem?
3: Okay. Hát nem kicsit.
1: Na, hát nem de kicsit. Akkor jó lenne,
3: hát hogy... Én valahol azt gondolom egyébként, hogy a jogi munkának a csúcsa lenne az, hogy valaki kodifikátor. Mert ott nincsen olyan, hogy rossz helyen volt a vesző, meg hogy félre lehet értelmezni, meg stb. És akkor az legyen egy egyértelmű iránymutatás, és utána nincs gumiszabály.
2: Most teljesen laikusként hadd kérdezzem meg, hogy ugye itt az Európai Uniónak is volt a családvédelmi, vagy gyermekvédelmi törvénybe egy mondat, amiben bele tudtak kötni, vagy ami nem értettek egyet, hogy amikor, és persze nem tudom, mert nem vagyok jogász, hogy volt egy olyan mondat, amiben a pedofília és a másság gyakorlatilag teljesen össze volt mosva.
1: Nem? Hát tehát, én azt nem volt vesző, azt a...
2: tehát itt most a vesző jött az eszembe, nem. Tehát hogy ott ez volt a kifogás, és erre, ahogy megjelent ez a törvény, egyből azt mondják, hogy hello, tehát attól, hogy valaki pedofil, az egy bűncselekmény, az, hogy valaki más szexuális identitású, az meg egy adottság, vagy egy vagy büntetés, vagy áldás, mindenki ahogy veszi, de azról nem tehet. És itt ez volt az uniónak, hogy hello, és ahogy ott tudom, egy-két akkor beszélgettünk ügyvédekkel, és kérdeztem, hogy mi a baj, és mondta, hogy nem jó, mert ezt a kettőt nem lehet egy kalap alá venni, és az alkotmányba beletette a Fidesz úgy, hogy ugye tudjuk, hogy tele vannak egyébként melegekkel, mert azt, hogy a balikát
3: megfordulja,
2: nem érdekel senki.
3: Legalább nem személyválogatók. Nem az volt, hogy köztünk sok van, akkor erről hallgassunk. Nem? Ők elvi emberek. Na, és ja. Beletették.
2: Értelek elvi emberek, de attól még... Tehát érted, mit mondok?
1: Én egyébként nem így emlékszek. Én elolvastam emlékem szerintem, hogy most ki fogjuk keresni, és majd elemezni fogjuk, de én úgy emlékszek, hogy az egy értelmezhető mondat volt, és teljesen, tehát nem volt az én emlékeim szerint összemosva, csak ez volt a politikai hangulatkeltés, de majd megnézzük, és
2: nem lehet
1: és értelmezzük
2: olyan törvényt, hogy ne lehessen politikai hangulatkeltésre használni.
1: Persze.
3: Olyat... Hát csak olyat kéne.
1: Igen.
2: Olyan mondatot használnak, ami egyértelmű.
1: Akkor megöljük a demokrácia.
3: Ami arra használható...
2: A másságot.
3: Ami arra használható, az nem törvény. Az propaganda.
1: Na jó, ezt majd megnézzük, jó? Ez lesz a következő. Akkor viszont még egy kicsit térjünk ki arra is, mert Magyar Péter azt is bejelentette, ha már itt a nagy jogászkodásnál tartunk. Bocs Józsi, ez ma nem a te napod, de azért köszi, hogy itt vagy.
2: Én azért vagyok itt, hogy a kedves hallgató, akik nem jogászok, az a pár hallgató. Azért ő is igazodjon.
1: Hát egyébként most már Dunát lehet rekeszteni a jogászokból, úgyhogy lehet, hogy már tényleg.
3: Nem. Jogászokból szerintem nem, jogvégzettekből igen.
1: Igen, jó, ez is igaz. Na, szóval, amit
2: bejelentett... az arcot. Atya, úristen.
3: Bocs,
2: igen,
3: én nem mondtam, hogy a barikád melyik oldalán
1: tartozom. Itt is ő két jogvégzett köztünk.
3: Igen, tehát így helyes. Igen.
1: Mi nem mondtuk, hogy mások
2: vagyunk. Kedves hallgatók, segítsetek.
1: Ki lehet az?
2: Igen.
1: Na, szóval azt is bejelentette Magyar Péter, hogy hosszú távon átalakítják az egész kormányhivatali rendszert, megszűnnek a vármegyék, és a kormányhivataloktól több hatáskör elkerül a szakszervezetekhez.
3: Mi?
1: A szakszervekhez, szakszervezetek, miért? Azért. Nekem is fura volt a mondat. Jó, bocsánat, fura volt. Nekem is a mondata, hogy mindegy, de nem látok el a monitorig, bocs.
3: Okay.
1: Szóval a lényeg, hogy na, én ezt most tényleg jogász szempontból fogom megközelíteni, mint aki átélte a megyéről, a vármegyére.
2: Azt azért mondd meg, hogy mennyi idő, hogy a hallgatók vissza tudjanak.
1: Egy perc, és elmondom. Tehát én ezt a jogász társadalom szivatásának élem meg. Miért? Azért, mert én magam is a rendőrségen, amikor dolgoztam, nekem éppen akkor az volt a feladatom, hogy minden szabályzatát a rendőrségnek módosítsam, ami úgy néz ki, Józsi, ezt neked mondom, mert nem láttál még.
2: Hozzáteszed, hogy vár.
1: Nem. Ez úgy néz ki, hogy leírod, hogy az X-i rendelkezés helyébe az X-i rendelkezés lép, vagy ezzel módosul, és minden egyes bekezdésnél. Ez egy akkora munka, és egy akkora szivatás, hogy én nem értem, vagy nem tudom, hogy mikor fog majd a kamara például, vagy a különböző ilyen jogvédelmi szervezetei, meg érdekvédelmi szervezetei a jogászoknak fölállni, és azt mondani, hogy köszönjük szépen az önfoglalkoztatásból, és az ilyen hülyeségekből már bocsánat, hogy erre használjuk értelmes, okos embereknek a tudását, hogy ilyen baromságokkal foglalkozzanak, ahelyett, hogy arra használnánk, hogy egyébként építsük az országot általuk,
2: tehát
1: és a tudásukat.
2: Tehát ezt, amikor vármegyében felháborít. Ment, akkor is ez
1: így
2: volt a...
1: Ugyanez volt.
2: És mi történt? Ugyanúgy vármegye van.
3: Hát igen, csak azt mondja, hát hogy föl, most... már akkor fölösleges volt. Ebből tanulhatnánk.
2: De akkor kellett volna, hogy gyereket ne... Egyébként az, hogy vár, egyébként nekem ebben guba, hogy Vármegye, vagy Megye, vagy Főispán, vagy Alkirály, vagy hogy hívják a... Tehát tök
1: szerintem mindegy. Beültetünk akkor valamelyik ilyen állami szervhez, hogy akkor csináld meg ezeket a jogszabálymódosításokat, normamódosításokat, és akkor majd utána mondod, hogy ebben guba, mert ilyen baromságra elcseszni az időt, már bocsánat, szóval ki vagyok ezen akadva. Aha. Teljesen ki vagyok.
2: Érted, és akkor is ki voltál, amikor Vármegye lett.
1: Igen, mert akkor... Mert én csináltam, és szivattak. Egy szivatás. Hát, az egész egy szivatás.
3: És most nem fogja csinálni, mégis empatikus azzal, aki majd fogja csinálni.
1: Arról nem beszélve, program, hogy megint mennyi pénzt elköltünk arra, hogy a táblákon majd akkor megyen, ne Vármegye.
3: De volt, akinek ez biznisz volt.
2: Most ezt visszacsináljuk. Hát, hogy megvannak a régi táblák, hallod?
1: Gondolom, megvoltak, vagy megvannak a régi
3: táblák. Nem, szerintem azt már elvitték a zsűjteni.
2: De egyébként meg ezt akkor is beszéltük, ez a Vármegye elnevezés, ez ilyen műmájakodás volt.
1: Halál minden.
2: Volt.
1: Nekem, most őszinte leszek, tehát halál
2: nincs,
1: minden.
2: Van, megyék, nincs, nem egy vár nincs benne.
1: Én akkor is megyének hívtam, amikor
2: vár... Megálló, vagy... De ott is már ugye várod a busz, de egyébként az nem vár.
3: Vármegye. Nem, egyébként tényleg így van, és egyáltalán nincsen jelentősége. Tehát eléggé anakronisztikus, lehet történelmileg meghagyni, de mi az, amit megyén intézel el? Semmit. És ott kéne elintézni.
2: A megyei szinten?
3: Semmi. Főleg úgy, hogy van olyan megye, amelyik 200 ezerből áll, és van olyan megye, amelyik nem tudom én, fél millióban.
1: Jó, ez mindig változhat, hogy hova telepítik a hatásköröket, ezt te is tudod, de ez szerintem teljesen mindegy. Nem, itt az ne, a ne, baj,
3: ezt a hadseregben már kitalálták. Oda kell telepíteni a döntést, ahol érdemben hatásod is van a rendszerre. Mert az a baj, hogy nálunk ezek a fölösleges közbűső szintek tök fölöslegesek.
1: Jó, de például a topos pályázatokat mindjárt ugye oda szignálták a megyékhez, amikor az önkormányzatok.
3: És ott van a helye, nem?
1: De most ott van, tehát tök mindegy. Tehát, hogy a pénz, az, hogy most kihez telepítik, ebben sokszor politikai szempontok is vannak. Engem az zavar, hogy egyszerűen nem tudunk túllépni azon, hogy tényleg végig gondoljuk a dolgokat, és ne ez a látvány politizálás, meg a szavazóknak való megfelelésre reflektáló politizálás legyen, hanem szimbolikus politizálás van, és szopatása a népnek, de tényleg.
2: Na, akkor visszakanyarodok.
3: Na, de ezért lényeges, amit én mondtam, hogy oda telepítsék a hatáskört, ahol a legjobban fog működni.
1: De most nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy már ezek is erről beszélnek, hogy akkor megyünk most vissza megyére, szivatunk egy fél társadalmat, és utána meg akkor még kifizetjük annak az árát, hogy a táblákon.
2: Hevesen gesztikulál, sziklázik a szemem. A Strasser úr csak gúnyosan mosolyog. A színházban tudod a közvetítésre. Mégis mi történik itt?
3: Ekkor
2: kínos nevetésbe tör fel.
1: Na mindegy.
2: Na, tehát én meg azt gondolom, hogy a látványpolitizálásra, tehát mióta van ez a kormány?
3: 19, nem tudom, vagy hogy 12?
2: Na.
3: Már hogy volt?
1: Egy szombat. Mondom, kicsit több, mint egy.
3: Dehogy így.
2: Dehogy
3: így. A kormány most volt két hete.
1: Igen, bocsánat, május 9, nem? 9.
3: Szombat volt, azt tudom. Szombat. Igen, az 9, igazad van.
2: Tehát egy hét alatt nem történtek ezek a világrengető dolgok. Valóban igazad van.
3: Két hét.
2: Látványpolitizálás folyik. Ezt szerintem mondjuk el egy év múlva. Mert az, hogy most itt, ez meglehetősen csacskának tűnik, hogy egy hét után az, hogy látvány. Persze, hát az első lépés, hogy a választóknak az igényeit próbálja meg.
3: Könnyen teljesíthető.
2: Ezen kívül, ha látszád a külpolitikába is, tehát azért behomorítottak, és ilyen gyorsan még nem indult el a cselekvés. Még egyik,
3: azt azért tudom,
2: egyik kormányra se.
1: Jó, látom, hogy Józsi nem érez együtt a jogász társadalommal, de hát...
3: Együtt érez vele, de igazából azt én is...
1: Ő most tereli a szót.
3: Augusztusra kiderül egyébként, hogy tényleg dolgoztak, vagy nem, mert hogy hogyan leszünk az uniós pénzekkel.
2: Így van.
3: És igazából szerintem ez a leglényegesebb. Ettől még az emberek azt nem fogják fel, hogy uniós pénz, az csak azt, hogy jön, vagy nem, de az, hogy Vármegye, vagy nem Vármegye,
2: az fontos. Majdnem mindegy.
1: A leglényegesebb az oktatás.
0: Szabad péntek.

0: Hatpéntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
2: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva, gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma, amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér-Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér-Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával csütörtökön folytatott megbeszélése során. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Putyin fontosnak nevezte a nukleáris erők felkészültségi szintjének emelését és alkotó elemének fejlesztését. Az orosz elnök szerint a triád a szükségesen elegendő szinten marad, Moszkva nem szándékozik fegyverkezési versenybe keveredni. A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön közölte, a gyakorlat keretében interkontinentális ballisztikus rakétákat, hiperszonikus rakétákat és légiindítású szárnyas rakétákat indítottak, írja az MTI. A kémiai szúnyoggyérítésről áttér a biológiai szúnyogírtásra Paks és várhatóan a Dunamenti térség is. Erről Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője tájékoztatta rádiónkat. A szakember szerint a váltás és a változás nem megy majd egyik pillanatról a másikra, és térségi összefogásra van szükség.
4: Elkezdjük feltérképezni a szúnyogfenyésző helyeket, mind a városban, mind a hullámtéren, erre megbízott minket Paks városa, hogy biológiailag majd későbbiekben, jövőben próbáljuk meg védekezni, minél kevesebb egyszert használni. Be kell vonni a környékbeli településeket is a szúnyoggyérítésbe, a biológiaiba. Gerjen csatlakozni kíván, madocsa csatlakozni kíván, bár nagyon kevés a pénzük rá, bölcske is csatlakozni kíván, a bal partról, a szembe levő oldalról, még Fogtő jelezte, de többi település nem. Meg hát természetesen Dunaföldvár, ha már régóta, évek óta működtetjük a biológiai gyérítést, ő is kívánja folytatni, hogy megoszoljanak a költségek, be kellene szállni a többi településnek is, és akkor már nem lesz annyira drága.
3: Kőszegi Dániel azt is elmondta, hogy a térségi együttműködés mellett a lakosságnak is együtt kell működnie a szúnyoggyérítésben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt hétvégén leesett nagy mennyiségű csapadék megtöltötte a kertekben lévő csapadékgyűjtőket, vödröket, hordókat, ezeket viszont egy héten belül el kell locsolni, ki kell üríteni, mert egy héten túl több ezer szúnyog kelhet ki belőlük.
4: Nagyjából nyáron a melegbe ez felgyógyul, ez a lárva fejlődés a vizekben, tehát akkor 6-7 nap alatt szúnyoggá fejlődik onnét a lárva, hűvösebb hónapokban akár ez egy 2 hetes időszak is lehet, de mindenképpen, ha hetente kiöntjük a vizet, hordóból, az eszközből, a vödörből kilocsoljuk, teljesen szárazra locsoljuk, ne adjunk benne még egy újnyi mély vizecskét se a hordó alján, az bőven elegendő. Mindenképpen öntjük ki, vagy ha nem tudjuk, mert egy nagyobb IBC tartályba, vagy nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, nem tudjuk egy hét alatt elcsolni, tehát meg rakjunk rá nagyon egyszerű egy szúnyoghálót a hordó szájára.
3: Ismét lecsaptak az online csalók Tolna vármegyében, ezúttal egy 75 éves dombovári férfit vertek át. A csalárdalkuszok megszerezték a férfi személyes és bankkártya adatait, aztán rávették távoli hozzáférés telepítésére is, írja közleményében a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést a dombovári rendőrkapitányságon egy 75 éves férfi, aki a közösségi oldalon figyelt fel egy videós tartalomra, melyben egy országosan ismert vállalkozó ajánlott gyorsan megtérülő befektetést. A linkre kattintva eljutott a jelentkezési felületre, és megadta személyes adatait, nevét, lakcímét, telefonszámát. Hamarosan felvették vele a kapcsolatot, majd egy linket küldtek, amiben a bankkártya adatait kérték biztonsági kóddal együtt. Először 80 ezer forintot kellett utalnia, majd a gépen beléptették a netbankjába, és az eszközeire távoli elérést biztosító programot és több alkalmazást is telepítettek vele. Az egyik platformon nézhette meg befektetési számlája egyenlegét. Eddig látszólag minden rendben volt, később már 4 ezer dollár utalását kérték, amit nem szeretett volna teljesíteni, de akkor már késő volt. Csak azt látta, hogy a netbankjában átállította valaki a limiteket, és átvették az irányítást az eszközei felett. Mivel gyanút fogott, és nem volt hajlandó az ellenőrző kódot bediktálni, az újabb utalás nem járt sikerrel. Ezt a távolról kezdeményezett kísérletet a bankbiztonság is kiszúrta, és üzenetet küldött, amivel megakadályozták, hogy nagyobb kára keletkezzen. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy mindig legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél is.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 10 perckor Robi hírei után visszatértünk Weiss Józsival, Strasser Tamással, én pedig Harmad Gabi vagyok, és folytatódik a szabad péntek. Ugye ott hagytuk abba, hogy én felvetettem ezt a Vármegye visszaállítását, vagy vissza, hát igen, állítását megyére, ami hát a jogászoknak egy jó nagy szivatás. Józsit nem volt túl empatikus, de ez nem baj, megértjük.
2: Tehát Gabi, hogyha egy kormány népszerűséget akar csinálni, akkor nem a jogászokat kell szopatni?
1: Hát ezt nem.
2: Szerintem erre izgulmányos.
3: Egy rövid reflexiót, ha szabad. Szabad?
1: Szabad.
3: Ti vagytok a jogászok, javasoljátok, hogy ne így legyen.
1: Én javasoltam, hát, most így remélem hallgatott minket valaki. Jogászok is hallgatnak, és nem hagyják magukat, mert ez tényleg ez egy óriási munka, de egy önfoglalkoztatás jellegű intézkedés, ami szerintem teljesen fölösleges.
2: De erre azt mondják, hogy egy örökké valóságon belül egyszer megcsinálni az járulékos veszteség.
1: Hát ki tudja, aztán lehet, hogy
2: mert az, amiről te beszélsz, az, hogy sok ilyen van. Tehát ez lehet, hogy egy, hogy hívják, tehát jelképes dolog, de hogy sok ilyen önfoglalkoztató rendszer saját magát, na ezzel van baj.
1: Igen, ezzel is baj van, és egyébként a jelképességgel is annyiban baj van, azt gondolom, és hagyj kössem itt át egy picit ezekre a hol fogom az irodaházban ülni, és hol fogok dolgozni című történetre. Ugye ott van a Karmelita, rengeteg pénzért meg lett csinálva. Az eddigi miniszterelnök azt választotta. Most majd ki tudja, mire használják, mindegy. De hogy akkor a képviselői irodaházból, ami ott van közvetlenül ugye a parlament mellett, és jelenleg egy, hát mondjuk ugye azért nem olyan túl jó állapotban lévő, de elfogadható állapotban lévő épület, és ott vannak jelenleg a frakciók. Na most onnan akkor a Szabad György, itt milyen házba fognak átköltözni, ugye a Tiszás frakció, mert ők bejelentették, hogy ők nem fognak a képviselői irodaházba. Na most csak így,
2: azért, mert az az hajdani a MSZMP. Ez tartozott, tehát ennek is szimbolikája van.
3: A kérdés az, hogy ez a döntés, ez súlyos milliárdokba kerül, mint a Karmelita
1: hát
3: felújítása?
1: Át kell költöztetni.
3: Súlyos milliárdokba kerül avagy. Tehát a hát Karmelita felújításához...
1: Ezt egy közérdekű adatigénylésbe ki kell kérni, Józsi, mert nem kértem ki, de az, hogy a Karmelitából a dokumentumok meg minden átkerüljön az új miniszterelnöki hivatalba, és a többi, az pénzbe kerül, ne aggódj.
3: Megengedett, befejezem a kérdést. Igen. Szabad?
1: Nem.
3: Oké,
2: okay.
3: Most
2: azt te jössz. Csak annyit jutott eszembe, és akkor utána jöhet, hogy és mi van, hogyha én nem tudok abba dolgozni, mert mondjuk abszolút nem az én világom, és idegesít minden, ami úgy be van rendezve.
1: Várjál, akkor most ezt a rádióra is
2: így van, nyugodtan, de majd azt én elmondom.
1: Akkor én itt most azt mondom, hogy nekem ez vagy az nem tetszik, akkor változtatunk.
2: Az nem volt kiírva egyébként a választáson, hogy aki nyeri a választáson, annak muszáj a Karmelitába beköltöznie.
1: Nem muszáj, csak én azt akarom mondani ezzel, nyilván nem muszáj, de én szerintem ezek oly fölösleges körök, amik pénzbe kerülnek nekünk, adófizetőknek, és halálosan nem érdekel őszintén, hogy hol van a Magyar Péter miniszterelnökként, nem érdekel. Ha a Karmelitában lenne, én azt se tartanám egy rossz dolognak, és azt se tartanám egy, nem tudom, hogy most jó, persze, mert akkor...
2: És te ki vagy? Te egy személyben megtestesíted a nemzetet, mert
1: nem,
2: akkor én elfogadom.
1: De szerintem
2: tudom, hogy amit én gondolok,
1: mint amennyien nem.
2: Szerintem biztos az a baj.
3: Nem van még a kérdés. Tehát az, hogy ők beköltöznek, vagy nem oda mennek, stb. Tehát nagyságrendileg hányszor kerülsz többe a Karmelita felújítása, ahova Orbán Viktor és a klientúra beköltözött, mint az, hogy esetleg, tehát tételezzük fel, Magyar Péter frakciója átmegy máshova, esetleg nem újítják fel ugyanennyibe. Tehát lehetséges egy százszoros szorzó.
1: Hát ezt nem tudom megmondani.
3: Tehát súlyozni kell, érted?
1: Jó, csak ez már készen van. Tehát, hogy miért kell még
2: az, ami készen van, attól az még lehet nagyon rossz is.
3: Kérdezek, hogy nem lehet, hogy ami készen van, azt föl fogják használni múzeumnak, közérdekű, bejárható.
1: Biztos, hogy lesz valahogy valamilyen módon.
3: Most Airbnb. Előre, amit nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Tehát van egy információ, egy fél információ, hogy nem költöznek be. Oké. Mi nem tudjuk, hogy mi történik a Karmelitával, nem tudjuk, hogy mibe kerül az. Érted? Azt tudjuk, hogy a Karmelitát felújították, nagyon szép lett, gyönyörű, a Rogán rezidencia szintén gyönyörű lett, első osztályú, tényleg frankó. Kérdés az, hogy mi lesz vele. Ha ezt most hagyják az enyészetnek, meg porig azért rombolják, meg főgyújtják, mert ez a régi izé volt, akkor rendben, akkor jogosak, beszántják sóval a helyét, akkor azt mondom, hogy de ha találnak erre is egy megoldást, hogy akár észszerűen használva van, és ők egy szimbolikusan egy prulitának helyre költöznek,
1: Nem, bocsánat.
3: Lehet ezen nyűnyögni, csak
1: az, az ellenzék az továbbra is ott lesz.
3: Tegyük.
1: Legalábbis én ezt így hallottam,
2: én
1: olvastam,
2: igen.
1: Hogy az ellenzék az továbbra is a képviselői irodaházban marad,
3: igen.
1: Csak a Tisza frakció megy, hát ebbe a kicsit jobb állapotban lévő Szabad György irodaház, ugye ez volt az. Szóval, hogy tehát gyakorlatilag most eddig egy épületet használt a magyar állam arra, hogy képviselők legyenek benne, most meg kettőt. Szupi. Én tök örülök neki, hogy
3: hát,
1: ők
3: jól van ez egyszerűsítve. Itt a kérdés az, hogy mibe kerül.
2: Igen,
3: és hogyha
2: de...
3: az a bázis, hogy mennyibe kerül felújítani a Karmelitát, akkor szerintem ehhez
1: csak ez hozzáadódik.
3: Minden jó megoldás.
2: Szerintem egyébként zseniális, hogy hirtelen mennyire garasoskodunk, mondjuk ez tőlünk soha nem állt távol, mert ugye Józsi van mi ahhoz a nem is tudom mi, tehát lehet rasszhoz, vagy kisebbséghez,
1: hát
2: vagy...
1: Svábok vagytok
2: valaki. Hát a hangsúlyt tartozunk.
1: De én ezt nem negatívan igen. mondtam, én ezt pozitívnak tartom, ezért furcsa, amikor ilyenkor meg olyan nagyvonalú vagy, Józsi.
3: A Karmelita felújítása.
2: A Józsi annak örül, hogy egyre több épület lesz felújítva ilyen világszínvonalon.
1: De szerintem, amit pluszba költünk azért, például ilyen átpakoljunk innen-oda, onnan-ide, stb., azok mind hozzáadódnak a Karmelita felújításához, még plusz költségnek az egész történetben. Én ezt innen nézem, ti máshol.
3: Nem, az racionálisan kell. De mi van, de nem tudjuk.
2: Na, ugorjunk gyereket, nem lehet ennyire garagososkodni. Én nekem nyilván van egy jó ötletem. Annak idején ugye a Freddie Mercury állítólag meg akarta venni a parlamentet. Így 36 évvel a rendszerváltás után én úgy vagyok, jobban jártunk volna, ha 86-ban eladjuk neki. De
1: mondj ilyet, ez
3: nem
2: igen, a másik, lehet, hogy a Karmelitára is lenne egy prominens vásárló, soha nem lehet tudni, meg kell próbálni, tehát...
3: Na várjuk ki a végét, mi lesz vele?
2: Csak nehogy az legyen, hogy visszakapják az apácák, mert nem találják fel magukat.
1: Olyanra gondolsz, aki krokodilbőrtáskával, 150 milliós krokodilbőrtáskával eszít valahol.
2: Akár. Nem annyira apácás vagy szűzés, ez más kérdés.
1: Jó, na még akkor még egy gondolat erejéig hagy elkézzem egy kicsit a tisztát, hogy a Józsinak itt a szíve.
3: Én csak racionális próbálok
1: lenni. Jó, oké. Na, viccelek. Tehát a lényeg az, hogy még egy videót hagy hozzak ide, a Cilának a videóját, ugye ezt átküldtem nektek, nem tudom, hogy a hallgatók látták-e, de megosztott egy videót, ami lényegében arról szól, hogy a miniszterelnöknek, a jelenlegi miniszterelnöknek, mert ugye a Vitya az Taka, azt mondta, tehát most a Magyar Péterhez szól ebben a videóban, hogy szerinte a kampánynak vége van, és most már nem kell óbégatni, meg nem kell, hanem most már ő egy közjogi méltóság, és ehhez méltóan kellene viselkednie. Na, erről mi a véleményetek? Én ugye nagyon egyetértek, tehát nekem az nagyon szívemből szólt ez az interjú. Szerintem a Magyar Péternek tényleg be kéne fejezni a kampánypolitizálást, meg ez a látványpolitizálást, és tényleg csinálni csendben a dolgát, és csak akkor megszólalni, amikor nagyon muszáj. Itt jöttök ti.
2: Hát akkor hadd kezdjem én, nekem a kampány sem kifejezetten szimpatikus, tehát én nem nagyon szeretem a harsányokat, főleg amikor nem tételekről szólnak. De tudomásul kell venni, hogy ennek a nemzetnek vagyok én is a része, és erre van igény.
1: Tehát én mint kisebbség... Tudomásul hogy erre van igény.
2: Hát mi fiatal vagy, majd megszokod. Tehát én egy darabig hittem abba, hogy majd oktatással eljutunk valahova, már nem annyira hiszek, tudomásul veszem, a közösségnek ez is sajnos a része, ha engem hallgatnának meg, nyilván sokkal izgalmasabb párbeszédek lettek volna az egészségügy átalakításáról, az uniós csatlakozásnak.
3: Nem volt párbeszéd.
2: Semmi nem volt. Vita is jó lett volna, nem kellett a párbeszéd.
3: Százszor beszéltük azt át, hogy ugye a Fidesznek az volt a taktikája, hogy minél nagyobb hangzavart kell tenni, mert akkor az igazság elvész az
2: ágyúságésbe.
3: Ennyi. Most az, hogy ez folytatódik, és egy kicsit azt mondom, hogy egy hét után, tehát még mindig ez a véleményem, hogy egy hét után még kampányüzemódot, tehát fokozatosan építik le, hát a Cilának is élni kell valamiből, tehát mondania kell valamit.
2: De én nem is hiszem, hogy így is gondolja, de elhiszem, hogy így
3: mondani kell, ezt találta ki.
2: Nem, szerintem ő ezt is gondolja. A probléma az, hogy ez még mindig ugyanaz a nemzet, amelyik volt, és az is marad, ez nem biztos, hogy probléma, nekem egy kicsit igen, és tudomásul kell venni, hogy egyben kell tartani a brigádot, mert lesznek itt nagyon súlyos problémák, amikről dönteni kell majd, és akkor se baj, hogyha nem egyből mindenki átmegy a másik oldalra, és elkezdi fúrni, hanem mondjuk egy-két, nem tudom én, sebészeti beavatkozás adott esetben a magyar társadalomban végbe mehet, akár az egészségügyben, akár az oktatásban, akár az államháztartásban, vagy bármilyen más, például a közigazgatásban, és akkor azért nagyon fontos lenne az, hogy az emberek, ha érzelmileg azonosulnak még ezzel a dologgal, akkor nyilván a helytelen döntéseket azok, akik hogy hívják a Puzsér Nemzeti Ellenállás Mozgalom, vagy
3: igen,
2: valami hasonló, tehát hogy az bizonyos körök, amelyek tényleg arra tették fel az életüket, ezek közé tartozunk talán mi is, hogy ne forduljon elő még egyszer velünk az, ami az elmúlt 16 évben, és akár előtte is, hogy hülyeségeket csinálunk, és tapsolunk a hülyeségnek, de akkor attól még a jó döntésekhez is kell egy tömegbázis.
1: Uh-huh. Jó, na hát ez szerintem legyen egy végszó. Aha. Most ennek a bejelentkezésnek, és majd visszajövünk még, jó? És innen fogjuk folytatni.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 15 óra 24 perc van, és továbbra is az M0-ás autót déli szektorán óriási a torlódás egy baleset miatt, most már csak 7-8 kilométeres, ugye az imént még 10 kilométeres volt, most már 2 kilométerre bejebb vagyunk, de ha valaki arra tart, akkor ez mindenképpen számítson erre. És akkor folytassuk tovább, méghozzá egy Paksot is érintő témával készültem, ugyanis kormányhatározat született a Paksi atomerőműről, és ebben a kormány megállapítja, hogy a Paksi atomerőmű tevékenysége tekintetében teljes körű és soron kívüli vizsgálat szükséges annak érdekében, hogy a Paksi atomerőmű 4 blokkjának üzemideje pontosan megállapítható legyen, és a Paks 2 tevékenysége megismerhető legyen, és ezért Kapitány István, mint a gazdasági és energetikai miniszter a felelős. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok.
2: Ez jól van itt leírva?
1: Igen, mi a probléma?
2: Mert szerintem, hogy a Paks atomerőmű üzemidejének pontos...
1: Tehát egyrészt az üzemidő hosszabbítás
2: kérdése. Hát én ezt értem, csak azon, hogy oda le van írva, az tök egyszerű. 82. decemberében megnyitott, kiszámolod, hogy mennyi telt el, és akkor ennyi az üzemideje.
1: Az üzemideje, de most itt az üzemide hosszabbítás.
2: Jó, csak ez nem volt hozzáírva.
1: De ott volt, csak te nem hallottad.
3: Csak akkor elkalandoztál.
1: Nem,
2: ti azt halljátok, amit akartok, nem azt, ami le van írva.
1: Na, jó, mindegy, tehát az üzemidő.
3: Ez egyik rendőrségen az volt ki, hogy katipányság. És senki nem vette észre, hogy összecseréltek két betűt, mert mindenki kapitányságot akartó, ja, igen, most tényleg.
1: Na, mindegy.
2: Jó, de figyelj, én azt gondolom, ez megint szakkérdés, és az, hogy mondjuk egy vannak titkosított anyagok, de alapvetően azoknak a szakemberek, akik ezen dolgoznak, azok egyszer el kell jönni hozzájuk, beszélni kell, meg kell kérdezni, hogy hol tartunk, és kész, tehát elméletileg.
1: De ez most akkor azt feltételezi, hogy az üzemidő hosszabbítás mögött az volt, hogy ott is politikai megrendelés, és politikai...
2: Nem zárhatjuk ki? Hát azért most, ha nagyon őszinték akarunk lenni, itt élünk, sok mindent hallunk, látunk, azért nem biztos, hogy minden esetben a szakmailag legjobban megalapozott dolgot tudta megcsinálni a Paksi atomerőmű, hanem nagyon sokszor az elvárásukat kellett, hát hogy is mondjam, kiszolgálni. Mert a rezsicsökkentésben például Paks egynek, hát, elévülhetetlen, vagy utolérhetetlen, vagy hogy mondjam, feladata van.
3: Én úgy gondolom, ha már, nem tudom, mondhatom?
1: Mondhatod.
3: Csak azért, nem tudom, milyen hangulatban vagy. Vagy éppen most, hogy... Én azt gondolom, hogy ez is szintén egy ígéret volt, erről beszéltünk, hogy a kampányban is, hogy vannak olyan szerződések, amiket majd át fognak nézni. Ez nekem arról szól, nézzük meg Paks 1, hogy áll, mint áll, milyen műszaki állapotban van, ezek a üzemidő hosszabbítások mennyire racionális és szakmai döntések. Nézzük meg a Paks 2 szerződésében, van-e benne valami olyan, ami esetleg nem a közönség órára lett kötve, vagy tehát olyan valami kiskapuk, nagykapuk, nem hiszem, tehát én ebben szakmaiságot látok, és azt, hogy ígértek valamit a kampányba, megnézik. Tehát az, hogy valamit megnéznek, az nem azt jelenti, hogy ez most irgum-burgum, mindjárt odavágok egyet, tehát ez egyszerűen egy ilyen önreflexió, hogy azt hiszük, hogy jó, nézzük át. Tehát volt egy rendszerváltás, vagy kormányváltás. Meg kell nézni. Most, ha nem nézné meg, akkor mit mondanánk, hogy szarnak ezek rá mindenre, csak dumáltak a kampányba. Én azt gondolom, hogy itt nincs semmi olyan, hogy nem látok benne olyat, hogy hát ez nem volt alapozott, és ezt vizsgáljuk ki.
1: Én csak arra lennék kíváncsi, hogy a kormányból kiért ehhez jelen állás.
2: Nem kell, döntést kell hozni. Hát jó szakemberek odaül, elmagyaráznak, meggyőznek, és akkor
3: ugyanazok a szakemberek maradnak, csak a Kapitány István képbe hozzák, hogy figyeld, ez van. Nem változott bárki is ott az a Paksi atomerőműbe?
2: Nem.
3: Ugyanazok az ember, és el fogja neki mondani, hogy ez.
2: Hát meg egyelőre az OAH-ba se változott meg. Tehát én azt gondolom, hogy megvan a keretrendszer, és azt is, abban is biztos vagyok, hogy Magyarországon mondjuk az atomenergiához elég olyan kevés olyan ember van, aki nem abból él, és mégis ért hozzá. Mert ez így normális. Azért ez bonyolultabb annál, mint hogy egy délután valaki elmondja.
1: Nem egy szabad péntek
2: alatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Itt inkább az jelenti a problémát, soha nem mondta Tisza, hogy atomenergia ellenes lenne, sőt, egyelőre azt mondta mindenhol, hogy igen. Az pedig, hogy Paks 2-vel kapcsolatban kérdései vannak, kinek nincsenek.
3: Hát meg ez a dolga. Tehát, hát, hogyha, ha tegyük
2: jó, fel, de ez nem úgy, hogy rengeteg titkos dokumentum van, ami jó. Részben el tudom fogadni. Nem tudom, hogy mind jogos-e, de hát nyilván, amikor oda kerül, akkor el kell kezdeni azzal foglalkozni, és meg kell kérdezni,
3: de most mi miért jó, és hogyan. Hogy a kampányban tesz egy ígéretet, azt mondja, hogy képbe akarok ebbe jönni, nézzük meg. Első lépésben Paks 1, Paks 2 stratégiai pont az ország energiaellátása szempontjából. Ugye erről szól a paksi élet. Most, hogyha azt mondja, hogy megígértem, na de a közben itt elkezd, és nem hozom előre, és nem akarok képbe jönni, és nem várom a tájékoztatást is, nem akarok belenézni, nem vettem bele magam munkába, hát az lenne a hiba, szerintem, de ez teljesen korrekt.
2: Egyelőre nem tapasztaltunk olyat, hogy mit tudom én, olyan hirtelen méregzöld lobby erősödött volna a kormány közelében, ami mondjuk atomenergia ellenes lenne.
1: Hát az valószínű nem, én ezt nem állítottam, mint csak...
2: De nem az, de ugye az a baj, hogy mindjárt így gondolkod, én nekem ne haragudj, nem te rólad mondtam, hogy rossz, hanem én nekem már mindig minden hazut eszembe, hogy valaminek pont az ellenkezőjét akarjuk, mert azért vizsgálódunk. Nem feltétlenül. De Magyarország annyira rossz a bizalmi viszony, nem hiszem el az elődömnek, már bocsánat, és néha van ennek alapja, hogy az, amit ő mondott, arra én teljesen építhetek. Mert szakmai a dolog.
3: Hát meg ez a dolga, nem ez a dolga, hogy legyen kerüljön képbe.
2: De most, ha közigazgatás jól működne, és a szakma jól működne, akkor nem az lenne, hogy bizonyos dolgokat átveszünk, és tudjuk, hogy tudjuk onnan folytatni, ahol ők abba
3: hagyták. Emlékszel arra, amikor ugye itt arról volt szó, hogy a pénzek átkerülnek itt megyére. És akkor, hogy most tudtunk róla, nem tudtunk róla, stb. És akkor ott most ugye arról volt szó, hogy tudtam róla, de mégsem. Milliárdos pénzeket kellett leosztani a megyébe, de hát erről nem tudtam. És úgy, hogy 2 hét vagy 3 hét átfutásra. Akkor most mi a jobb?
2: De előtte tudod, már riogattak vele.
3: Riogattak vele. De érted, mit mondok? Tehát most, oké, új kormány, ma tudomásul kell venni. Tetszik, nem tetszik, ez van. Van egy új felelős ennek.
2: Igen, nekem az nem tetszik, hogy ma Magyarországon nem lehet egyértelműen szakmai, megalapozott döntésekre. Ugye mi hányszor és hányszor elmondtuk, hogy amikor az atomerőmű bővítés vagy Paks 2 kapcsán volt egy nagyon régi szavazás, és mindig elmondta mindenki, te talán jobban tudod a számot, de Magyarországon ilyen számok nem szoktak kijönni egyetértésbe, hogy 97 vagy 99 egész, nem tudom, tehát egy vagy két szavazat volt ellene, egy 386 fős parlamentben vagy tartózkodás volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nehéz, hogy elindul egy úton, mindannyian azt gondoljuk, hogy azon az úton megyünk, és utána mégis attól kell félnünk, hogy lehet, hogy más szempontok is közben játszottak.
1: Hát simán lehet, igen. Mondjad, Józsi.
3: Semmi, csak tényleg befejezem, mert tényleg
1: olyan rendes, hogy most elkezdek jelentkezni, ezt a hallgatóknak mondom.
3: Hát csak annyi, hogy gyakorlatilag azt is bele lehet látni, ha nagyon akarja az ember, és tudom, vagy én elfogult vagyok meg tisztásra, de például szakmai szempontok is. Tehát most azért a Szijjártónak mennyi köze volt az energetikához, és az újnak mennyi van. Hát azért oké, értem, hogy szénhidrogén, meg olaj, meg stb.
2: Szijjártónak az a baj, hogy nem értett hozzá, hanem hogy a futcál csapatából jöttek a szakértők.
3: Na, tehát köré. Akkor ez most a baj. Van egy olyan űrge, aki esetleg az energetikába valamilyen szinten eljutott akárhova, oké, nem atomenergetika, de energetika, akkor is képbe akar kerülni, ám legyen, felelős szakmai döntést hozzon. Hagyja azokat dolgozni, akik akarnak, jó szakát. Hát, én nem hiszem, hogy baksiként félnem kell attól, hogy most csak azért, mert most jöttek hatalomra, hát ők se, tehát van egy elvárás, meg hát az energia, az nem akarja senki, hogy bezárni a Paks 1-et, meg Paks 2-t. Én úgy gondolom, azt meglátjuk.
1: Na én már csak egyet szeretnék, hogy az atomerőmű egyébként tehát kapjon vissza egy csomó pénzt, amiből tud támogatni itt a különböző egyesületeket, sportegyesületeket, civil szervezeteket, mert ugye arról is érdemes egyébként beszélni, hogy vajon az felül lesz-e vizsgálva, hogy az MVM egy csomó pénzt elvisz, és az MVM központilag dönt egy csomó pénzről, régen ugye ez nem így volt, és ennek tulajdonképpen Paks és a térség is kárát látja ebben az értelemben, hogy nem szabadon dönthetnek sok esetben a Paksi atomerőmű vezetése a nekünk szánt pénzekről. Igen, Tamás?
2: Én kötekedek a Józsival. Én szeretném, ha a Paks 2 bezáráson már felvetődhetne, mert ahhoz azt jelenti, hogy egyszer már megnyitottuk. Már most a termelése gondoltam.
3: Paks 2 projekt. Köszönöm szépen a hozzászólásodat. Sokat segítettél.
2: Most, de én tényleg nagyon szeretem, hogy egyáltalán felvetődne a bezárása. Már nem a projektnek, hanem az atomerőműnek, mert akkor már működne.
3: Hát majd kiderül, ha beborul. Hát,
2: csak ma ott tartanánk, én szeretnék.
1: Ja. Na, akkor viszont még egy dolgot idehoznék, ha már Kapitány István képbe akar kerülni, akkor ugye időnként képbe akarnának kerülni a szavazók, vagy a lakosság is, és kérdezik Kapitány István, mint ahogy történt ez Kalocsán, szintén egy videó látott napvilágot, ahol hát finoman szólva is ugye egy telefonnal készített videó, de hát úgy negligálja az őt kérdező, nem is tudom, ő nem riporter, szerintem egy ilyen sima aktivista lehetett valószínű, egy Fidesz szimpatizáns aktivista, de ha nem, akkor elnézést kérek tőle, nem akartam ezzel

0: helyzetben, milyen közönként, mikor kerülhet sor például rendkívüli igényre, mert azért most mit tudom én, tehát amikor egy ilyen baleset van, mint, akkor azért lehet, hogy előbb-utóbb egy-két napon belül jó lenne valamit tudni róla. De azt gondolom, hogy addig, ameddig nincs meghirdetve, hogy mikor és milyen körülmények között, és hogyan fog valaki rendelkezni, vagy mindenkinek a fogadó órája, na hát nem tudom, hogy mondjam, addig bárkiben felmerülhet az, hogy ő nem tud várni, mert nem tudja, hogy mire várjon, tehát amikor módjában áll, akkor azonnal. Én azt gondolom, ha ez meg lenne hirdetve, és átlátható lenne, akkor utána lehetne mondani azt, hogy nekünk ez túl ritka, szeretnénk többet, és arról megint lehet beszélni.
1: Aha.
0: Tehát például, hogy a sajtó mondaná, hogy ne haragudjatok, mi azért többre vágyunk.
1: De ugye nem áll fel annak a veszélye, mert ugye a Fideszt is ezzel szokták korábban vádolni, hogy igazából mi az, hogy nem állnak meg mondjuk a képviselők a parlamentben, az újságíróknak és a többi. Tehát nem áll fel az idézőjelben Fidesz esedésnek a veszélye ezzel, és nem lehet az, hogy mondjuk ezzel vádolnák akkor a Tiszát, hogyha ilyen keretek közé szorítaná ezt az egészet?
0: Hát nem, mert a Fidesznek azon túl, hogy volt kormányinfo, ami mindennek csúfolható, csak kormányinfónak nem igazából.
1: Én nem tudom, én nem voltam ott.
0: Hát néha néztük
2: a... Közösségtartások ezzel voltak, hát, hogy
1: tudom, nem
2: nehéz
1: az
2: elkerülni.
1: Nem értettem a célt.
0: Melyik újságírót tiltották ki? Tehát a gyerekek, hogy senki nem köpött az asztalra, nem...
2: Hát csak a kellemetlen kérdéseket hát elkerülték.
0: De könyörgöm a kérdés.
2: A kellemetlen ilyen... kérdezőket még nem engedték be.
0: Hát, de figyelj, azokra a kérdésekre vagy a legbüszkébb a gyerekeid kapcsán, amelyek kellemetlenek voltak.
2: Így van. Egyébként meg akkor vigyük le egy szint elejjel. Például a Csetomival aránylag beszélgetek elég sokat, sőt, sikerült bizonyos dolgokkal összeülni, beszélgetni vele, mert ugye van. És képzeld el, hogy úgy kell időpontot kérni tőle, és nem azért, mert egy nagyképű ajzé lett, pöcs lett, mert most tőle, nem tudom, hogy csinál, egyszerűen
0: de
2: láttam
0: is az
2: a...
0: volt, nem láttam, bocsánat,
2: igen, ez
0: régóta is
2: láttam az időbeosztását, most ebbe az időszakban tényleg nagyon nehéz, tehát neki 46 órának kéne lenni egy napnak, hogy minden beleférjen. Na, és a kérdés az, hogyha mész az utcán, és intézed dolgodat is benne, valamiben, és vegzálnak az újságírók, a fideszes, tiszás aktivisták, a zöldek, a kékek, a sárgák, akkor van-e erre neked energiát, kedved, nincs. Időd? Nincs. Nem tudsz szétszakadni, és ezért kezd egy keretek közé beszorítani. De legyenek keretek, hogy te is mondtad, hogy igen, most kiállok, válaszolok, kérdezek, azt akkor felejtsenek el, hadd dolgozzak végre. Tehát tudom, hogy Facebook kormányzás van, meg, de ez egyébként meg a médiáknak a legrosszabb ez, mert nem tud tudósítani normálisan, mert mindent reelbe közvetítenek a Facebookon, szegény csak azt tud mondani, tehát újat nem tud mondani a
0: és nem tudják meg, hogy ott tudják kérdezni, tehát ott csak egy narratívát elmond.
2: Varsóban ugye Magyar Péter, ott fogadták meg Csindadat, stb. Próbálja a V4-eket errehozni. Minden, akit érdekelt, élőben tudta nézni a Facebookon. Most este miért nézem meg a
1: de nem biztos sem, hogy mindenki, tehát hogy aki,
2: igen,
1: tehát
2: igen.
1: Az inkább azoknak szól, akik nagyon tisztásak, és nem biztos, hogy az, aki nem nagyon tisztás, az ezt látja, de mondjuk a sima hagyományos médiában igen. Bocs, Tamás, most
2: nézem
1: muszáj
2: az M1-et.
1: Jó, szuper.
2: Köszönöm.
1: Beléd folytom most a szót, mert most 14 percnél tartunk, úgyhogy muszáj egy kis szünetet tartani, és majd utána még elmondhatod, amit szeretnél, csak ne felejtsd el.
3: Szabad péntek.

0: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 46 perckor még egy picit visszatértünk Strasser Tamással és Weisz Józsival továbbra is az M0-ás déli szektorán. 7-8 kilométeres a torlódás egy baleset miatt, és akkor még mindig folytassuk az előző témától, ugye arról beszélgettünk az imént, hogy Kapitány Istvánnak az esete kapcsán, hogy akkor mikor is kell megállnia a sajtónak, az embereknek, egy politikusnak, és választ adni a kérdésekre, hiszen volt egy ilyen kalocsai videó, ahol nem állt meg, és negligálta az őt kérdezni akaró szemét, és nagyjából szerintem itt abban egyetértünk, hogy legyenek keretek adva, és azon kereteken belül akkor mindig, tehát tisztázzuk a szabályokat, és akkor lehessen kérdést feltenni, de valami beléd szorult, Tamás.
2: Hát azt már elfelejtettem a kedvedért, hogy tudjál cikizni a koromra után. Nem utaltál rá, úgyhogy most adtam rá egy
1: vesőt. Nem hiszek neked, mondd el, hogy
2: tényleg nem emlékszem, elmondtam már nektek, és akkor ilyenkor kiesik az agyamból, amit már egyszer elmondtam.
3: Egyébként mindkét oldalon és mindenhova ezt a kampányban láttuk is, olyan, hogy erre teszik fel az életüket, hogy megzárják a közszereplőket, és egy idő után te is megunod, mert annak a bizonyos dolognak is van vége.
2: Jó, csak egyet nem szabad bálvárjává, az nem működik.
3: Az, hogy csak közszereplő vagyok, az nem jelenti azt, hogy minden hülyét állandóan napi 24 órában el kell viseljek, kiszállok az autóból, és ugyanazokat a kérdéseket ugyanúgy, a pofámban nyomja a mikrofon, nem tudok menni a dolgomra. Tehát ha valamikor elszakad a cél, azt mondom, figyelj, nem vagyok hajlandó, most már tényleg tódd el a biciklit, elég.
1: És nem igen, ez csak volt a Fidesznél?
2: Pontosan ugyanez? Ez az, nem voltunk ennyire megértőek.
1: Szerintem mi? Megértő voltam akkor is, mert én azt mondtam
2: nem,
1: akkor is.
2: Én nem voltam megértő,
3: hát akkor mert azt mondtam,
2: várja, én azt mondtam, csak erre vigyázzunk, hogy nehogy kettős mércébe essünk bele. Én akkor is azt mondtam, hogy addig, ameddig nem lesznek meg a szabott keretek, addig ezt a frusztrációt el kell tudniuk fogadni, mert ők okozták. És hogyha én frusztrált vagyok, és szembe jön velem az utcán, meg fogom kérdezni. Hát láttátok azt a Takácsféle videót, ő se tudott, senki nem tudott, és spontán reakció volt, hogy hol van a 5 igen. milliárda, nem?
3: Igen, anyádva,
2: nem,
3: anyádva.
1: Ja, tudom. Igen.
2: De most figyelj, de érted, kicsúszik belőled, mert végre itt az embered. De hogyha lenne kerete, akkor te is tudnád, hogy viselkedned kell. De azt nem szeretném tényleg, hogyha kettős mércénk lenne, igen. Tehát addig, ameddig nem tudjuk, addig ugye ezt
3: várjuk. A Fidesznél egyetlen egy probléma volt, hogy amikor kerete volt, akkor sem válaszoltak egyenesen, vagy egyszerűen hazudtak.
2: Igen,
3: és azért ez nem elnézés, hogy ez nem az, amikor vegzálok valakit, hanem amikor ott vagyok és kérdezek, és nem kapok normális választ, vagy mellé beszél, vagy nem igazat állít, azért az nem ugyanaz, mint hogyha valakit zikálok. Egyik
2: igen, de
3: jó.
2: Egy keret, ha jól működik a keret, akkor én ötször oda fogom neki mondani, hogy nem ezt tettem.
3: Hát olyan működik a keret.
2: Ugye? Tehát a keretnek is jól kell működni. Különben nem keret, egyébként ezt hozzáteszem. Tehát hányszor látunk olyat, hogy normális kultúrában a riporter ötször teszi fel ugyanazt a kérdést, mert nem arra válaszolt.
3: Igen.
2: És jogos. Mert azt szerintem tiszteletlenség, hogyha én egy értelmes, mert az, hogy nem érti a kérdést, most nem hallásra, hanem nem abban a rendszerben, azt el tudom fogadni. Na de ötször nem, akkor kérdezz vissza, hogy mit értettél rosszul.
1: Bocs, ne haragudj, itt most muszáj vitatkoznom, mert ha te kérdezed meg ötszörre ugyanazt, akkor nem biztos, hogy érti.
2: Igen, és de a sajátos kérdezési igényű embereknek, viszont akkor segítséget kell nyújtani, hogy lefordítja nekem.
3: Mindig nem valami. Lehetek ott mellett, hogy a szinkron hangod legyek, hogy nekem mire gondolt a művész.
2: Igen, nekem kifejezetten vannak emberek, akik tudnak fordítani.
1: Igen, de mert azt szoktad mondani, hogy ne az átlaghoz idomuljunk, hanem mindig.
2: Na. Jó, hát nyilván lehetne jó, azért, de...
3: Okay. Na, és akkor történt itt valami a tegnapi napon,
1: történt,
3: ugye?
1: Történt, bizony. Helyi... Éjszakai fagylaltozás és római pizza piknik volt ott a templom előtti parkban.
3: Ha jól tudom, akkor a Stella cukrászdának a nevét, Stella cukrászdának a szervezésébe. Tehát ugye Balázsnak a honlapján meg ott lehetett látni, és ilyenkor az emberben azért felmerül a kérdés, hogy kell ez nekünk, lesz ott valaki egyáltalán, mennyire nyitottak vagyunk, és én azt kell, hogy mondjam, hogy arra jött, én nem voltam ott, de nagyon-nagyon szurkoltam, hogy sokan legyenek, és 7 órakor arra ugye mentem haza, és tele volt a park. Esküszöm, olyan hosszú volt a sor, hogy a cukrászdától kiért a főutcáig, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy egy ilyen kezdeményezés, és most vagy azért, mert fele annyi volt a fagyi, vagy kétszer annyi volt a pizza, nem tudom, valami oktál fogva rengetegen voltak, és pont ezt beszéltük itt magámban is, hogy hála Isten, talán elindul egy polgárosodás, hogy egy kicsit összejövünk a főtéren, kicsit beszélgetünk, odafigyelünk
2: egymásra.
3: Igen.
2: De én most lefordítanám, amit a Józsi mondott. Én úgy gondoltam, hogy ez nem fog bejönni, elbicikliztem arra, hát a negyedáron kapok.
3: Ennyi a maradékot elhozom, ráalkudok a maradék kókuszfagyira, mert...
2: Igen.
3: Igen, de nem ez volt, hanem rengetegen voltak, és tényleg le a kalappal a paksiak előtt. Reméljük, hogy megmarad ugyanez a részvételi hajlandóság minden egyes polgárban. Nagyon kell ez. Higgyék el, hogy ettől tudott megbeszélni, és ettől van az, bocsáss meg, hogy mindjárt, hogyha tök mindegy, hogy jobbos, balos, középső, tiszás, fideszes, attól még el lehet vele beszélgetni, mert ezek azok a face-to-face megjelenések, amikor ezeket tisztába lehet rakni. Nekem van olyan nagyon vérfideszes ismerősöm, aki a postával találkozok, és pacsizunk. Komolyan.
2: Tehát most nem ez a normális? Szél.
1: De igen. Ez a normális.
3: Facebookon abszolút. Meg, hogy gyilkoljuk egymást. De hát ez egy dolog. Azért, mert az az a
2: felület. Az előjáték, és akkor a...
3: Azért, mert ott arról beszélgetünk. Itt meg nem érdekel senki, találkozunk a postán, hello, megyünk tovább. Mm-hmm. És ezt kell megtanulni.
1: Hát ezt meg kéne tanulni, igen. Egyébként szerintem azért is van nagy sikere az ilyen rendezvényeknek, mert azért az egy nagyon, hát mondjam, kényelmetlen dolog így városlakó szempontjából, hogy minden 17:30 legkésőbb általában bezár. Jó, a cukrászdák pont mondjuk talán 7-ig nyitva vannak, de ugye amikor hazaérsz mondjuk 6 órára a munkából, mert meg a bevásárlás, meg a minden, utána még teszelveszed, és akkor mondjuk 7 órakor lenne arra időt, hogy na most kimenjünk egyet fagyizni, sétálni, nem tudom én, és úgy ilyenkor jó az, hogyha van valaki, aki kicsit megbontja a szokásos rendet, és ebből a szempontból egy tök jó kezdeményezés volt ez szerintem. Mert látszik, hogy azért van igény rá, ha van ilyen.
2: És ne felejtsd el, hogyha sok ilyen van, akkor nem az lesz a rendkívüli, hogy van ilyen, hanem minden ilyen lesz. Most, mert ugye sokszor panaszkodunk, hogy Pakson mit lehet csinálni. Meg hogy minden bezár.
3: De sok minden lenne, de amikor csinálják, akkor sem mennek el az emberek.
2: Na, de ezért nem lesz.
3: Örültem, hogy végre ott voltak most már. Talán érdemes, hogy a róka fogta csuka helyzet egy picit megbomlott.
2: Kiszabadulnunk.
3: Igen, megbomlott, és azt mondom, hogy próbálja meg más is. Hát oda is sokan elmennek. És akkor szépen lassan kialakul egyfajta polgári igény.
2: Így van.
1: Amúgy, ha már itt tartunk, akkor a városnapja is annak ellenére, hogy milyen rossz idő volt, hát azt a
2: Nem volt rossz idő, erre volt rossz idő, de egyébként a mezőgazdaságnak jót tette, hát azért...
1: Persze.
3: Köszönjük, Strassi.
1: Köszönjük szépen az Agrárkamara munkatársának, hogy
3: szerintem meg azt, hány milliméter eset azt még tett hozzá, mert ez a másik, ami senkit nem érdekel ezzel a témával. Jó, köszi. Tehát akkor menjünk vissza, hogy tehát
1: igen,
3: nem volt túl
1: jó
3: idő
1: olyan jó volt látni, ahogy ott hömpölygött a tömeg a felvonuláson, és utána, hát nekünk például kórussal 3 órakor volt még egy ilyen fellépésünk, és annak ellenére, hogy szakadt az eső, azért ott álltak, tök cuki volt egy kisfiú, még így táncolt is azokra a dalokra, amit ott énekeltünk,
2: és
1: igen, körülbelül ez volt. Azt kellett volna énekelnünk, de nem azt énekeltük. Én azt mondtam, hogy szerintem a sűsfel nap annyi is.
3: Add már az úram az esőt, azt gondolom, levetétek a palettáról, ez most nem lesz jó.
1: Igen. Úgyhogy tök jó volt látni, hogy megmozdult Paks lakossága, és hát a pénteki napon is, amikor még nem esett az eső, de már nagyon lógott az eső lába, a koncerten tök sokan voltak, nagyon jó hangulat volt, úgyhogy szerintem szupi. Én egy dolgot javasolnék a városvezetésnek, hogy minden ilyen közösségi program utáni napra, vagy 2 napra rá, hanem egy ilyen közösségi takarítást, mert ha most látnátok, hogy néz ki ott a terület,
3: még
1: és hogy ilyen mindig, és gondolom ez azért van, mert egyébként
3: nem
1: nagyon sok... meg le kell bontani azokat a bódékat, meg mit tudom, tehát arra már nem jutott idő, hogy összeszedjék a szemetet, és nem is biztos, hogy van elég ember erre.
2: Nem lehetne, hogy esetleg mi viselkedjünk, úgyhogy elvisszük a kukát.
1: Nem, mert most nem az a baj, hogy nem eldobál dolgok vannak, hanem tudod, ez a konfetti, vagy mit töltette, meg ilyen, mit tudom én, amik... Na nem is tudnám meghatározni.
3: A következő, aki részt vesz, az utána visszamehet egy after party-ra, mindig kapsz egy fogácsát, levezetésnek lehetne ezt.
2: És a következő városi rendezvényre kapna egy VIP-re belépőt az ingyenese.
1: Igen. Ne, hát ne csak használjuk, hanem tényleg akkor a rendbetételébe is vegyünk részt. Én ezt mondom.
3: Egy morzsapartival egybekötve.
1: Ennyi. Viszont most lejárt az időnk, úgyhogy el kell, hogy köszönjünk, de nagyon szépen köszönünk minden Paks FM hallgatónak, aki itt volt velünk ma a szabadpéntekben. Itt volt veletek.
2: Strasser Tamás.
3: Vejsz József.
1: És Harmad Gabi. További szép napot és jó rádiózást kívánunk nektek.
2: És kellemes hosszú hétvégét.
1: Ja, igazad van. Azt is. Pünkösdi. Haha.
0: Ez volt a Szabad Péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: vagyok.
1: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Hozzátette, most arról van szó, hogy milyen projekteket tudunk elfogadni, és tud elfogadni az Európai Bizottság, amelyeket még végre lehet hajtani záros határidőn belül, írja az MTI. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 ezer fő alatti városok kategóriában, olvasható a Telepaks oldalán. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész a Telepaksnak elmondta, a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 versenykategóriába, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. A főkertész hozzátette, idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriákban is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudnak még megmutatni a városból. Szerszámokat lopott egy nő Tolnán. A tolnai rendőrőrsön tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Bajcsi Zsilinszki utcában valaki eltulajdonította a kocsi bejárójukon felejtett szerszámos táskáját, benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségi közleményben az áll, hogy az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. Az egyenruhások a beszerzett információk alapján a napokban azonosított az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értéket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett. Az ügyiratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Értékelte az elmúlt bajnoki szezont a PFC ügyvezetője. Haraszti Zsolt a klub weboldalára feltöltött videóban az őszi és a tavaszi idényről, a keretben történő változásokról, valamint az elmúlt évek dobogós helyezéseiről is beszélt.
4: Egyrészt azt gondolom, nagyon pozitív évünk lett így. Azért ősszel ugye megalapoztuk ezt, mert rengeteg pontot gyűjtöttünk. Ott 2 pontra voltunk csak az első helytől. A tavasz az már nem annyira sikerült, sok sérülés volt, voltak problémáink még, de ez mutatja, hogy mennyire erős a közösségünk, hogy ki tudtuk ezt küszöbölni, és odaértünk a harmadik helyre. Ez egy óriási eredmény. Természetesen lesznek a keretben változások. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, ez kölcsön volt már nekünk. Ádám Martin távozik a klubtól. Alakszai visszamegy Nyíregyházára, egyelőre ez a biztos pont. Szinte mindenkit vissza akarunk hozni a felkészülésre, és majd utána eldől a sorsuk. Maradjunk annyi, hogy az értékeinket nagyon próbáljuk megvédeni. Tehát biztosan Paksolt csak olyan játékos fog távozni, akiért komoly gazdasági háttér lesz. Visszanéztem, utolsó 3 évben a Ferencváros bírja csak ezt, hogy mind háromszor dobogon végzett, úgyhogy erre megint szintén büszkék lehetünk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek alatt mindig próbáltak egy kicsit temetni bennünket, de hát nem sikerült, úgyhogy a Paksi él és virul.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gyere. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ismét jöttem elhúzni a mézes madzagot, szombat délután a kedvenceink sorba rendeződnek, két magyar felvételt viszont azonnal kiemelnék a sorból, rájuk világítanám a reflektorfényt, azért, hogy Bíró Csongor Macska Kövön című dalát minél többen megismerjétek. A toplistán egy másik magyar különlegesség is. Ewing dalát már hallhattátok, és egy biztos, a Moretti ismét itt lesz velünk.

0: kezdhetőt szombat délután 3-kor kezdünk, és beindul a hivatalos slágerlista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu. Reklámot hallottatok.

0: slágereivel.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegek gyógyításában. Ketté szakadhat az afrikai kontinens. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, és a tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak a rendje is. Többek között ezekkel is foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés a 432-es herces zene, és arról is szó lesz, hogy az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
5: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
6: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson, a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
5: Anya, ugye hazavisszük?
7: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
8: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő! Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízi repülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségére, és a tengeri útvonalon áthaladó összes hajó számára kötelezővé tette az előzetes engedélykérést, közölte csütörtökön a brit közszolgálati média. A Teherán által újonnan létrehozott, a Perzsolyból szorosait felügyelő hatóság által közzétett térkép szerint az iráni fegyveres erők ellenőrzése egy több mint 22.000 négyzetkilométeres övezetre terjedt ki. A zóna Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti. Az új hatóság közlése szerint a szoroson való áthaladáshoz a jövőben előzetes egyeztetésre és engedélyre lesz szükség. Az Egyesült Államok és Perzsőből menti szövetségesei korábban többször is elutasították Irán ellenőrzési törekvéseit, és Washington arra is felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat, írja az MTI. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a Ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is, írja az MTI. A kémiai szúnyoggyérítésről áttér a biológiai szúnyogírtásra Paks és várhatóan a Dunamenti térség is. Erről Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője tájékoztatta rádiónkat. A szakember szerint a váltás és a változás nem megy majd egyik pillanatról a másikra, és térségi összefogásra van szükség.
10: elkezdjük feltérképezni a fenyészőhelyeket, mind a városban, mind a hullámtéren, erre megbízott minket Paks városa, hogy biológiailag majd későbbiekben, jövőben próbáljuk meg védekezni, minél kevesebb vegyszert használni. Be kell vonni a környékbeli településeket is a szúnyog gyérítésbe, a biológiaiba. Gerjen csatlakozni kíván, madocsa csatlakozni kíván, bár nagyon kevés a pénzük rá, bölcske is csatlakozni kíván, a bal partról, a szembe levő oldalról, még fogtő jelezte, a többi települést nem. Meg hát természetesen Dunakörvár, ha már régóta, évek óta működtetik a biológiai gyérítést, ő is kívánja folytatni, hogy megoszoljanak a költségek, be kellene szállni a többi településnek is, és akkor már nem lesz annyira drága.
9: Kőszegi Dániel azt is elmondta, hogy a térségi együttműködés mellett a lakosságnak is együtt kell működnie a szúnyoggyérítésben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt hétvégén leesett nagy mennyiségű csapadék megtöltötte a kertekben lévő csapadékgyűjtőket, vödröket, hordókat, ezeket viszont egy héten belül el kell locsolni, ki kell üríteni, mert egy héten túl több ezer szúnyog kelhet ki belőlük.
10: Nagyjából nyáron a melegbe ez felgyógyul, ez a lárva fejlődés a vizekben, tehát akkor 6-7 nap alatt szúnyoggá fejlődik onnét a lárva, hűvösebb hónapokban akár ez egy 7-7-es időszak is lehet, de mindenképpen, ha hetente kiöntjük a vizet hordóból, az eszközből, a vödörből, kilocsoljuk, teljesen szárazra locsoljuk, ne adjunk benne még egy újnyi mély vizecskét se a hordó alján, az bőven elegendő. Mindenképpen öntjük ki, vagy ha nem tudjuk, mert egy nagyobb IBC tartályba, vagy nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, nem tudjuk egy hét alatt elcsolni, meg rakjunk rá nagyon egyszerű egy szúnyogtálót a hordó szájára.
9: Szerszámokat lopott egy nő Tolnán. A tolnai rendőrőrsön tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Bajcsi Zsilinszki utcában valaki eltulajdonította a kocsi bejárójukon felejtett szerszámos táskáját, benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségi közleményben az áll, hogy az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. Az egyenruhások a beszerzett információk alapján a napokban azonosították az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értéket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett. Az ügyiratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé.
11: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok.

0: Sláger FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva, gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával csütörtökön folytatott megbeszélése során. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Putyin fontosnak nevezte a nukleáris erők felkészültségi szintjének emelését és alkotó elemének fejlesztését. Az orosz elnök szerint a triád a szükségesen elegendő szinten marad, Moszkva nem szándékozik fegyverkezési versenybe keveredni. A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön közölte, a gyakorlat keretében interkontinentális ballisztikus rakétákat, hiperszonikus rakétákat és légiindítású szárnyas rakétákat indítottak, írja az MTI. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 000 fő alatti városok kategóriában, olvasható a Telepaks oldalán. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész a Telepaksnak elmondta, a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 verseny kategóriába, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 000 fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. A főkertész hozzátette, idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriákban is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudnak még megmutatni a városból. Ismét lecsaptak az online csalók Tolna vármegyében, ezúttal egy 75 éves dombovári férfit vertek át. A csalárd alkuszok megszerezték a férfi személyes és bankkártya adatait, aztán rávették távoli hozzáférés telepítésére is, írja közleményében a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A napokban tett feljelentést a dombovári rendőrkapitányságon egy 75 éves férfi, aki a közösségi oldalon figyelt fel egy videós tartalomra, melyben egy országosan ismert vállalkozó ajánlott gyorsan megtérülő befektetést. A linkre kattintva eljutott a jelentkezési felületre és megadta személyes adatait, nevét, lakcímét, telefonszámát. Hamarosan felvették vele a kapcsolatot, majd egy linket küldtek, amiben a bankkártya adatait kérték biztonsági kóddal együtt. Először 80 000 forintot kellett utalnia, majd a gépen beléptették a netbankjába és az eszközeire távoli elérést biztosító programot és több alkalmazást is telepítettek vele. Az egyik platformon nézhette meg befektetési számlája egyenlegét. Eddig látszólag minden rendben volt, Később már 4000 dollár utalását kérték, amit nem szeretett volna teljesíteni, de akkor már késő volt. Csak azt látta, hogy a netbankjában átállította valaki a limiteket, és átvették az irányítást az eszközei felett. Mivel gyanút fogott, és nem volt hajlandó az ellenőrző kódot bediktálni, az újabb utalás nem járt sikerrel. Ezt a táborról kezdeményezett kísérletet a bankbiztonság is kiszúrta, és üzenetet küldött, amivel megakadályozták, hogy nagyobb kára keletkezzen. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy mindig legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók az online térben kötött üzleteknél is.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Értékelte az elmúlt bajnoki szezont a PFC ügyvezetője. Haraszti Zsolt a klub weboldalára feltöltött videóban az őszi és a tavaszi idényről, a keretben történő változásokról, valamint az elmúlt évek dobogós helyezéseiről is beszélt.
5: Egyrészt azt gondolom, nagyon pozitív évünk lett így. Azért ősszel ugye megalapoztuk ezt, mert rengeteg pontot gyűjtöttünk. Ott két pontra voltunk csak az első helytől. A tavasz az már nem annyira sikerült, sok sérülés volt, voltak problémáink még, de ez mutatja, hogy mennyire erős a közösségünk, hogy ki tudtuk ezt küszöbölni, és odaértünk a harmadik helyre. Ez egy óriási eredmény. Természetesen lesznek a keretben változások. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, öt kölcsön volt már nekünk. Ádám Martin távozik a klubtól. Alakszai visszamegy Nyíregyházára, egyelőre ez a biztos pont. Szinte mindenkit vissza akarunk hozni a felkészülésre, és majd utána eldől a sorsuk. Maradjunk annyi, hogy az értékeinket nagyon próbáljuk megvédeni. Tehát biztosan Paksolt csak olyan játékos fog távozni, akiért komoly gazdasági háttér lesz. Visszanéztem, utolsó három évben a Ferencváros bírja csak ezt, hogy mindháromszor dobogon végzett, úgyhogy erre megint szintén büszkék lehetünk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek alatt mindig próbáltak egy kicsit temetni bennünket, de hát nem sikerült, úgyhogy a Paksi él és virul.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Naplóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ismét jöttem elhúzni a mézes madzagot, szombat délután a kedvenceink sorba rendeződnek, két magyar felvételt viszont azonnal kiemelnék a sorból, rájuk világítanám a reflektorfényt, azért, hogy Bíró Csongor Macska Kövön című dalát minél többen megismerjétek. A toplistán egy másik magyar különlegesség is, Ewing dalát már hallhattátok, és egy biztos, a Moretti ismét itt lesz velünk.

0: emlékeztetőt szombat délután 3-kor kezdünk, és beindul a hivatalos slágerlista.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
2: Top 50, a Paks FM

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Hozzátette, most arról van szó, hogy milyen projekteket tudunk elfogadni, és tud elfogadni az Európai Bizottság, amelyeket még végre lehet hajtani záros határidőn belül, írja az MTI. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a ljubljanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is, írja az MTI. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 ezer fő alatti városok kategóriában, olvasható a Telepaks oldalán. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész a Telepaksnak elmondta, a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 versenykategóriába, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. A főkertész hozzátette, idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriákban is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudnak még megmutatni a városból. Szakács Viola gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő az illóolajok használatáról, élettani hatásairól tartott bemutatóval egybekötött előadást Pakson. Az illóolajok olyan növényi sűrítmények, amelyek belélegezve közvetlenül az agy érzelmi központjára hatnak, bőrre kenve pedig gyorsan felszívódnak. Az aromaterápia hatással lehet az érzelmekre, mentális egészségünkre, illetve fájdalmak és egyéb tünetek enyhítésére is kiváló. Az illóolajos növényeket az évezredekkel ezelőtti ősi civilizációkban, Indiában, Kínában, Egyiptomban is használták testápolásra, gyógyításra, vallási szertartások nélkülözhetetlen részeként, szerelmi csábításokra, járványok megállítására. A következőkben Szakács Viola, gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő arról beszél rádiónknak, hogyan hatnak az illóolajok szervezetünkre és milyen élettani hatásai vannak.
2: Jellemzően azt szoktam mondani, hogy egy 5-10 úgynevezett alapolajjal, alapesszenciával szoktuk megismertetni a hozzánk fordulókat. Ezek valóban tényleg olyan alapgyógynövények vagy citrusfélék, amiket jellemzően azt gondolom, hogy mindenki ismer vagy hallott róla, mint például egy borsmánta, egy levendula, citrom, teafa. De nagyon fontos azért az is, hogy én holisztikus coachként azt tanítom, hogy ez a mire mit használjunk, vagy mit mire, ez így nagyjából 50%-ban igaz, de nagyon fontosak az egyéni sajátosság, hogy tudjuk, hogy az az egyén az hogy van, hogy érzi magát. Ha tiszta eszenciákhoz nyúlunk, akkor ezekkel egy nagyon szépen el tudjuk kezdeni támogatni, vagy feltanítani a szervezetünket. A legáltalánosabb tüneteinkre, problémánkra adnak megoldást. Például egy felső légúti megbetegedésre, egy emésztőrendszeri megbetegedésre, egy szív- és keringési problémára, akár a stresszkezelés, alvás minőség támogatásra, egy hormon egyensúly segítésére. Természetben ott van minden tudás, amire szüksége van a szervezetnek. Csak merjük használni, és tudjuk jól használni. Természetesen az orvostudománnyal szemben nem megyünk, de akár azt kiegészíteni is nagyon szépen és szeriden lehet támogatni a testünket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: FM.
1: Paks FM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegek gyógyításában. Ketté szakadhat az afrikai kontinens. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, és a tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak a rendje is. Többek között ezekkel is foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés a 432-es herces zene, és arról is szó lesz, hogy az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
1: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a Paks FM.

0: a Starportréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros térségére, és a tengeri útvonalon áthaladó összes hajó számára kötelezővé tette az előzetes engedélykérést, közölte csütörtökön a brit közszolgálati média. A Teherán által újonnan létrehozott, a Perzsolyből szorosait felügyelő hatóság által közzétett térkép szerint az iráni fegyveres erők ellenőrzése egy több mint 22.000 négyzetkilométeres övezetre terjed ki. A zóna Omán és az Egyesült Arab Emírségek felségvizeit is érinti. Az új hatóság közlése szerint a szoroson való áthaladáshoz a jövőben előzetes egyeztetésre és engedélyre lesz szükség. Az Egyesült Államok és Perzsőből menti szövetségesei korábban többször is elutasították Irán ellenőrzési törekvéseit, és Washington arra is felszólította a hajókat, hogy ne tartsák be az iráni előírásokat, írja az MTI. A kémiai szúnyoggyérítésről áttér a biológiai szúnyogírtásra Paks és várhatóan a Dunamenti térség is. Erről Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője tájékoztatta rádiónkat. A szakember szerint a váltás és a változás nem megy majd egyik pillanatról a másikra, és térségi összefogásra van szükség.
2: Elkezdjük feltérképezni a szúnyogfenyészőhelyeket, mind a városban, mind a hullámtéren, erre megbízott minket Paks városa, hogy biológiailag majd későbbiekben, jövőben próbáljuk meg védekezni, minél kevesebb egyszert használni. Meg kell vonni a környékbeli településeket is a szúnyoggyérítésbe, a biológiaiba. Gerjen csatlakozni kíván, madocsa csatlakozni kíván, bár nagyon kevés a pénzük rá, bölcske is csatlakozni kíván, a bal partról, az emberlevő oldalról, még fogtő jelezte, de többi települést nem. Meg hát természetesen Dunaföldvár, ha már régóta, évek óta működtetjük a biológiai gyérítést, ő is kívánja folytatni, hogy megoszoljanak a költségek, meg kellene szállni a többi településnek is, és akkor már nem lesz annyira drága.
1: Kőszegi Dániel azt is elmondta, hogy a térségi együttműködés mellett a lakosságnak is együtt kell működnie a szúnyoggyérítésben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt hétvégén leesett nagy mennyiségű csapadék megtöltötte a kertekben lévő csapadékgyűjtőket, vödröket, hordókat, ezeket viszont egy héten belül el kell locsolni, ki kell üríteni, mert egy héten túl több ezer szúnyog kelhet ki belőlük.
2: Nagyjából nyáron a melegbe ez felgyógyul, ez a lárva fejlődés a vizekben, tehát akkor 6-7 nap alatt szúnyoggá fejlődik onnék a lárva, hűvösebb hónapokban akár ez egy 2 hetes időszak is lehet, de mindenképpen ha hetente kiöntjük a vizet a hordóból, az eszközből, a vödörből, kilocsoljuk, teljesen szárazra locsoljuk, ne adjunk benne még egy újnyi mély vizecskét se a hordó alján, az bőven elegendő. Mindenképpen öntjük ki, vagy ha nem tudjuk, mert egy nagyobb IBC tartályba vagy nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, nem tudjuk egy hét alatt elocsolni, akkor meg rakjunk rá nagyon egyszerű egy szúnyogszállót a hordó szájára.
1: Szerszámokat lopott egy nő Tolnán. A tolnai rendőrőrsön tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Bajcsi-Zsilinszki utcában valaki eltulajdonította a kocsi bejárójukon felejtett szerszámos táskáját, benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségi közleményben az áll, hogy az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. Az egyenruhások a beszerzett információk alapján a napokban azonosították az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értéket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett. Az ügyiratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paks FM. Összekött.

0: drágod, mert elmosztam magam
1: a drágod. Merre laksz?
0: Merre laksz?
1: Elmosztam
0: magam.
1: Merre laksz?
0: Te anyadikos vagy?
1: Hanyadikos vagy?
0: Merre laksz?
1: Hanyadikos
0: vagy? De bárjás vagy vagy bér?
1: Hanyadikos vagy? Zsás vagy vagy bér?
0: Zsás vagy vagy bér? Kérdez a főt, kalcagés?
1: Zsás vagy vagy bér?
0: Nem baj, mert
1: fogsz a kérdez a főt. Nem baj, hogy

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te tudsz elfogadó lenni olyan helyzetben, amit egyszerűen nem bírsz megérteni, hogy az miért van úgy?
3: Muszáj elfogadónak lenni.
4: Sövegjártó Áron, színművész.
3: Hiszen a helyes sorrend az az, hogy elfogadni és utána megérteni. Ezt mondja a Biblia, ezt mondja Seneca, ezt mondják a nagy bölcsek is, de én nem tudom ezt csinálni, sajnos tanulom most éppen. Én tipikusan az az ember vagyok, aki előbb meg akarja érteni, és azt a kérdést teszi fel, hogy de miért?
4: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Ha az elfogadásra gondolok, már beindul a gyomorgörcsöm, és veszek egy nagy levegőt, hogy akkor ez most munka. Ezzel küzdenem kell, ezzel feladatom van. És nem tudok rá legyinteni, mert akkor el kell nyomnom valami ellenérzést, valami dühöt, valami ingerültséget, ami ebből a rossz helyzetből fakad. És nekem el kell kezdenem dolgoznom ezen. Nem akarom lenyelni, mert hogyha lenyelem, az nálam betegséget okoz. És nem biztos, hogy egyébként mindent el kell fogadni.
4: Szokol Péter, színművész.
6: Egy ember, ha most ha hülye, akkor hülye. Tehát már elnézést.
2: Igen, igen. És akkor azt elfogadod?
6: Hát akkor elkönyvelem annak, hogy ez bolond.
2: És ez tulajdonképpen ez így egy elfogadás.
6: Ez így egy elfogadás. Rásegítéssel.
2: Hát igen, bár itt is tulajdonképpen megelőzi az elfogadást az, hogy magadban elkönyveled, hogy hát ez bolond.
6: Igen.
2: Tehát mindenképpen kell valami magyarázat rá, hogy el tud fogadni.
6: Kell, igen, igen.
2: Mert ha normálisnak tűnik az az ember, de furcsán viselkedik, akkor még az úgy még dühítő.
6: Igen.
2: De ha már bolondnak tituláltad, akkor már jó.
6: Igen.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
7: Azt kell nekem az elfogadáshoz megértenem, hogy ő ezen tud változtatni, vagy nem tud változtatni. Hát mert ha tudna változtatni, csak nem akar változtatni, akkor nem fogadom el.
1: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Összekötött. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az is egy nagy kérdés, hogy saját magadat elfogadod-e?
2: Na ez nekem egy sokkal nehezebb.
1: Jaj, de jó kis kanyar ez.
2: Igen. Hát ez valószínűleg reméltem, hogy nem futunk bele, de most már minden.
1: Már benne vagyunk. Magunkat elfogadjuk-e úgy, ahogy vagyunk, hogy a jó Isten így teremtett, te így vagy jó, de hát közben akarsz változni, de közben így lettél teremtve, de közben akarsz változni, most akkor elfogadod, és azt mondod, hogy jó, én egy ilyen lehetetlen, arrogáns alak vagyok, vagy pedig nem fogadom el, mert akarok változni.
2: Húha.
1: Nem?
2: Hát ugye az ember szeretne megfelelni.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
2: A környezetének, a családjának, az elvárásoknak, a jó Istennek is, de a Jóisten valahogy úgy van, szerintem, hogy ő akkor is elfogad, amikor valami hülyeséget csinálok.
1: Hát ez az. És úgy szeret.
2: Igen, úgy szeret, ahogy vagyok. Hát de akkor az. Bennem pedig felvetődik a kérdés, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy szeressen, hogy nem kellene valamin változtatni, nem kellene jobban.
1: Hát, de közben így is szeret.
2: Hát ez az. Úgyhogy, na ez a nehéz, hogy magammal elég szigorú vagyok. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is.
3: Szokol Péter, színművész.
4: Én hívő ember vagyok, bár templomban nagyon ritkán járok, de imádkozom minden nap. De sokszor megkérdőjelezem az Isten mi voltját, mert hogyha mégis ennyi tragédia történik, akkor hol a jó Isten?
1: Hát ott
4: fönn, de akkor miért csinálja, hogy ennyi ember szenvedjen?
1: Hát de mi azt nem értjük.
4: Hát ez az. Szeretném megérteni, de ez nagyon magas nekem.
1: Hát nekem is.
4: Azért kérdezem. Akkor ne is beszéljünk róla.
1: Hát nem azért, de pont ezért kérdezem, hogy tulajdonképpen megérteni úgy se tudjuk. Nem?
4: Hát nem.
1: Van erre egy bibliai példa, egyszer hallottam, hogy a torony, amikor összedől, rádől egy csomó mindenkire, fiatalra, öregre, mindenkire, meghalnak. És akkor ott kérdezgetik az emberek, hogy most miért dőlt rá? Biztos vétett az apja? Ő vétett? Vagy mi miatt? Biztos valami miatt ezt a büntetést kapta. És tulajdonképpen ott aztán erre nem volt magyarázat, én úgy hallottam ennek az értelmezését, hanem az van leírva a Bibliában, hogy térjetek meg, nem vagytok különbek, mint azok. És ennyi hangzott ott el, tehát, hogy mi is lehetünk volna.
4: De az
1: volna
4: a sok halott ember között, akire ráesett a torony, biztos, hogy volt, aki hívő volt és megtért.
1: Mindenféle volt. Szerintem pont ezt üzeni ez
4: és
1: az egész.
4: És azoknak hogy... miért kellett bűnhődnie?
1: De pont talán az, hogy nem is bűnhődés, hanem egyszerűen én is lehettem volna, vagy te, vagy itt bármelyikünk, ledőlt a torony, meghalt. Vagy te, vagy én, vagy bármelyik.
4: Igen, de ha Jóisten létezik, akkor miért zúdít ránk ilyen?
1: Hát azt ő tudja. Mi viszont, akik itt vagyunk, nekünk az a dolgunk, hogy mi viszont térjünk a jó útra. Azt üzeni ez a gondolatmenet. Lehet, hogy legközelebb rám dől rám, és nem azért, mert most éppen valami rosszat csinálok, lehet, hogy rosszat csinálok, de nem azért fog rám dőlni, hanem egyszerűen rám dől. Ő tudja, én nem tudom, te se tudod. És akkor...
4: De akkor fogadjuk el, hogy
1: hát szerintem is azért hoztam ide ezt a témát, mert tulajdonképpen olyan sokszor egy életen át idegeskedünk olyan dolgokon, amiket nem bírjuk megérteni, hogy ez miért van így, és akkor bosszankodunk, meg megbetegítjük magunkat, ahelyett, hogy békésen elfogadnánk. Meg tudod te tenni ezt a békés elfogadást? Néha.
4: Hát néha, amikor kiderül, hogy semmi beleszólásom nincs.
1: Akkor meg tudod tenni?
4: Hát akkor meg.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Vox FM.

0: Fox FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Szöveggyártó Áron, színművész.
3: El tudom-e fogadni azt, ami érthetetlen? A kettő különböző elfogadás az pont az, hogy nem akarom megérteni, hanem azt mondom, hogy okay, ez van. És ugye az előbb beszéltük, hogy a sorrend, a helyes sorrend talán az, hogy elfogadom és megértem. Uh-huh. Hogyha meg akarom érteni, hogy ez most miért történik, akkor nem tudok elfogadó lenni.
4: Beleőrülni viszont lehet, hogy?
3: Az biztos. Például a gyász is ilyen, nem? Tehát, hogy azt is egyszer csak el kell fogadni, hiszen beleőrülsz, beleőszülsz, és rámegy az egészséget, hogyha nem tudod azt a nehéz helyzetet feldolgozni és elfogadni.
4: És azt például, ha neked kellene menni, elfogadnád, vagy pedig minden áron
3: köszönöm.
4: Akarnál maradni? Komolyan kérdezem.
3: Minden áron akarnék maradni, és ezt én át is éltem. Volt nekem egy gyerekkori súlyos betegségem, amiben papírforma szerint bele kellett volna halni, de ott nem is én akartam annyira, 12 évesen azért még az ember annyira nincs tisztában azzal, hogy most akkor mi az életrendje, viszont a szüleim azok azt mondták, hogy itt nincs mese, itt túl kell élni. És akkor én azt parancsnak vettem, és a lehetetlent meghazudtolva életben maradtam. Szóval van ilyen, amit mondtál, hogy az ember annyira szeretne akár életben maradni, akár egy célt elérni, hogy aztán azt meg is valósítja, még a halállal is szembe mehet talán.
4: Szó szerint tényleg parancsba adták a szülők, hogy
3: igen.
4: Áron, ezt túl fogjuk élni.
3: Igen, így. Sőt, mostani szóval azt mondanánk, hogy vizualizáltuk, azt mondtuk, hogy van egy zsák, abban van a betegség, van egy zsák, abban van az egészség, és a betegséges zsákot töltsük meg, és dobjuk ki. És ugye ez pszichológia ma, de akkor ezt nem tudtuk, vagy lehet, hogy ők tudták, de akkor én ezt lerajzolgattam, és úgy gondoltam rá, és igen, ez egy parancs volt, és hát amit a szüleim mondtak, azt teljesíteni kellett.
2: Szokol Péter, színművész.
5: Ha valaki ismerősöm, barátom, rokonom, tehát valami idő előtt meghal, mondjuk fiatalon, akkor azt nagyon nehezen tudom befogadni.
4: Most az jut eszembe, hogy egy édesapa mesélt el egyszer egy olyan történetet, akinek több gyermeke volt, most nem emlékszem, hogy 3, 4 vagy 5 gyermeke, hogy az egyik gyermeke, amikor megszületett a kórházban, akkor nem tudták már hazavinni a gyermeket, mert meghalt a gyermek a kórházban. És ő ment haza, és végig azon gondolkozott, hogy otthon mit mond a többi gyermekének. És aztán azt mondta otthon, hogy elmondta, hogy mi történt, az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve. Ő ezt mondta, ez egy ige a Bibliából, és így tudtak ők tovább élni.
5: Ez egy ilyen megmagyarázása a dolgoknak. Tehát, hogy elfogadhatóvá válik, ha így veszem. Az Úr adta, az Úr visszavette.
4: És áldott legyen az Úr.
5: Áldott legyen az Úr neve.
4: Nem jobb elfogadni, mint lázadni ellene?
5: De jó, de hát most mindent fogadjak el, vagy hogy mondjam, az olyan megalkuvásnak tűnik.
4: Ha rossz?
5: Ha nem rossz, de azért csak az ember mindig felháborodik valamin, vagy hőzünk. De most aztán azzal elfogadni, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen a neve. Tehát mindenre nem lehet ezt mondani.
4: Miért nem?
5: Nem tudom.
1: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Fox FM.
1: Fox FM.
0: Fox FM.

0: FM.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Olyan embereket a hétköznapokban, akiket nem értesz. Valamelyest azért el tudsz fogadni?
3: Na hát ez az a kategória az elfogadásnak, amikor nem biztos, hogy el kell fogadnom.
2: Nem. Akkor nem fogadod el, hanem...
4: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Megpróbálom távol tartani magam tőle. Tehát nem tudom elfogadni. Én küzdök nagyon sokáig, meg hiszek a kommunikációban, mivel másképp, ha van emberi probléma, azt másképp nem lehet megoldani, csak kommunikációval. De előbb-utóbb, nagy rettenetesen türelmes ember vagyok, de előbb-utóbb ezt abba szoktam hagyni. Tehát amikor már azt látom, hogy én nyomom az energiát kedvességgel, szép szóval, türelemmel, és nem megy, és az egyik fülénbe, a másikon ki, akkor ezt abba szoktam hagyni, ezt a kommunikációt, és akkor megint magamon kell javítani, hogy az a dühroham, vagy az a... az a gyomorgörcs, amit érzek, amikor meglátom, az ne jutasson el egy pánikbetegséghez, és nem magamnak okozzak rosszat ezzel.
2: Na és akkor mi a megoldás ilyenkor? Tehát mondjuk megbeszélni vele, nem lehet őt megérteni, nem tudod?
3: Ilyenkor belebújok az ő agyába, és akkor megpróbálom az ő gondolatait megfejteni, hogy miért ilyen. És akkor találok is rá magyarázatokat, de... és meg is próbálom felmenteni már saját magam előtt, miközben az ő személyiségével tárgyalgatok, tehát egy dialóg alakul ki. De ennek ellenére van, akiket nem tudok elfogadni, és akkor egyetlen egy dolgot tudtam kitalálni, hogy egyszerűen elhatárolódom, tehát hogy bezárok, és megszüntetem a kommunikációt, a lehető legminimálisabb szintre csökkentem, és megpróbálok egy olyan védőfalat teremteni magamnak, hogy engem ne tudjon bántani, sérteni, dühíteni, ingerülti,

0: az embert,
1: ez
0: de valakire nem
1: meg
0: lehet rá legyinteni.
2: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
3: Paks FM. Összeköt.

0: Ez a Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Az elfogadás az egy nagyon nagy meló. És van, akibe lehet fektetni energiát, vagy amilyen helyzetben lehet fektetni energiát, és megoldani, elfogadni a magyarázatot, kezelni. És van, akinél meg nem, és akkor ezt abba kell hagyni, és csak azt a védőhálót kell nekem megtalálnom, hogy én hogy nem sírlök, hogy nem betegszem meg, hogyha őt meglátom, és akkor ne forjon fel az agyvizem.
3: Van olyan dolog, amit nem tudsz elfogadni?
4: Az igazságtalanságot és a hálátlanságot.
3: Hálátlanság, tehát ha te valakinek adsz valamit egy helyzetben, és az az ember pedig elfelejti. Sőt.
4: Nem várok hálát.
5: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Csak ugyanúgy, ahogy én magamtól elvárom, hogy minden olyan dologra, akiktől kaptam valamit, azoknak megadom azt a tiszteletet, hogy tudom, hogy kaptam tőlük valakit valamit, amit tovább lendítette. Ezt esetleg elvárom, hogy ez ne forduljon át olyanba, hogy ez teljes mértékben eltűnjön az életéből.
3: De ha mégis elfogadod.
4: Elfogadom, persze.
3: És a másik az igazságtalanság, azt mondod, hát azt is biztos egyébként elfogadod, mert az igazság még nem is a mi kezünkben van, hanem...
4: Ilyen szempontból mindent elfogadunk, csak hogy hogyan fogadjuk el, és mit okoz bennünk ez az elfogadás. Hogy az elfogadás, azt mondom, hogy elfogadom, leülök, megyek tovább, hogy az elfogadás bennem heves érzelmeket vált ki, és ettől én ideges leszek, mentálisan rosszul leszek, nem tudom, örlöm magam sokáig.
2: Van, amiket nem lehet megbocsájtani, meg nem is biztos, hogy kell, ezt majd a Jóisten eldönti odafent.
3: Ő azt mondta nekünk, hogy bocsáss meg, még éppen mi is megbocsátunk. Tehát azt kell csinálnunk, hogy...
2: Igen, valamilyen bocsánat. Szinten meg kell, hogy bocsássak, mert máskülönben elburjázik a gyűlölet, olyan, mint egy rózsatövis, hogyha megszúr, hogyha belemegy egy tüske az ujjadba, és nem szedett ki, akkor az elkezd gennyesedni, és ha valamilyen tüske éppen a megszúrt az ujjacskámat, akkor nagyon figyelek arra, hogy azt minél előbb eltávolítsam.
1: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: PoxFM.
1: PoxFM.
2: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Az a kép jut eszembe, hogy tulajdonképpen olyan, mintha minden ember, aki itt életben van, színpadon állna folyamatosan a Jóisten előtt. Nem? Jól kell szerepelni a lehető legjobban, mert mindig nézve vagyunk.
4: Hát vagy a lehető legjobban, vagy csak létezni. Ugye talán ő azt gondolja, hogy csak létezz, csak élvezd az életet. Szabadon, akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz, és nem tudod a szöveget, és elfelejted, és rossz jelenetbe mész be, akkor is szeretlek.
5: Sövegjártó Áron, színművész.
4: De mi magunkkal, vagy csak saját magamat hozom fel példakép, én azért szigorúbb vagyok ennél, tehát nehezen tudok magamnak megbocsájtani.
3: Én is nehezen tudok megbocsátani, de szerintem vagyunk még ezzel egy páran így.
4: Igen, csak érdekes, hogy én mondjuk neked, vagy bárki másnak sokkal könnyebben megbocsájtok, mint magamnak. Ez is érdekes, hogy miért van.
3: Hát de jól van ez talán így, mert ha ez nem lenne, hanem megbocsátanál mindent magadnak, akkor lehet, hogy egy szemét alak lennél ott áll, nem? Mert
4: azt mondod,
3: minden, mit számít az?
4: Nagyon érdekes, mert én egész életemben így éltem, ahogy te most mondod, hogy menni előre, és csinálni, és akarni, és tenni, és jobb lenni, és ha tegnap 10 volt, akkor ma 15, ha 15, akkor 20. És most pont egy olyan időszakomat élem, hogy megpróbálom ezeket kicsit engedni, nem olyan szigorúnak lenni magammal. Talán a Jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is. Úgyhogy lehetne tőle tanulni, és azt mondani, hogy Áron, legyél magaddal elégedettebb. Dolgozom rajta. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz.
2: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: PoxFM. Összeköt.

0: házigazda Sukert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás suki koktél mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig nosztalgia kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig nosztalgia kívánság műsor. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával csütörtökön folytatott megbeszélése során. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Putyin fontosnak nevezte a nukleáris erők felkészültségi szintjének emelését és alkotó elemének fejlesztését. Az orosz elnök szerint a triád a szükségesen elegendő szinten marad, Moszkva nem szándékozik fegyverkezési versenybe keveredni. A moszkvai védelmi minisztérium csütörtökön közölte, a gyakorlat keretében interkontinentális ballisztikus rakétákat, hiperszonikus rakétákat és légiindítású szárnyas rakétákat indítottak, írja az MTI. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 000 fő alatti városok kategóriában, olvasható a Telepaks oldalán. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész a Telepaksnak elmondta, a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 verseny kategóriába, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 000 fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Mint emlékeztetett, tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyerte az év fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. A főkertész hozzátette, idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriákban is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudnak még megmutatni a városból. Szakács Viola gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő az illóolajok használatáról, élettani hatásairól tartott bemutatóval egybekötött előadást Pakson. Az illóolajok olyan növényi sűrítmények, amelyek belélegezve közvetlenül az agy érzelmi központjára hatnak, bőrre kenve pedig gyorsan felszívódnak. Az aromaterápia hatással lehet az érzelmekre, mentális egészségünkre, illetve fájdalmak és egyéb tünetek enyhítésére is kiváló. Az illóolajos növényeket az évezredekkel ezelőtti ősi civilizációkban, Indiában, Kínában, Egyiptomban is használták testápolásra, gyógyításra, vallási szertartások nélkülözhetetlen részeként, szerelmi csábításokra, járványok megállítására. A következőkben Szakács Viola, gyógynövénytanszakértő és egészségfejlesztő arról beszél rádiónknak, hogyan hatnak az illóolajok szervezetünkre és milyen élettani hatásai vannak.
3: Jellemzően azt szoktam mondani, hogy egy 5-10 úgynevezett alapolajjal, alapesszenciával szoktuk megismertetni a hozzánk fordulókat. Ezek valóban tényleg olyan alapgyógynövények vagy citrusfélék, amiket jellemzően azt gondolom, hogy mindenki ismer vagy hallott róla, mint például egy borsmánta, egy levendula, citrom, teafa. De nagyon fontos azért az is, hogy én holisztikus coachként azt tanítom, hogy ez a mire mit használjunk, vagy mit mire, ez így nagyjából 50%-ban igaz, de nagyon fontosak az egyéni sajátosságok, hogy tudjuk, hogy az az egyén az hogy van, hogy érzi magát. Ha tiszta eszenciákhoz nyúlunk, akkor ezekkel egy nagyon szépen el tudjuk kezdeni, támogatni, vagy feltanítani a szervezetünket. A legáltalánosabb tüneteinkre, problémánkra adnak megoldást. Például egy felső légúti megbetegedésre, egy emésztőrendszeri megbetegedésre, egy szív- és keringési problémára, akár a stresszkezelés, alvás minőség támogatásra, egy hormon egyensúly segítésére. Természetben ott van minden tudás, amire szüksége van a szervezetnek. Csak merjük használni, és tudjuk jól használni. Természetesen az orvostudománnyal szemben nem megyünk, de akár azt kiegészíteni is nagyon szépen és szeriden lehet támogatni a testünket.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.

0: Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Bécsben, magyar újságíróknak nyilatkozva, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő jelezte, a hét eleje óta Budapesten vannak az Európai Bizottság vezetői, és maga is váltott levelet Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével az uniós források ügyében. Hozzátette, most arról van szó, hogy milyen projekteket tudunk elfogadni, és tud elfogadni az Európai Bizottság, amelyeket még végre lehet hajtani záros határidőn belül, írja az MTI. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a lubjanai kabinet a csütörtöki ülését követően. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is, írja az MTI. A kémiai szúnyoggyérítésről áttér a biológiai szúnyogírtásra Paks és várhatóan a Dunamenti térség is. Erről Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke, a Szúnyoglárva program vezetője tájékoztatta rádiónkat. A szakember szerint a váltás és a változás nem megy majd egyik pillanatról a másikra, és térségi összefogásra van szükség.
3: Elkezdjük feltérképezni a szúnyogtenyésztő helyeket, mind a városban, mind a hullámtéren. Erre megbízott minket Paks városa, hogy biológiailag majd későbbiekben, jövőben próbáljuk meg védekezni, minél kevesebb egyszert használni. Be kell vonni a környékbeli településeket is a szúnyoggyérítésbe, a biológiaiba. Gerjen csatlakozni kíván, madocsa csatlakozni kíván, bár nagyon kevés a pénzük rá, bölcske is csatlakozni kíván, a bal partról, a szembe levő oldalról, még fogtő jelezte, de a többi település nem. Meg hát természetesen Dunatörvár, ha már régóta, évek óta működtetjük a biológiai gyérítést, ő is kívánja folytatni, hogy megoszoljanak a költségek, be kellene szállni a többi településnek is, és akkor már nem lesz annyira drága.
2: Kőszegi Dániel azt is elmondta, hogy a térségi együttműködés mellett a lakosságnak is együtt kell működnie a szúnyoggyérítésben. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a múlt hétvégén leesett nagy mennyiségű csapadék megtöltötte a kertekben lévő csapadékgyűjtőket, vödröket, hordókat, ezeket viszont egy héten belül el kell locsolni, ki kell üríteni, mert egy héten túl több ezer szúnyog kelhet ki belőlük.
3: Nagyjából nyáron a melegbe ez felgyógyul, ez a lárva fejlődés a vizekben, tehát akkor 6-7 nap alatt szúnyoggá fejlődik onnét a lárva, hűvösebb hónapokban akár ez egy 2 hetes időszak is lehet, de mindenképpen, ha hetente kiöntjük a vizet a hordóból, az eszközből, a vödörből, kilocsoljuk, teljesen szárazra locsoljuk, ne adjunk benne még egy újnyi mély vizecskét se a hordó alján, mert az bőven elegendő. Mindenképpen öntjük ki, vagy ha nem tudjuk, mert egy nagyobb IBC tartályba, vagy nagy hordóba gyűjtjük az esővizet, nem tudjuk egy hét alatt elcsolni, meg rakjunk rá nagyon egyszerű egy szúnyogszálót a hordó szájára.
2: Szerszámokat lopott egy nő Tolnán. A tolnai rendőrőrsön tett feljelentést ismeretlen tettes ellen egy helyi férfi, mert május 12-én a Bajcsi Zsilinszki utcában valaki eltulajdonította a kocsi bejárójukon felejtett szerszámos táskáját, benne nagyértékű villanyszerelői felszerelésekkel, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrségi közleményben az áll, hogy az ügyben jogtalan elsajátítás vétségének gyanúja miatt indult meg a nyomozás. Az egyenruhások a beszerzett információk alapján a napokban azonosították az elkövetőt, majd egy órán belül kutatást tartottak a házában. A jogtalanul megszerzett értéket hiánytalanul lefoglalták, majd átadták jogos tulajdonosának. A lefoglalással a 1,5 millió forintot meghaladó kár megtérült. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, mely során beismerő vallomást tett. Az ügyiratait bíróság elé állítási javaslattal továbbították az ügyészség felé.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Értékelte az elmúlt bajnoki szezont a PFC ügyvezetője. Haraszti Zsolt a klub weboldalára feltöltött videóban az őszi és a tavaszi idényről, a keretben történő változásokról, valamint az elmúlt évek dobogós helyezéseiről is beszélt.
4: Egyrészt azt gondolom, nagyon pozitív évünk lett így. Azért ősszel ugye megalapoztuk ezt, mert rengeteg pontot gyűjtöttünk. Ott 2 pontra voltunk csak az első helytől. A tavasz az már nem annyira sikerült, sok sérülés volt, voltak problémáink még, de ezt mutatja, hogy mennyire erős a közösségünk, hogy ki tudtuk ezt küszöbölni, és odaértük a 3. helyre. Ez egy óriási eredmény. Természetesen lesznek a keretben változások. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, ez kölcsön volt már nekünk. Ádám Martin távozik a klubtól, Alakszai visszamegy Nyíregyházára, egyelőre ez a biztos pont. Szinte mindenkit vissza akarunk hozni a felkészülésre, és majd utána eldől a sorsuk. Maradjunk annyi, hogy az értékeinket nagyon próbáljuk megvédeni, tehát biztosan Paksolt csak olyan játékos fog távozni, akiért komoly gazdasági háttér lesz. Visszanéztem, utolsó 3 évben a Ferencváros bírja csak ezt, hogy mindháromszor dobogón végzett, úgyhogy erre megint szintén büszkék lehetünk. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek alatt mindig próbáltak egy kicsit temetni bennünket, de hát nem sikerült, úgyhogy a Paksi él és virul.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

Yeah.

0: elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: Ismét jöttem elhúzni a mézes madzagot, szombat délután a kedvenceink sorba rendeződnek, két magyar felvételt viszont azonnal kiemelnék a sorból, rájuk világítanám a reflektorfényt, azért, hogy Bíró Csongor Macska kövön című dalát minél többen megismerjétek. A top listán egy másik magyar különlegesség is. Ewing dalát már hallhattátok, és egy biztos, a Moretti ismét itt lesz velünk.

0: PaksFM.
1: PaksFM.
2: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: Magyar tudományos felfedezés hozhat áttörést a krónikus betegek gyógyításában. Ketté szakadhat az afrikai kontinens. Nem kell hantavírus világjárványtól tartanunk, és a tudományos technológiai változásokkal együtt változhat az autóink kötelező vizsgáztatásainak a rendje is. Többek között ezekkel is foglalkozunk majd következő tudományos magazinunkban, mint ahogy azzal is, hogy vajon gyógyító frekvencia vagy tudományos átverés a 432-es herces zene, és arról is szó lesz, hogy az észt iskolákban nem tiltják, hanem tanítják a mesterséges intelligencia használatát. És Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
2: Tudomány ma.
0: A tudomány mai állása.
4: Minden szerdán este 8-tól és minden szombaton délután 2-től a

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

0: a Pax FM.
1: Pax FM.
0: Pax FM.
2: Ragazzi!

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.